egyik csak igazi mai sláger megy, és most egy nagyon jó dalra szeretném felhívni a figyelmet. Ezt szerintem imádni fogjuk. Bibi Rexa, Faithless. A címe New Religion. Ezt indítom most a Rádió 1-en.

egy csak igazi mai sláger megy. Ezek között pedig most a fogyadásban Hypaton jön Norma J. Martinnal Out of My Head, szenzációs a dal. Viszont nagyon fontos, hogy Balázséknál ma is lesz játék, a tavaszi nagy takarítás játék folytatódik, nagyon menő ajándékokért.

akik gondolják, vannak akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: a számok azért. Tehát nálam állandóan ez szól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ez nagyon jó, fantasztikus.
1: Mi játsszuk az igazi mai

Rádió Egyik csak igazi mai sláger megy. Az éjszakában kitartást, főleg ha melózik el, vagy ha úton vagyunk, vezessünk óvatosan. Én viszont arra gondoltam, hogy most hát az éjszaka közepén hozok egy igazi lendületet és egy óriási slágert. Nekem az egyik legnagyobb aktuális kedvencem, ezt őszintén meg kell, hogy mondjam. Rayon, Where is my husband-el? Itt a Rádió Egyen.

0: egy születésnapi fesztiválon is, május 24-én.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám test hőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyó mérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvívő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, már 3 óra után járunk, és ez az óra is olyan lesz, ami tele van igazi mai slágerekkel, és amiben nincs felesleges duma, és hogy tartsam is ez magam, már indítom is Loitól a Get Lucky-t. Kellemes éjszakát!

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: a kezdés a következő óra elején. Comrade, be mine, mindjárt indítom.
1: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőjének tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, jó melót, aki most kezdi, meg... Békek most kezdenek, vagy ők már rég dolgoznak? Ezt is el lehet nekem küldeni. A minden esetre tényleg, aki most kezd, vagy aki már benne van, jó munkát, és azoknak is kitartást, akik meg a reggeli váltást várják, már 4 óra után járunk. A mikrofonnál Király Tamás, ebben az órában is én hozom a legnagyobb kedvenceket. Köztük most Joel Corit, a Galantisszal az egyik legújabb, a Stay a Little Longer. Ezt indítom a Rádió 1-en.

duett, csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig Balázsék Roadshow, elképesztő nyeremények minden helyszínen, de szerintem ezt már nem kell mondani. Na de a helyszíneket azt azért igen, hétfőn Győrben kezdenek, aztán Sopron, Szombathely, Dunajváros és Debrecen. Ezekbe a városokba mennek Balázsék meg a Rádió egy DJ-k, mert hogy délután 4-től 5-ig live mix, 5-től 8-ig pedig Balázsék délutáni roadshow. Minden további info a radio1.hu-n.

0: remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, már kevesebb, mint 3 hét és Rádió 1 születésnapi fesztivál Cyrillel, a Swiss Discóval és azzal a Szemfelddel, akitől most szeretnék most egy óriási kedvencet mutatni. Tényleg nagyon jó a dal, Heart Like Mine. Ez jön most, és nagyon fontos, ma is lesz játék páros belépőkért a Rádió 1 születésnapi

0: reklám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Túl a magyar érettségén, ma pedig matematikából adnak számot tudásukról a diákok. Üzemelnek a szökőkutak Debrecenben. Kovács Rádai Andrea vagyok. Hétfő reggel a magyar nyelv és irodalommal megkezdődtek az írásbeli érettségi vizsgák. A diákok többsége az irodalmi feladatlaptól tartotta leginkább, mivel ebben a részben a 4 év tananyagát átfogóan kérik számon. Az érettségizőknek 4 órájuk volt a feladatok megoldására. Az első részben szövegértést és irodalmi tesztet kellett kitölteniük. Utóbbiban új típusú kérdések is szerepeltek, például több szerző életművéhez kapcsolódó feladatok. A második részben Arany János a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése, vagy létösszegző versek bemutatása közül választhattak a diákok. A verselemzés sokakat meglepett, többen inkább novella elemzésre számítottak. Verdes Sepe Jorsolyát, a debreceni Fazekas Mihály Gimnázium magyar történelem szakos tanárát hallják.
3: Vannak, akik örülnek neki, mert jobban szeretnek verset elemezni, vagy eleve az évek alatt több verset tanulunk, mint novellát, tehát ilyen szempontból lehet, hogy szerencsésem. Úgyhogy a verselemzés az mindenképpen újszerűnek mondható.
2: A Fazekas Mihály Gimnáziumban 178-an érettségiztek, közülük 9-en emelt szinten. Ma a matematikával folytatódik az írásbeli érettségi vizsga. Megérkezett a jó idő, beindították a szökőkutakat Debrecenben. A városban csaknem 20 ilyen vízilétesítmény működik, ezek túlnyomó része már üzemel. A napokban ismét beindították az októberben lezárt szökőkutakat Debrecenben. A többi között már működik a belvárosban a Kossuth téri díszszökőkút, illetve a Csapó utca elején kialakított létesítmény is. Az elmúlt időszakban elvégezték a szükséges karbantartásokat és műszaki felújításokat. A polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint a hal közben lévő szökőkutat azért nem tudták beindítani, mert olyan műszaki állapotromlás következett be, amit csak teljes felújítással lehet javítani. A korszerűsítésre vonatkozó műszaki tartalom kidolgozását már elkezdték a szakemberek. Május 9-én nyitott sorompók a DKV ZRT Salétrom utcai telephelyén, ahol egy igazán különleges élmény ígérkezik mindazoknak, akik betekintenének a városi közlekedés kulisszái mögé. Ez az a nap, amikor a telephely kapui kitárulnak, és bepillantást nyerhetünk abba a világba, ami nap mint nap mozgásban tartja a várost. A részletekről a DKV Facebook oldalán tájékozódhatnak. A túlnyomóan napos időre készülhetünk, csak helyenként jelenhetnek meg vékony fátyolfelhők az égen. Eső nem valószínű. A szél azonban élénk erős lesz. Kora reggel 3 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, majd délután a legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói 2 Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgén fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt 3-szorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel 1/5-ére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint 1 perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrög képződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvívő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

0: akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hát ha valamit nem mondhatunk, az az, hogy Balázsik lazsánának. Ezen a héten minden reggel játék náluk, tavaszi nagy takarítás játék, nagyon menő ajándékokért. Jövő héten pedig Rócsó, Győr, Sopron, Szombathely, Dunajváros, Debrecen. Ezek a

0: egy csak igazi mai sláger, mert egy ma még aránylag kellemes idő, bár egyre több felhő, holnaptól pedig egyre több helyen az országban eső is lehet, és hát ha bár a hét második felében lesz egy pici leülés hétvégére, ha minden igaz, akkor megint 22-24 fokos jó idő. Pedig pörögnek az igazi mai slágerek, a hírek után ezt indítom, aztán jön a Balázsik beszón a tegnapi nap legjobb pillanataival, 6-tól pedig indul a műsor. Király Tamást hallottátok, további szép napot és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőjének tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Ugye eljutott hozzánk az a videó, amit ugye sokan streameltek, megvették, és hát különböző hírportálok is lehozták, hogy egy biztosító kötél nélküli emberke fölmászott a MOL kampuszra, bázisugrást hajtott végre a csávó. Uh-huh. Nem szedték le, nem állították meg, fejkamerával, GoPro-val a feje tetején, mászik a MOL toronyra, ami önmagában azért szerintem komolyabb kihívás, mint maga az ugrás.
2: Én ezt nem bírom nézni.
1: Mint egy ilyen cserebogár, sárga pólóba megy föl, felé lépked, hogy a végén egyébként ernyőt bontva
2: ez a biztonság, figyelj, hát, személyesen ismerem.
1: Ő a legjobban.
2: Egyszer már ott voltunk fent egy Duma színházas rendezvényen, ott kint lehetett dohányozni fent a tetőn, és akkor ott ment a nagy beszélgetés, és itt olyan biztonsági őr van, hogyha rossz kockán állszok oda, azt mondja, ne haragudjatok, de a dohányzó az 3 méterrel arrébb van észak-kelet irányába.
3: Na, de akkor itt már föl is teszed a kérdéseket, hogy nem tűnt föl senkinek ez a csávó.
1: Szerintem az van, hogy föltűnik, de mire elkezdesz mászni, már nem tud mit csinálni.
2: A nadrágát külön hogy... szeretném kiemelni, hogy mindezt egy comb középigérő sorban tesz.
1: Mindez egy sorban egy nagyon bevágó kis ernyővel ugrik le úgy, hogy ott a biztonságér utána megy, de hogy te már fönn vagy a 42. emeleten, már csak haver, gyere már le onnan, hogy jutsz be? Az a nagy kérdés. Hogy kezdesz el mászni?
3: Igen, tehát ott lent van, emlékezzetek, mi is voltunk ott ugye stábos vacsin egyszer. Igen. Már lent van egy biztonsági szolgálat. Ha be vagy öltözve, tehát hátadon van a kis ejtőernyőd, és a sisak a fejeden van egy GoPro-val, akkor csak megállítanak. Ha ez nincs rajtad, és becsempészed.
2: Azt hitték, hogy futár.
3: Akkor,
2: tuti,
3: igen.
2: Hát úgy néz ki, de simán volt futár. Olyan furán néznek ki, néha volt futár, simán lehet, hogy az volt. És akkor van egy kis hátizsákja, gondolom az volt az ernyő, de ami engem sokkal jobban megijeszt, hogy ez mikor történt pontosan?
1: Na múlt héten valamikor fölmászott, és ő ezt a saját Insta oldalán adta. Egy hete körülbelül?
2: Ilyen időben, így alulöltözködni, megfázik a vesség, megfázik.
1: Igen. Tehát egyébként jó arc a csávó, én bírom ezeket, akik kicsit itt szembe menve a törvénnyel felmászkálnak különböző épületekre. Vagy azért, hogy megmászák, vagy azért, hogy leugraljanak. Ugye ezt gondolom, ilyen bázisugrós szubkultúrában azért ez egy bevett dolog, hogy te felmászol, nem tudom, a Kuala Lumpuri toronyra, meg a MOL kampuszra, és ami szép Dubájba, ahol tudsz, és engedik a biztonsági rendőr, de leugrasz, és akkor menő vagy.
2: Te meghívnál ezt a srácot egy házi buliba? A negyedik emeletre?
1: Hogy az Béla? Mondtam már, hogy gyere már lifte, létsz, és nem ásszál már föl, megy 3 emeleten keresztül.
2: Megint tegnikumon, gyere ki az ablakból, gyere ki!
1: Gyere le onnan. Na mindjárt fölhívunk egy bázisugrót, csak hogy elmondja nekünk ezt a dolgot. Egyáltalán maga ez a bázisugrás is azért egy ilyen tiszteletre méltó dolog. Egy csávó ki egy hidakról, meg tornyokról úgy ugranak le, hogy az egyik kezükbe ott az ernyő, amit azonnal kidobnak, vagy ha rutinosabbak, akkor zuhanás után nyúlnak hátra és oldják ki az ernyőt. De hogy ott azért rosszul hajtogatsz, már pedig magadnak hajtogatsz, én itt ellenék veszem. Szerinted mi lenne velem?
2: Te 12 éves korodban az első, amikor nézel egyet, meghaltál volna.
1: Ezért, gyere már ide, itt a 3-as kötél a 8-asra, vagy a 8-as kötél a 3-asra. Feri, te hogy csinálod?
2: Én most csinálok egy tulipánt, annak visszahajtom a fülét, és akkor kész.
1: Hagyd csak, Feri, összehajtom az erdőnet. Ne, megcsinálom magamnak. Összehajtom az erdődet? Megcsinálom az erdőteket, srácok, mehetünk ugrani? Szerintetek mi lenne?
2: Az erdőt, láttam valahol, láttam. Belecsomagoltam egy szendvics.
1: Miért nyúltál az ernyőmhöz? Összecserélt az ernyőket? Nem nyúltam hozzá, abszolút mindegyiket. Mindenkinek a saját ernyője van. Ez nem az én ernyőm. Mennyire lennétek nyugodtak velem bázis ugrani? Megcsináltam az ernyődet, Feri, ne törődjével össze van hajtva.
3: Persze, ugorjunk.
1: Szerintem az a lelke. Nem is az ugrás. Nyilván az, hogy ugrasz, milyen szél van, hogy hova landolsz, ezeket azért, hogy nagyjából megnézed. Meg van egy valamilyen rutinod, ami mondjuk ejtőernyőzésből jön, bár a kettő azért nagyon más sport. De hogy ott tényleg az van, hogy kicsit is rosszul hajtogatsz, ott nincs idő nagyon póternyőt, meg hasi ernyőt, meg nem tudom mit hitni.
3: Szerintem nincs is nekik. Hát ez 180 méterről.
1: Semmi.
3: Nincs másik esélyed. Tehát egy esélyed van, ugrasz, pap.
1: Egy sanszod van.
3: Akkor megvagy.
1: Egy sanszod van.
2: Kinéz az a paliat azon. Miért? Ne csináld ezt, ne ugorj ki!
1: Igen, nagyon szeretem ezt a videót, hogy mászik is alatta az öltönyös biztonságőr, már csak így széttett kézzel így néz, így. Hát léci, gyere le! Léci, gyere le! Na itt vagyunk, Mátyás Máté, bázisugró. Hello, Máté, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, jó reggelt!
2: Normális vagy, Máté?
1: Nem ő volt.
2: Nagyon veszélyes, amit csináltok.
1: És egyébként is ebben a lengeruhában. Ismered a csávót, vagy ő egy külföldi arc volt?
4: Egy külföldi arc volt. Na én is csak így az Instán ismerem.
1: Aha. Figyelj, egyébként ez a bázisugrásban mennyire elterjedt, hogy illegális mászás után van ugrás? Mert ugye ez effektív azért ehhez nagyon engedély nincsen.
4: Hát vannak olyan rendezvények, ahol ugye kapunk engedélyt, és kimondottan úgy van leszervezve, hogy lehet ugrani, tehát olyan személyzet van, ejtőernyős személyzet, említetted Kuala Lumpurt, Például 2023-ban volt egy nagyon jó rendezvény, ketten képviseltük ott Magyarországot, amúgy 130 ugró volt ott. Ott rendes katonai ejtőernyősök segítették, figyelték a szelet, figyelték az ugrásokat, hogy mikor lehet ugrani.
1: De az legális, tehát ilyen... ott fölmehettek úgy igen, a toronyra, hogy igen, azt engedik. Igen,
3: igen. És ez kevéssé érdekel benneteket, hát, gondolom.
4: Volt olyan is, hát igen, volt olyan is, hogy egy nagyon őrzött épületről ugrottunk. Annyira őrzött volt, hogy ott ki kellett bérelni egy lakást, hogy egyáltalán bejussunk. Onnan már ugye könnyű volt utána kiugrani, de ilyen megoldások azért vannak. Igen.
1: Technikailag jól ugrott? Jó helyen mászott, jó helyen jó oldalon ugrott le? Vagy ha mondjuk te ugrasz, te más technikát, vagy más ugrási pozíciót választasz?
4: Hát megmondom őszintén, én is felmentem, megnéztem azt, hogy fel lehet-e vinni ernyőt, tehát én már ezt kipróbáltam, megnéztem.
1: Besétáltál a kampuszba?
4: Besétáltam a kampuszba, felmentem oda a kilátó részbe, és akkor szétnéztem, hogy lehetne egy ilyen ugrást megcsinálni. Volt is nálam felszerelés, fel tudtam vinni, úgyhogy
1: de nem lehetettem meg. De ugrószándékkal mentél, vagy csak letesztelted, hogy följutsz-e?
4: Csak leteszteltem, hogy feljutok-e, igen.
1: És simán feljutottál.
4: Simán feljutottam, igen. De próbáltuk ezt, na tehát visszatérve, hogy jó helyről ugrott, szerintem, tehát én ha ugrottam volna, én nem onnan ugrottam volna, mert az épület teteje egy picit így befelé tart. Tehát ugye emiatt, hogyha az elrugaszkodás nem olyan jól sikerül, akkor ugye elég közel vagy az épülethez, és ugye az irodarész felett, vagy nem is tudom, inkább az a belépő rész, ahol vannak az éttermek, meg egyéb irodák is, ugye a felett nyitott, tehát az ugye csökkentette a magasságát is. Én inkább a másik oldalról ugrottam volna, ott a utca felől, ott mondjuk épületek vannak, de ott ugye nagyobb a magasság is, és ott teljesen egyenes a fal.
3: De amikor följutottál az ernyővel, én még igen? Itt megragadtam. Akkor miért nem ugrottál?
4: Hát azért, mert...
2: Volt egy meeting egy szeredike.
1: Nem tudsz, ott zárva van a kilátó, tehát onnan te már nem ugrasz, kívülről kell menned ugrani.
2: Nem, most küldött Ancsó Svájcba, küldött egy videót. Igen, itt van.
3: Belülről mászott fel.
2: Viberen nézd meg.
3: Az üvegfal, tehát amikor kimész a legfelső kilátóra, ott van még egy mitén 8 méter magasnyi üvegfal.
4: Hát az, vagy 10-15 méter, az nagyon magas.
3: De az belülről egy acélszerkezet tartja, azon mászott föl a csávó.
1: Azt tudom, de amikor te belülről bemész és a kilátóba kimész, onnan nem tudsz kiugrani.
3: Hát onnan ott még mászni kell.
4: Nem, mászni kell, ott még mászni kell, igen. Tehát ahogy mondtátok, tényleg a mászás volt igazából a veszélyes rész. De valószínűleg azért ugrott onnan, mert ott könnyebb mászni, mint a hátsó részről, ami nekem volt szimpatikus.
1: Jó kérdés, hogy hallgató kérdezi, a sisak az minek? Mit
4: vér? Ez leginkább ugye a landoláskor véd, vagy mondjuk így, ha visszaesik 3-5 méterről, akkor ugye nem üti meg annyira magát, tehát ez landolásnál segít. Tehát elbotlasz, ott van egy kő, vagy csak simán ugye betonra érkezel, vagy kavicsos részre, tehát ez leginkább akkor. Vagy hogyha ugrás közben kinyílik az ernyő, de rosszul nyílik, amit mondtatok, ami lehet hajtogatás, vagy időjárás miatt, és mondjuk összeütközöl az épülettel, akkor már ugye egy alacsonyabb sebességgel ütközöl, és akkor már ugye nagyon-nagyon sokat véd a sisak. És
2: hát mondjuk lehetett volna kutya kicsi zsebében.
4: Nem az ellen van, hogy lezuhan.
2: Mert egy ipari telepre repült be, ott ilyen három ilyen nagy kuvaszokat
1: jelkelni. De azért megfoghatatlan. Tehát mire fölmászol, ugrasz, lent vagy, összehajtogatsz, kész, nem is vagy a helyszínen. Tehát tulajdonképpen megfoghatatlan vagy.
4: Igen, de szerintem oda a parkolóba szállt le.
1: Igen, megérkezett, leszállt a parkolóba. Igen.
2: De azt mondják, hogy elvitték a rendőrök a végén.
1: Begyújtották a rendőrök?
2: Igen, ezt írják.
4: Hát mert ott van a végén, tehát ezért nem ugrottam le, mert amúgy tudom, hogy ott vannak a rendőrök is, és én konzul jelölt vagyok, úgyhogy már most nem nagyon csinálhatok ilyeneket.
1: Az mondjuk nem szerencsés. Kell egy tőernyős ugrás ahhoz, hogy te bázisugró legyél? Tehát egyfajta rutin kell, vagy el lehet kezdeni egyből bázisugrással?
4: Sajnos, ugye ez nincs szabályozva, így vannak olyan, ismerek olyanokat, akik úgy kezdték el, hogy nem volt ejtőernyős tapasztalatuk, de én ezt nagyon-nagyon nem támogatom. Tehát kell minimum, tehát itt is vannak képzések, ez nincs úgy szabályozva, mint az ejtőernyőzés, de minimum 2-300 ugrás, én azt mondom, hogy minimum 300-350-400 ejtőernyős ugrás, siklóernyőzni is nagyon jó. Nagyon nagy előny, mert ugye ott a kupolakezelést tanulod meg, vagy van ilyen speed flying, tehát minél több időt tölts el ilyen repülőeszközökkel, siklóernyő, ejtőernyő, speed gliding, speed flying ernyők, és akkor annál könnyebb lesz ez az út, mert ugye sokszor nagyon kis helyekre kell leszállni, különböző időjárási körülmények között, városba, szűk helyekre, tehát ott jó, hogyha van tapasztalat.
3: Magyarországon van olyan hely, ahol hivatalosan csinálhatod ezt? Mert ugye mindig azt halljuk csak, hogy belógtak, fölmentek, leugrottak, de van olyan, ahova azt mondják, hogy kedves bázisugró, gyere nyugodtan, innen lehet ugrani.
4: Nincs szerintem igazából. Hát a természeti képződmények, vannak ilyen szikla, falak, ilyesmik, ahova ugye simán fel lehet menni, mint egy túrázó leugrasz. Ugye ezek nagyon-nagyon alacsonyak, tehát ezek 30 méter, 35-40
1: nincs
4: méter.
1: Nincs nagyon idő kinyitni az ernyőt, igen, 30 méteren
4: hát
1: nem
4: az egy bekötött ugrás. Igen, az egy bekötött ugrás.
2: Milyen
4: igen?
2: Gyerek voltál? Hogy indult ez a gyerekség, hogy leugráltál, nagyon rossz gyerek voltál, és akkor nem volt más kiút?
4: Igen, hát ez csak tovább fejlődött így idővel.
2: És azt hiszem, hogy a konzuljelöltség és a bázisugrás, hogy ez a követelmény a konzuljelölteknél, hogy tudja gyorsan elhagyni épületeket, ha úgy van?
4: Hát igen, az már ugye a best. Az már ugye inkább előkövetelmény, igen. Nem, de nyilván ugye van ilyenkor ilyen átvilágítás. Van ilyen átvilágítás, úgyhogy most már egy másfél éve megy ez a folyamat így, de nem Magyarországon, hanem kettős állampolgár vagyok, Karib-szigeteken, grenadai konzuljelölt vagyok, és az átvilágítás miatt most már egy másfél éve így óvatosabban csinálom ezeket.
1: Óvatosabban ugrálgatsz.
2: És ugye konzul lesz,
4: igen,
2: lesz
4: igen,
2: újra?
4: Igen, igen, kell beküldeni.
1: Jó, hát ez most egy ugrás,
4: hát, de utána
1: már lehet. Figyelj, mennyivel
4: hát
1: zuhansz?
4: Ugrom csak ezeket az illegális dolgokat, nem?
1: Mennyivel zuhansz, amikor rán nyílik az ernyő? Mekkora a rántás, és mi a zuhanási sebességet körülbelül?
4: Hát ezek az alacsony ugrások, itt maximum egy 2-3 másodpercet, ha nincs fent ez a nyitás késleltető slidernek nevezett dolog, hogyha megnéztek ejtőernyős ugrásokat, akkor egy ilyen anyagdarab csúszik le ugye a sinórokról a fejedig. Hát akkor mész egy ilyen 80-100 km per órával is, vagy akár többen is, de nagyon nagyot tud rántani. Tehát egy 2-3 másodperc szabad esés után, enélkül a nyitás késleltető slider nélkül, nagyon nagyot. Hát nekem volt olyan, hogy csillagokat láttam, mikor kinyílt az ernyő, és nyilván úgy kell leszállni, pár másodpercet van, és akkor leszálltam, még akkor is így támoljaktam, így lépegettem jobbra-balra. Tehát ilyen azért van, igen.
1: Akkor
4: azért
1: átránt erős, visszafelé. Aha.
4: Igen.
2: Szoktad azt támadni, hogy zuhansz?
4: Szoktam. Amúgy tegnap, mikor hívtatok, akkor pont egy ilyen ugrásból jöttem haza Olaszországból, egy szikláról, azt talán be is küldtem nektek, vagy meg is néztétek, nem tudom, volt-e lehetőségetek. Ott már magasságból, tehát ott már 1200 méteres szikláról ugrottunk, egy ilyen 700 méteres zuhanás van ott, 6-700 méteres zuhanás, tehát ott már teljes sebességgel, ott már ilyen 200-220-szal jövünk lefelé.
1: Azért az elég
4: menő. Késleltető rendszer. Igen.
2: És
4: ha van kedvetek, nézzétek majd meg.
2: És akkor megérkezel, akkor gondolom az adrenalin az így elönti a testedet, vagy van egy ilyen eufória állapot?
4: Hát sokan ezt mondják, de én amit nagyon-nagyon szeretek ebbe, az az elugrás utáni 2 másodperc. Mert ahogy leugrasz, nincs ugye talaj, nem érzed a gravitációt, nincs még szél se, tehát az egy ilyen nagyon-nagyon kellemes, eufórikus érzés, inkább mint adrenalin.
1: De akkor miért nem az ejtőernyő, ahol mondjuk 4000-ről zuhansz mondjuk 40 másodpercet, és átéled ugyanezt?
4: Hát azért, mert ott ugye kiugrasz, egyből van szél. Amúgy azt is csinálom nyilván, de ugye ott egyből van szél, van menetzaj, van a motornak zaja, van a...
1: Ja, hogy ott van egy csend a bázisugrásban. Aha.
4: Abszolút, tehát ott állsz egy sziklán gondol, de csicseregnek a madarak mögötted, picit talán fújdogál a szél, de teljesen csend van, nézel, leugrasz, és akkor már utána nincs a gravitáció, megszűnik a szél, minden. Tehát én ezt nagyon élvezem benne.
2: De akkor ez egy ilyen függőség, nem? Tehát, hogy mondjuk, hogy egy húzamosabb ideig nem csinálod, akkor azért vágysz rá, meg így keresed ezt az életben.
4: Hát igen, meg keresed ezeket az alkalmakat, mint ez az épület, hogy honnan lehet ugye a következő ugrást megszervezni, megcsinálni. Amúgy felvettük a kapcsolatot már korábban, ahogy ugye elkészült az épület a MOL-lal, egy energiaitalgyártón keresztül is, meg adtam riportot már korábban a tévéknek rajtuk keresztül is, és nem voltak nyitottak arra, hogy egy ilyen rendezvényt megcsináljunk, ez akár egy ilyen éves rendezvény is lehetne, azzal ugye el lehetne kerülni ezeket az illegális ugrásokat, sokkal biztonságosabb lenne.
1: Valószínűleg az illegális ugyanaz, mint a bemászni régi épületekbe, lefújni, graffitizni, tegelni, tehát ebben maga az illegalitás a lényeg. Ebből minden ugrástán eszedbe jut, hogy lehet, hogy az utolsó, vagy hogy jól hajtogattad az ernyőt. Van egy ilyen gondolatom, hogy na mi van, ha ez az utolsó? Vagy annyira rutinszerűvé válik, hogy nem ugrik ez be?
4: Hát igen, hogyha már annyira benne vagy, ugye nagyon sokat ugrasz, itt ugye jó, hogyha az ember viszonylag sokat ugrik, tehát ugye akkor benne vagy ebbe a flow-ba, és akkor ugye mindent nem, tehát hogy mindent már rutinszerűen csinálsz, de nagyon odafigyelsz, tudod az ugrást, és nagyon technikás ugrásokat is meg tudsz csinálni, tehát ebben az a jó, hogyha benne vagy a sportban is csinálod folyamatosan, de persze benne van, tehát mindig úgy hajtod be, hogy nem szeretnél, amikor ott állsz a épületen, sziklán, antennán, akárhol, nem szeretnéd azt érezni, hogy hú, vajon ezt jól csináltam, vajon ezt jól tettem el, hanem azt úgy szeretnél odaállni, hogy ez biztosan rendben lesz. De igen, eszedbe jut, és próbálod a kockázatot annyira csökkenteni, amennyire csak lehet.
1: A hajtogatás a lényeg. Úgyhogy ez a sport nem nekem való, azt hiszem.
2: Egy kérdés, hogy lehet-e a tandem...
1: Igen, ez nekünk való.
2: Lehet tandem ugrani bázisugróként? Tehát el tudsz képzelni, hátulról ölellek téged. És akkor...
1: Én nem engedlek.
2: Azt ígérted, életem élménye lesz.
4: Van, az ugró előtt vagy, tehát ugyanúgy, mint az ejtőernyős tandem ugrásnál, az ugró előtt vagy, és onnan a szikláról, ahonnan most ugrottam múlt héten egészen tegnapig, ott lehet tandembázis ugrani.
2: Balázs, tudom, hogy kapsz a születésnapodra.
1: Elő a kis csimpackoccot, kis fogod a kis lábacskáját, és ugrasz. Jó, de nagyon megnézni.
4: Hát ha van kedvetek, akkor erre mondjuk a Balázs a vendégem, hogyha szeretnél egy
2: ez
4: ilyen
2: tandembázis. Ez elég kireges, hogy mi úgy érzem, hogy súlykorlát van ebben a szituációban.
4: Hát, azért mondtam Balázs, mert őszét el tudjuk vinni.
2: Ó, jó, és egy zsiráf.
3: Viszont ha a konzuli cucc megvan, akkor az egyhetes meghívást örömmel fogadjuk. Köszönjük.
1: Annak nagyon örülünk. Egyébként én ugrottam erdőben, az nagyon menő. Tandembe kétszer-háromszor ugrottam ilyen 4000-ről, 40 másodperc szabades, és az nagyon menő. A Esztergomba is ugrottam, meg Budaörsön is ugrottam.
4: Tudom, hogy egy ankettesre ki voltál kötve, tehát ott repültél a repülővel is, de azt nem tudtam, hogy tandemugrást is csináltál.
1: Ankettesnek a szárnyán ültem. Igen, kétszer-háromszor ugrottam tandemet. Ja, az menő azért egy 40 másodperc szabades, és az elég erős. De ott nincs választásod, ott kiugranak veled, tehát ott már hiába mondod, hogy idő, állj, nem ugrom, az mi, ott mész. Azért az Eszterrel megnézik egy bázisugrást. Szerintem a 2026-os év kihívása Eszternek el kell menni bázist ugrani.
3: Hamar leérnétek.
2: Meg a bázisugró arca, amikor meglátja, hogy engem kell a melkosára szikszalagozni.
1: Kit viszünk a hölgyet. Ajaj. Dupla fékező ernyő.
2: Kicsit hamarabb fog megérkezni, mint gondoltam, de...
4: Most tegyétek rá Balást, és akkor menjünk el, ott van a Gardatónál, amúgy gyönyörű helyen, ott tudunk akkor kirándulni, és akkor megnézzük, hogy Balázs leugrik. Én lekamerázom, tehát én leugrok a sráccal velük együtt, és akkor utána meg kicsit kirándulunk.
2: A két kedvenc tevékenységem, a halálfélem és a kirándulás. Engem írjatok fel, szerintem meg vagyunk.
1: Igen.
2: Én szabaddá tettem magam jövő hétvégére.
1: Máté, nagyon köszi, hogy beszéltünk, vigyázz magadra, jó ugrás, vigyázz magadra, köszi.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

egyenesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: nézzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 10-

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nagy szükség van a csapalékra Hajdúbiharban. Videón mutatják be, milyen lesz a debreceni logisztikai és kamionterminál. Kovács Rádai Andrea vagyok. Komoly a száj van térségünkben. Tartós szárazságot hozott az április, és a május is eső nélküli, nyáriasan meleg időjárással indult. Az elmúlt hónapokban az átlagos havi esőmennyiségnek mindössze a tizede esett a térségünkben. Még ennél is nagyobb a baj a szántóföldeken. Legalább egy évnyi csapadék hiányzik a talajból. A tavaszi a száj pedig csak tovább súlyosbítja a növénytermesztés helyzetét. Szolár Tibort, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnökét hallják.
2: Komoly a száj problémákkal küzdenek már az őszi kalászosok is, ugye az őszivetésű növények is, ez korábban nem volt jellemző, és hát nyilván most még talán annyi csapadék van a talajba, hogy annyi nedvesség van a talajba, hogy kikeljenek a tavaszi vetésű növényeink, de hogyha nem érkezik meg a csapadék, ott, ahol nincs öntözés, ott szerintem komoly használt problémákkal kell szembenézni.
1: Hajdúbihar öntözési lehetőségek szempontjából a kedvezőbb helyzetű vármegyék közé tartozik, de ez sem pótolja az esőt. Erre már nem sokat kell várni, bár kiadós, áztató esőzésekre egyelőre nem számíthatunk. Mráz Anna meteorológust hallják.
3: Szerdán főként a késő délutáni óráktól kezdve már egyre több helyen alakulhat ki zápor, illetve zivatar, ugyanis a meleg légtömegbe érkező nedvesség igazán jó táptalajt biztosít a záporok, illetve zivatarok kialakulásához.
1: A hétközepi pár milliméternyi esőt hozó napok után újra száraz, koranyárias időjárás várható. Vasárnapra ismét 25 fok körüli csúcshőmérsékletre számíthatunk Debrecen térségében. Videón mutatták be, milyen lesz a debreceni logisztikai és kamionterminál. Figyeld fel a De Hír! Az animációt a debreceni logisztikai és kamionterminál közösségi oldalán tették közzé. Az épület alapkövét márciusban tették le. A terminált az északnyugati gazdasági övezetben építik meg, és Debrecen összes ipari parkját kiszolgálja majd. A cél, hogy a kamionforgalom ne a városi úthálózatot terhelje. A 4,7 milliárd forintos uniós forrásokból a munkát a közbeszerzés és a nyertes Debreceni Mélyépítő Holding Kft. És a Kevíz 21 Zrt. Által alkotott konzorcium végzi el. A terminál várhatóan 2027 első felére épül meg. A túlnyomóan napos időre készülhetünk, csak helyenként jelenhetnek meg vékony fátyolfelhők az égen. Eső nem valószínű. A szél azonban élénk, erős lesz. Kora reggel 3 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, majd délután a legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk. Az UV-sugárzás 11 és 15 óra között már országszerte eléri az erős fokozatot, így érdemes lesz gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, jó dumát kaptunk már ígykor a reggel. Reggel Balázsék, este Balázsi. Hello Feri, jó reggelt, hello Eszter, jó reggelt kívánunk. 4:07 van pontosan, időben kezdünk. És az SMS is befutott időben, 45 nap, 19 óra, 45 perc és nyári szünet. Gyerekek, köszönjük szépen. Hát egy kicsit el vagyunk erődve Ferkóval, nem tudom, láttad-e Eszter, valószínűleg nem nézted, ez most nekem így a fétisen, de romlik az idő a jövő hétre. Erős időjárás romlásban vagyunk. Amikor te már...
2: Majd amikor ülsz a kitelepülésen, érted, és esik az eső, akkor szontyi leszel te.
3: Nem
2: is.
3: Baj, mert szép nagyok lesznek a szamócák.
1: A szamócák azok megnőnek, jó nagyok lesznek, de benetesedik a szokásos májusi eső és hidegfront. Gyerekek, úgy telibe veri a turnénkat jövő héten, hogy csak na. De nem baj, legyünk pozitívak, és a mindset nagyon fontos, úgyhogy meg tudjuk változtatni az időjárás. Ha mindannyian azt sugározzuk, hogy...
3: Jó, hallom, hogy most könyörögtök, hogy vigyelek át titeket, mert az egyik városban, a másikban.
2: Igen, motoranyainkkal együtt.
1: Nagyon szép a kocsit, befélünk esetleg, én a csomagtartóval fűteni az agyos ülésre.
3: Kényelmes nagy puha üléseket látok szemeimben.
1: Be tudnánk üldögeni.
2: És ez tényleg nem ázik be.
1: A motort majd megoldjuk, hagyjuk ott, hol van, nem érdekes, az sem baj házik.
3: A fedek megy, egy kicsit beteszem.
2: Zátorokat írnak.

0: csak hát egy kis könnyű tavaszi zápor, semmi. Az jó jöhet.
1: Figyelj, én ma is esőkabátba jöttem, mert full feketé vagyok, ezért mindig felveszek egy sárgát, gatyám van, esővédő, úgyhogy én meg vagyok tőlem, szakadó esőbe is mehetünk. Tehát, hogy
0: nem annyira jó benne motorozni, de
1: ne törődj vele.
0: Igen, az esőre meg szükség van, mielőtt megírják a mezőgazdászok.
1: Így van, egyébként arra meg nagyon, arra meg nagyon, igen.
0: Tökéletesen igazatok van.
1: Megjött az SMS, remélem szakadni fog az eső, sok felkeltőjel. Mivel smiley-el nélkül küldte egy azonnal bannolt Zsül. Értjük a humor, csak nem szeretjük. Ha valaki tényleg humorizál, azt értjük. Ha valaki rossz indulatú, azt bannoljuk. Úgyhogy ez lesz a sorsod, haver. Mi a helyzet? Ki hogy van, gyerekek? Nagyot aludtam, kipihent vagyok, úgyhogy veszélyes vagyok.
0: Júj, akkor már ez nagyon furcsa.
1: Veszélyes vagyok. Csak dőljetek hátra és üljetek fel a Balázs nevezetű vonatra. Nem a Balázsi nevezetű vonatra, az egy másik vonat és máshova visz.
0: Igen, de nagyot ment.
1: Nagyot ment. Síró strómanok és oligarchák korát kezdjük megélni, gyerekek. Izgalmas időket élünk, majd beszélünk róla három mondatot, mert nem mindenki tudja, hogy miről van szó, aki.
2: Felfogadatlan tempóban történnek a dolgok.
1: Felfogadatlan tempóban omlik össze minden.
2: Izgalmas a közélet. Én nem tudtam ezt elmondani magamról. Én feküdtem az ágyban, és próbáltam magam rávenni, hogy elaludjak. De és azt érzem, hogy volt hát egy nagyon izgatottság, pedig terem még sportoltam is. És lehet, hogy ez volt.
1: Hánykor sportoltál?
2: Délután. Három körül.
1: Mitől lettél izgatott? Megnéztél egy tényeket? Nem. Elolvastál egy borívócikát. Azaz. Ettél valamiért.
0: Gyerek. A gyerekkel
2: nem volt valami. Vacsorára, a gyerekkel nem volt semmi.
1: Nassoltál egy kis epret nutellával.
2: Nem, de úgy az rossz lenne?
1: Nem. Csak felnyomja a cukrot, és nem alszol annyira.
2: Nem, semmi ilyesmi nem történt, és egész este feküdt az ágyam, ilyen...
0: Te is érezted magadba ezt a.
2: Lehet, de nincs egy teli volt meg semmit, úgyhogy szerintem lehet az, hogy majd ma este össze fog omlani, és akkor cső.
1: Jó, omolj össze, én jót aludtam, korán is lefeküdtem, 11-kor.
0: Ma este összeomolhatsz, mert holnap nem jössz.
1: Holnap nem vagy.
2: Miért ne jönnék holnap?
1: Holnap is vagy.
2: Én nem tudom, mi vagyok már, amúgy komolyan mondom, két ilyen Covingtonost.
1: Hallod?
2: Hát ez mi?
1: Work of the year. Work of the decade, érted? Az évtized.
2: Egyszer majd rajzok nektek egy ilyen csátot, jó, hogy működik ez pontosan. Tehát, hogy az, hogy minden esetben, amikor nem kell máshol is helytállnom, akkor hétfőket szerdán vagyok. Amikor jönnek a más helytállások, ugye az eredeti szakmám, ami miatt ugye felismertek engem, hogy ideje, az ugye akkor, ha bekúszik ilyen szezonálisan, akkor ugye, akkor muszáj logikázni. De most ugye...
0: Jó, most nem, most nincs más. Hétfőként szerra.
2: Úgyhogy igen, becsétek meg magatok.
1: Letolod egybe akkor.
2: Így van.
0: Szóval akkor nem tudjuk az alvás okát? Nincs izé az óvodába, vagy az iskolába izé csávó?
2: Nem tudjuk.
0: Az sincs.
2: Nem tudom. Azt kérdezi az egyik hallgató, hogy sportoltál, Eszter, és mikor fog látszani? Elmondom neked, valószínűleg soha.
1: Elmondjuk neked egy gyökér, ha még egyszer beszólsz, amit neked lehet, amit nekünk lehet, neked nem lehet. Úgyhogy
2: igen, és
1: most
2: felírtam
1: legyen.
2: A telefonszámodat, tesó, és egy olyan általános iskolán fogom felírni a belső falára, ahol te se akarod találkozni a diákokkal.
1: Én egy meleg oldalra teszlek föl, és azt mondom, csak éjszaka hív. Ha nem veszem föl, akkor az előjáték része. Gátlásos vagyok, halkan suttogok, este hív. Ha nem veszem föl, próbáld újra.
2: Szeretném úgy leszögezni, hogy én egy sportos, izmos kövér ember vagyok, és ez így is fog maradni. Addig, amíg meg nem halok, vagy a sportba, vagy a kövérségbe.
1: Vagy az izomba.
0: Igen, ezen így vagyunk. Egy takaró, egy védőréteget építettünk az izmaink köré, hogy megsérüljenek.
2: Bármi történhet. És nagyon helyes.
1: Félkérdszer megyek motoros forgalmi vizsgára, drukkoljatok, bástyák, írja valaki, ír majd meg, hogy történt. Még az is lehet, hogy 10-ig itt vagyunk, úgyhogy még az is lehet, hogy meg tudod írni, de drukkolunk. A motoros forgalmi vizsga az bohockodás. Szóval tényleg. Nem?
0: Hát nem az az élet.
1: Nem az az élet.
0: Azt is sokan elvéreznek rajta.
1: Mondjuk azt nem tudom, hogy lehet elrontani.
0: Magunkra büszke vagyok, mind a kettőn megcsináltuk elsőre. De egyébként én azért láttam sok embert, aki ott vagy a rutinpályán, vagy ahogy hívják be a közlekedésbe.
1: Még a rutint megértem, mert ott izgulsz, kétszer leteszed a lábad, vége van. Slalom, kerülés, körbefordulás, de azért a forgalom, hát ott a jobb kezekben nagyon benézel, zebrán nagyon balra-jobbra körbenézel, ezeket nézik.
0: Igen, de hogyha nem vezettél előtte, mert azért nekünk van rutinunk.
1: Ha nincs autós vezetés, akkor... az úgy más. Az adom, hogy ez nem egyszerű. Az autós rutin azért az nagyon nagyon sokat számít, úgyhogy igen. Én ma is megmotoroztam, amit meg kell a 7 fokba, úgyhogy...
0: De csős vagy.
1: Mi egész
0: van?
1: Nap motorol.
0: Lerobbant az izé, merga.
1: Nem járok autóval, egyszerűen az van, dolgom van most a városban, megyek ott értekezletre, és ilyenkor motor, tehát hogy nem, egyszerűen nem vagyok hajlandó autóba ülni.
0: Jobban haladsz, ez egész biztos. Most meg 30 fok lesz délután. Éj! Na, nem örülünk annak se.
2: Én mindenek örülök.
1: Mindenek örülünk.
2: Igen. Alapvetően mindenek örülök, igen. Az igazság, hogy a tegnapi nagyon jó indulás után arra gondoltam, hogy ez a startup, ez egy átmeneti állapot volt, hogy ilyen jó kedve az embereknek, és mindenki ilyen kedves.
0: És mi lenne?
2: Hát ez délutára kis ilyen romlott, hogy őszinte legyek.
1: Na, de milyen?
0: Mivel találkozták?
2: Hogy úgy összességében, hogy kézzétek el, hogy kaptam egy levelet, amit hát nagyon jól szórakoztam rajta, de az egyik előadásomra reflektált ez a levél, amit nagyon jó volt a felvezetés is, mert elmondja, hogy alapvetően nem szeret engem, de mindegy eljött azért megint megnézni.
0: Miért?
2: Mindegyiket eljön megnézni. És a lényeg az, hogy hát ő van egy rész a műsorban, ahol egy nagyon izgalmas dologról beszélek, amiben előkerül egy férfi here, és ez egy rácsodálkozás egy ilyen szituációra, amiben hát kibontom magát hát ezt az érdekességét magának az anatómiájának ennek a szervnek, de hogy nem akarom elmondani nyilván, mert ez egy nagyon vicces része az előadásnak, és ő ezt nehezményezte, és kaptam egy levelet.
0: Kézzel írva?
2: Nem kézzel írva, e-mailben írva, amiben hosszasan értekezünk erről, vagy hát nem ilyen, hát ő, hogy ez milyen szinten aggályos, hogy egy nő beszél ilyen így egy férfi nemi szervéről, és bezzeg ez fordítva, az mennyire sértő lenne, hogyha egy férfi beszél a női nemi szervről.
1: De ugye elment az estedre, meghallgattam, hogy megírta.
0: Igen. De azt is megírja, hogy ő nem szereti. Érted? Tehát nem szeretsz valakit, igen, elmész az estjére, majd, igen, írsz egy felháborodott levelet, hogy miért beszél az illető a heréről. Hát te hülye vagy.
2: Nem tudom. Az a durva, hogy érted, mindenről beszéltem már. Tehát mindenről. Tehát amikor az nem vette ki biztosítékot, amikor az apám homolynak az átszitálásáról beszéltem. Az nem vette ki biztosítékot, amikor a terhesség alatt megváltozott fekete mellbimbókról beszéltem, vagy az orális szexről, vagy rengeteg szörnyű dologról. Az sose volt probléma. Na de itt meghúzzuk a tárcsácok. Itt
1: mert a here a szent.
2: Igen, és nem mindegy.
1: Szóval de nem is válaszol, ugye nem válaszoltál neki. Nem.
2: Az van, szeretném azt mondani, hogy nem válaszoltam neki.
0: Isten,
2: nem
0: szabad.
2: De kiropogtattam az ujjaimat.
0: Tudod, mi van, hogy a csávó érintett? Tehát, hogy here ügyben.
2: Hogy here, ugye? Van heréje.
0: Mert neki például szoptatásnál ugye nem volt fekete a mellbimbója, hiszen valószínűleg nem szoptatott. Az most betalált nála. Tehát ő egy ilyen here problémás csávó.
2: Igen, ez le is ki is derül a levélből, hogy ezt a sajátjának érzi ezt a problémát, de hogy erről nem tehetek, ugye, ez az egyik, a másik pedig az, hogy tudod, ezt a kapam, ami nagyon jól megfogalmazta, hogy neki is rosszul szokott esni, amikor valaki az alkoholizmusról viccelődik, de nem az illető miatt, hanem azért, mert az apja alkoholista volt. Tehát ez nem az illető hibája, hanem az apja hibája. És hogy kicsit tudod, ez az önismeret része, hogy hiányosnak érzem ezt, hogy így nem lehet leülni egy pillanat és végig gondolni, hogy miért érint engem? Ez az amúgy elég felszínes téma, nagyon mélyen, nagyon nehezen. Miközben amúgy én magamból folyamatosan ugye nagyon durva dolgokat dolgozok fel a színpadon. Most ez kicsit ilyen hentesesen hangzott, de engedjük el. És a lényeg, hogy az biztos nem probléma. Tehát hogy érdekes,
0: mert nem?
2: Mert
0: ez nem az ő problémája.
2: Ez nem probléma, de hogy amúgy meg a másik, hogy a testi anomáliákat mikor fogjuk elengedni, hogy ez egy probléma? Mert, hogy tudod, ez a tested, érted? Tehát a tested néha szolgált, néha meg fellázad ellened. Vannak ilyen dolgok, de hogy ettől még nem kezdesz
0: el. Ez egy lázadó here volt?
2: Ez egy lázadó here volt, igen. Egy lázadó heréről beszélek. Mindegy, szóval nem értem azt, hogy így. Tehát nem volt érzelmi töltete ennek a dolognak egyáltalán. Tehát ez egy...
0: Gondolom, hogy szar stílusba írt, tehát hogy még csak nem is úgy írt. Mert egyébként lehet egy előadásról véleményed, amit még akár el is juttatsz a művésznőnek, érted? De ezt meg lehet írni úgy is, nem?
2: Bár meg lehet írni, igen, de nem érzitek azt, hogy amikor elmész valakinek az estjére, akkor azon nagyjából sejtett, hogy milyen az ember, igen, nem? Hogy miről szokott beszélni, vagy hogy hogyan közelít bizonyos témák felé, vagy mi az a szabadosság, amivel van. Tehát, hogy meg tudom érteni, hogyha valaki elmegy egy Varnuszszavér koncert, ahol Varnuszszavér feláll, és azt mondja, hogy na figyeljetek ide, srácok! És akkor előjön egy ilyen témával, hogy azt mondja, hogy azért nem biztos, hogy erre számítottam.
0: De nem azért mentél oda.
2: De hogyha elmész a Duma Színházba, vagy esti előadásra, vagy így, vagy a Ráskoeszter előadásra, hogy muszáj mindenféleképpen nekem megfelelni.
1: De le a kalapa, hogy még válaszolsz. Tehát, hogy azért abban benned van lendület.
2: Azért, mert adott neki, eltorzította azt, ami történt 30%-kal, és egy adott neki egy olyan színezetet, hogy szinte azt éreztem, hogy én egy MeToo-ban vagyok érintett.
1: Igen, de nem tudod meggyőzni. Van ez a mondás, és ez nagyon igaz, hogy soha ne birkozz a disznókkal, mert koszos leszel, ők megélvezik. És ez nagyon igaz, de hogy le a kalappal. Ezt megválaszolom, én nekem erre már nem lenne erőm, de le a kalappal. Nem érti meg. Aki nincs ennyire az önismeret szintjén, az a válaszra se tud mit kezdeni. Az nem most fog fölébredni, az nem ébred még fel, hiszen tudja, hogy neki van valami testi problémája, de ezt leírod neki, azt is hárítja. Tehát nincs önreflexió, nem érti.
2: De nem érkezem. Tehát nem ítélkezem ebben a részt. Tehát nem az van, hanem az van, hogy van egy hirtelen kialakult szituációban, nem akartam részt venni, ott találom magam benne, ezt leírom. Egy leíró szituációt. Tehát nem az van, hogy... Na, szóval az egészben engem...
1: Mindegy, engedem.
0: Vissza fog írni.
1: Engedett.
2: Már visszaírt, ja, már is elolvasta le, és akkor arra gondoltam, amikor elolvastam az utolsó
0: hogy
2: levelét,
0: hogy fölösleges volt megint.
2: Hogy remélem, hogy amikor meghalunk, tehát amikor meghalunk, és akkor a végén ott áll, nem tudom, Szentpéternél, bárki van ott, bárki intézi az adminisztrációt a legvégén, akkor ezeket a leveleket, ezeket az agressziókat, ezeket a mikroagressziókat így fogják, így visszaolvassák, és az akkori ényével így meg kell, hogy hallgassa.
1: De nem értette
2: hogy
1: meg a válaszodat, nem értette meg.
2: Nem értette meg, nyilván nem
0: akkor
2: értette
0: se
2: meg.
0: Fogja Szent Péter előtt se fogja megérteni. Ő nem, úgy csak, fog
2: hogy
0: meghalni.
2: Valaki szembesítse önmagával, hogy figyelj, hogy így te ezt tetted le a közösbe, haver. Te ezt tetted le
0: de
2: a közösbe.
0: Tudod, ő ma is azt mondja, és Szent Péter előtt is azt fogja mondani, hogy igen, mert nekem igazam van. Ez semmi, soha nem fog.
1: Tehát ez soha nem, aki egy ilyet ír, az nem érti a választ se. Az a baj. De le a kalappal,
2: a másik, ami nagyon felbasszom magam, hogyha most már ez kijött belőlem, amikor azt mondja valaki, hogy mondjuk szülőként viccelsz a szülőséggel, vagy pedig a feszültséggel, amit maga a szülőség kelt benned, hogy nem szereti, amikor csúnyán beszél valaki a gyerekről. De nem a gyerekről beszélsz csúnyán, hanem azt értsd meg, hanem a saját feszültségedet adod ki egy helyzettel kapcsolatban, amiben eszköztelen vagy, és ezért csinálsz egy humort. De hogy érted, tehát hogy ezek a dolgok, hogy ezt el kell magyarázni, hogy egy humorista estem a dolgokat, nem kell nettó abszolút értékében vizsgálni, ettől kicsit azért elfáradtam. Hogy lehet, hogyha nem való mindenkinek, akkor így gondolja végig, hogy bántsa ő magát ezzel, érted? Tehát miért bántja magát ezzel?
1: Oké, ebben igazad van, de szerintem a következő lépés ebben, hogy megvizsgálod azt, hogy miért akarod megválaszolni.
2: Azért, mert tudod, beleteszem a lelkemet ebbe, tehát, hogy tudod, egy önálló est az olyan, hogy...
1: De az igazi önismeret nem válaszol már meg egy ilyet. Érted, hogy mire gondolok?
2: Nem tehát, tudom, hogy... közben azt érzem, hogy írnak neked egy személyes levelet, és akkor én most le kell, hogy hasítsam ezt magam, és azt kell mondanom, hogy figyelj, nem, ez igaz önismeret, ezt nem válaszol le.
1: Igen, amíg válaszolsz, addig benned is van valami, amit te rezonálsz rá, érted? Tehát ezt
2: akkor ignoráljak mindenkit, akinek ezért.
1: Szerintem egy cuki építőkritika oké, de aki látod, hogy nem ébredt, és látod, hogy alszik, azt nem tudod megrázni, hogy haver, kelj föl, mert ő aludni akar, érted?
2: Igen, csak tudod, hogy engem az zavar ebben, hogy igazságtalannak érzem, amikor beleteszik ezt a fajta szorongásokat, feszültségüket, vagy agressziójukat az én létezésemnek a tényében. Érted?
1: Tehát, de még csak ne is fog föl, hogy igazság, inkább egyszerűen csak, hogy nem ért. Tehát, hogy nem ért. Ért téged, és nem érti magát. Hát és akkor a kettőt megértett, hogy ez nem rólad szól, hanem a saját taromájáról, amit nem dolgozott, és nem érti, hogy te mit csinálsz.
0: Meg ráadásul te most adsz neki egy kapaszkodót, érted? Azt, amit ő nem ért, azt most rád tudja kivetíteni. Mert értem. Te egy olyan dolgot adtál az előadásodban, amiben bele lehet rugni, tehát ő ventilál ezzel, de ez nem a te problémád.
1: Én annyit ittam volna, nyugodj meg, haver, here I am. Érted? De értem, hogy válaszolsz, de igen. Szóval, hogy ha viszont még benned elindít valamit, én inkább kidolgoznám azt, hogy benned már ne indítson el semmit.
2: Igen,
1: egy ilyen
2: nem
1: érted
2: ezt egy pontot, hogy kapsz egy tehát, hogy kapsz egy kvázi egy ilyen támadást, és utána még te vagy, érted, a megdolgozatlan.
1: Ezért nem aludtál. És most itt ülsz, és azt mondod, hogy nem aludtál a hülye miatt. A hülye, aki bekeveredett
2: az előadásra. De most visszanyomodok azt a címet, gyerezsül!
1: Na, jövünk mindjárt, gyerekek. Fél hét van, jelentkezzetek játékra, itt vagyunk mindjárt.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
4: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
5: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
6: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a dinekosok.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: nekünk kelljen!
1: Jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
4: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
5: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
7: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
8: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
9: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dászvelt Autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dászvelt Autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
2: Reklámot hallottak.
10: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Te is szeretnél végre egy igazán jót bringázni? Válaszd a jó bringát, mert nálunk több mint 500 hagyományos és elektromos kerékpárból minden bringás élményhez a legjobb bringát találod. A legújabb bringák és modernebb bike-ok a jó bringában Böszörmény út 153 vagy jobringa.hu.
12: A Kronesznél idén májusban is a jótékonysági a főszerep. Az idei Kronesz Charity Run támogatottja a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány. Csatlakozz a jótékonysági futóversenyhez, fuss át idén is egy működő gyáron, és légy részese az igazi Kronesz hangulatnak. Részletek és jelentkezés a futás.marathonman.hu/Kronesz-charity-run honlapon. Találkozzunk május 9-én!
13: Figyelem, fesztivál rajongók! Május 8-án és 9-én jön a Csabai Csülök Karnevál Békés Csabán a Csaba Parkban. Ingyenes belépés, brutális csülkös finomságok és sztár fellépők. Radics Gigi és Dérheni, Péter Sramek, Lengyel Johanna, Vétek Kefir, Nem az a lány és Szofi, Bíró Csongor. Napközben programok, este koncertek és hatalmas No Low Sounds nagy koncert. Csabai Csülök Karnevál, ízek és slágerek tavaszra hangolva.
14: Hány sejtből áll a tested? Valóban 100 000 kilométer hosszú a véráramod?
15: Fedezd fel a saját tested titkait interaktív anatómiai kiállításunkon. Tudományos kísérletek, lenyűgöző látvány, családi kvízek. Mindez a Fórum Bevásárló Központban május 2-től 17-ig. Emberi test expedíció a Fórum Debrecenben.
14: Részletek fórumdebrecen.hu.
16: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Sajtófotó kiállítás nyílt a Kölcsei Központban. Ma is napos, kora nyárias időre készülhetünk. Kovács Rátai Andrea vagyok. Folyamatosak a kulturális programok Debrecenben. Hétfőn nyílt meg a 11. Bihar Press sajtófotótárlat. A sajtófotó pályázatra 14 amatőr és hivatásos fotóriporter nevezett Hajdú-Biharból és Biharból. A Médiacentrum Debrecen munkatársa Gurbán György is elismerésben részesült. A kiállítást idén is a Sajtószabadság világnapja alkalmából rendezték meg, amit május 3-án ünnepelnek. Az alkotásokat nem csak Debrecenben, hanem Nagyváradon is bemutatják. A tükörkiállítást hétfő délután nyitották meg a Nagyváradi Várban. Stefán Tóth Istvánt, az Eurofoto Art Nemzetközi Egyesület elnökét hallják.
2: Ez lényegében egy nagyon jó találkozás a fotoriporterek között a térségből, és hasonlóképpen az, hogy ezek az alkotások, amelyek lényegében az elmúlt év legkiválóbb eseményeit illusztrálják, hogy ez eljusson a két testvér megye nagyobb városaiban is.
1: A fotókat június 4-ig lehet megtekinteni a Kölcsei Központban. Májusban több kulturális program is várja a debrecenieket. Puskás István alpolgármestert hallják.
3: Hamarosan kezdődik a harmadik átvék, ami a debreceni kortárs képzőművészet bemutatkozása. Most már mondhatjuk évről évre, hiszen harmadik évben kerül megrendezésre. A belváros állandó és alkalmi kiállító helyszínein a debreceni képzőművészek nagyon színes közössége mutatkozik majd be.
1: Május végén jön az irodalom éjszakája, aminek során több mint 20 ország kortárs szerzőit lehet megismerni a Csokonai Színház és a külföldi kulturális intézmények együttműködésének köszönhetően. A múzeumok éjszakáját és a könyvhetet pedig júniusban rendezik meg.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: Debrecenben a DV Parking Kft. Összesen 19 töltőállomást üzemeltet. A Sas utcai mélygarázsban 10, a felszíni parkolókban 9 töltőállomás van kihelyezve, melyeken darabonként 2-2 töltőfej található. A töltésért a felvett kilovattóra és a töltőn eltöltött idő alapján kell fizetni. A két tétel összege adja meg a fizetendő díjat.
0: A DV Parking információit hallották.
1: A túlnyomóan napos időre készülhetünk, csak helyenként jelenhetnek meg vékony fátyolfelhők az égen. Eső nem valószínű. A szél azonban élénk erős lesz. Kora reggel 3 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, majd délután a legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk. Az UV-sugárzás 11 és 15 óra között már országszerte eléri az erős fokozatot, így érdemes lesz gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Aznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: 3-4-7 lesz, 2 perc múlva. Jó reggelt, itt vagyunk, drága hallgatóink. Azonnal egy herehang utánzó verseny, így van, igen, ez kellene.
2: Ez nagyon nehéz amúgy
1: küldte.
2: Elnézést kérek mindenkit, akire ráterheltem itt az érzelmi életemet.
1: Ne törődj vele, hát semmi baj, kicsit vissza kell gyúrni magunkat, hogy hétre visszajövünk, de nem, mert visszajövünk, megoldjuk, följövünk. Nem
3: bejött jó kedvű,
1: köszönöm, bejöttem, lendülete, jó kedvű.
3: Olyan lendülete jött, mint hét napunk óta, nem.
1: Nem baj, gyerekek, vissza, ezért vagyunk, hogy kihúzzuk egymást, kihúzzuk egymást a gödörből. Én is vagyok ott, ti is vagytok ott, nincs ezzel baj. Nincs ezzel baj.
2: Csak egy kis ölelése.
1: Időjárás, mondjál, Ferenc, egy jó időjárás.
3: Óriási napsütések, délutántól már pici zápor nyugaton, de annak megörülünk.
1: Köszönjük szépen.
3: Most még.
4: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
1: M3-as Galga Pienőtől Pest felé úgy be van állva, mint a kis nyugdíjas az Unikum Szilvától, miután MP beszélt az M1-en. Köszönjük szépen, milyen korrekt közlekedési jelentés volt ez, igen. Iszod de még a sós vizet, Balázs? Mostanában nem halljuk a kanál kocogását. Egyébként tényleg, nem iszom mostanában a
3: pedig
1: sós vizet.
3: Pedig behozza, mindig be, jön, zsűr, jön, leteszi.
1: Kanálom múlik, nincs kanál.
3: Nincs kanál, igen.
1: Nincs kanál, ahogy a Mátrixből is megmondták. Úgyhogy nem is érdekeltiteket a Pandorfi óriás kerék? Tudjátok, milyen drágák innen az SMS-ek? Máncsi küldte nekünk, de küld, hogy működik-e vagy nem működik. Azt beolvassuk, csak én mostanában nem szoktam. De ha küldöd, akkor figyelni fogom. Jó, hogy működik a Pandorfi óriás kerék? Nézegetted jövő hétre?
3: Nézegettem. Hát az elejét megússzuk, ahova te nem jössz, tehát az jó lesz. Ahogy megérkezel,
1: megérkezik a felhő.
3: Te nekem rossz homen vagy ebben a motorozásban, kezdem azt hinni. Nem, eddig jó volt minden.
1: Eddig jó idő
3: jó
1: volt.
3: Jó lesz, most itt kicsit, figyelj, a motorozásban benne van ez, hogy kicsit elázunk, kész.
1: Nincs ezzel probléma.
2: Odaérünk. Ela.
3: És akkor este majd más, hogy elázunk.
1: Így van.
2: Jó, de figyelj már, és mi van akkor, hogyha elásztok? Most nem lehettek ilyen nyíkhajok, hogy
1: üdes
2: a bugyi, azt akkor már nem.
1: Nem, én nem is a motorozás miatt aggódom, engem a kitelepülés jobban érdekel. Tehát a motorozás meg, hogy legyen jó idő, mert a rócsónak úgy van jó hangulata, hogy így süt a nap, jó kedvünk van, játékokat játszunk, tehát az úgy a jó, azért az esőbe, szélbe csináltuk egy párszor, azért az cudar tud lenni. De a hétfőket szerda meg vagyunk.
2: Tehát itt... úgyis a napos részen leszünk, ugye Győrben, Sopronban, a így van. Is jobb szokott lenni. Ugye...
1: Az oké, az hétfőket ez rendben van.
2: Akkor ugye mentek az azbesztes szombathelyre.
1: Ott nem baj az eső, mert ott egy kis dámos az azbesztet.
2: Igen, azt mondom, időszerű volt, hogy megjöjjön.
1: Igen.
2: Igen, és utána pedig Dunaújvárosban szintén jó idő lesz szerintem, mert addig már pont elvonul.
1: Igen,
2: bízzatok
1: a proféta szólja belőle, igen.
2: Valaki nem lehet, hát ez már gázosabb. De...
1: Az már erős lesz, igen, nem baj. Valaki megint rohadt büdös a buszon. Biztos, hogy nem én vagyok, mert a 72 órás lezadóról még 18 és fél perc van. De valaki büdös a buszon, igen. Azt mondja, hogy...
2: Szokott lenni olyan, hogy beléptek a liftbe, és valaki egy rettenetes biofegyvert hagyott.
3: Egy bombát.
2: Egy bombát hagyott, az a legdurább érzés.
1: Hogy oda fingik?
2: Belépsz a liftbe, és nekimész egy fingfalnak.
1: Igen, csak azon izgulsz ilyenkor, hogy amikor nyílik az ajtó, utánad ne szálljon be senki, azt le nem mosod.
3: Igen, hogy te
1: azt le nem mosod, azt be kell mondani, hogy nem én voltam.
2: De, tehát, nem, de nem az van, hogy ilyenkor a saját molekuláid ezt egy kicsit fellazítják, nem. Mert plusz belélegzed.
1: Azt nem lazítja fel. Az, aki belép friss orral, ugyanúgy érzi.
2: De mi annak, hogyha belélegzed, és ugye átszűröd a saját mikroszűrőidet, úgyhogy már nem olyan
1: tudsz annyi légköbmétert kiszívni a liftből. Tehát, hogy nem higul. Szerintem nem higul.
2: Te lélegzel benne a büdös liftben, vagy pedig azonnal megállítod. De hát én kibírom.
3: Igen?
1: Én se nagyon.
2: Na, ilyenkor azonnal mindent lezárok.
1: És csak azt szugerálom, hogy ne jöjjön senki. Tehát most utána messze, azt nem mosod le. Nem, akkor be kell mondani, hogy ez nem én voltam.
3: Azt sem mosod le.
2: Jó, és nem. Például azt tudjuk, hogy a büdös az úgy terjed, mint a meleg. Mert ugye a meleg ugye felfelé száll.
1: Igen.
2: Nem, a büdös és ez van. Tehát a legugorszat is büdös van?
3: Nem, ott lefelé száll.
2: Lefelé száll?
3: Mert a büdös az
1: nehezebb, mint a meleg.
3: Nehezebb, mint a, hogy hívják, mint a sima levegő.
1: Így van.
5: A metán. Ugye, hát az nehezebb.
1: A büdös nehezebb, mint a meleg. Tehát a büdös lefele megy.
5: Egyébként én ezzel nagyon sokszor szembesülök, hogy bemegyek a női WC-be. Ugye 2 darab WC van. Megyek, szépen rendbe teszek magam, mentem, pisiltem, én így, na, ennyit így a kis anyagcserből, én itt nem szoktam így, csak pisilni.
2: Üvöltve.
5: De van, aki mást is szokott, ugye?
1: Sajok ide a munkahelyre.
5: Szoktak? Hát ha kell. Na most én, amikor
2: szerintem kijövök... Szerintem az éjjel ide be, nem is itt dolgozom.
5: És mondom. Van egy szag, engem ez például frusztrál, hogy ugye hát nem én voltam, valaki bemegy, bármit gondolhat. A másik nem tudom, hogy rendbe hagyta a WC-t, mert én ugye magam után rendbe hagyom a WC-t, de két WC van. Na jó, de ha valaki bejön, nem tudja, hogy én melyikből jöttem ki, mert éppen
1: tudom,
5: mosom a kezem.
1: Tudom, ezen szoktam gondolkodni.
5: Rettentő
1: szarérzés. Szarérzés.
2: Igen. És amúgy a másik, hogy amikor belépsz a vécé, hogy két vécé fülke van,
5: igen.
2: És tudod, hogy az egyik be van zárva, akkor ott már valami történt.
5: Jaj.
2: És hogyha be van zárva az ajtaj, akkor tudod, hogy ezt már elvették tőlünk ezt a fülkét, mert ott már nem lett, nem tudsz őszintén pisilni.
5: Nagyon.
2: Igen, igen, ez nagyon nehéz.
5: Igen.
2: Igen, de szerintem van egy szardémon amúgy az épületben.
5: Van.
2: Van egy szardémon, aki bejár és összecsikozza a vécéket, ez az őszinte igazság.
1: Igen, én csomószor járok hozzátok a nőibe egyébként, mert a férfi foglalt, akkor átmegyek a nőibe.
5: Jó, teszel.
2: Akkor megvan a szardémon.
1: Én simán. Úgy megy be a férfi vécébe, hogy látom az egyik ajtó csukva van és piros az ár, már be sem megyek. Nem érdekel, hogy pisi, vagy kaki, nem megyek be. Nem akarom azt, hogy szinkrom a vég halad. Ezért átmegyek hozzátok.
5: Jól teszel.
3: De ott jobb szinkromba vég halad.
1: Nem, ott is két budi van, és ott az üres. És akkor látom, hogy valaki gittel a férfi vécébe, és egy gitelő férfiamat én nem tudok pisilni, és át meg hozzátok a nőjébe. Én egy csomószor pisilek nálad.
5: Nagyon jól teszek.
2: Helyesnek ezt nem tapasztaltam, de kíváncsi lennék, hogy így kicsit ilyen nyitott ajtónál, ahogy szokás ilyenkor.
1: Fücsülök, igen, fingok kettőt fücsülök. Megrázom a lábam, egy kicsit körbevizelem a tartályt. Igen, és átdörömbölök, hogy izé, mi van, szukat, te is fosol.
5: Imádom, hogy szukának
1: ez a kedvenc. Te is fosol, szuka, én csak pisilek, na mi van?
2: Amúgy ezt kéne kínálni a nővécére, szuka.
1: Szuka, ne fosoltok, szuka. Nem, én gyorsan összepisilek, hogy nem, és jövök ki, tehát, hogy... De én leasingellek titeket sokszor. Mindig megnézem, hogy tiszták vagytok-e.
2: De ez nem szokott előfordulni, bár lehet, hogy érdemes lenne tenni egy Erasmust a férfi vécébe.
5: Én volt, hogy már átmentem a férfi
1: vécébe.
5: Tehát simán át lehet menni.
2: Nincs nem, piszoár.
5: Nincs.
2: Ezért piszűz a csapba.
1: Persze. Szerintem miért piszűrök a csapba? Hát szerintem, kijötték kezed, most én háromszor láttam már csapba pisilni. Mondtam, az addiktív. Nem, át kell menni. Nem, én valahogy nem megyek be. Látom, hogy egy pali ott bent van, és bezárta az ajtót, az még csak nem is pisi, úgyhogy az ott kaki van. Én nem tudok pisilni egy szaró férfi mellett. Egyszerűen nekem ez nem megy.
2: Ezt írjuk fel.
1: Nem megy.
2: Én vezetem, van egy ilyen uralbumom.
3: Kakilónő mellett tud?
1: Tessék?
3: Kakilónő mellett tud?
2: Ez egy nem létező dolog.
1: Ha elképzelem a látványt, még inkább. De nekem egy kakilónő nem létezik, így van. Tehát az nincs.
3: Ja, sincs.
2: Ez nincsen.
1: Az én univerzumomban ti nem kakiltok.
2: Ez így van. Az összes többi univerzumban se. Van egy, ahol igen, de nem járunk.
1: Ti valahogy bőrlégzitek. Nekem az nincs. És egy nő, még virágaitok is vannak, illatosítótok is vannak, nincs ilyen virág, meg illatosító.
2: Egyszer találkoztam egy csajjal, aki igen, tehát arról tudtuk, hogy ő igen, és azóta senki nem beszélt vele.
3: Senki többet, mi?
2: Kirekesztett a társadalom.
3: Egyébként van illatosítónk, csak...
1: De ilyen fújó, de várjál, fújó.
3: Fújó is.
1: Neki ki van rakva, múltkor olyat láttam, hogy ki volt rakva ez a bríz, ilyen háromszögletű, meg valami be van szurkálva, ilyen, és én figyelj,
5: potpuri,
1: sokkal durvább.
3: Miért nem jár?
1: Hát ezt mondom, nekünk ilyen fújós szar
2: izé van. Az van. Nátok ilyen spárgák vannak kirakva alapból a vécé mellé, tudod, mert a növény
1: spárgák. Szerintem miért járok a nőibe? Egyrészt otthon érzem magam, kettő, hogy sokkal tisztább és jobb illatú.
2: Ki vannak téve a púderek mindig a tükör elé, szerintem azért jár oda.
1: Most bemegyek a férfibe, érted, és a falig fel van fosva, hát
3: hadd
1: menjek már.
3: Nem állunk jól, de
2: négybe jöttem. Hát alacsonyan van az a vécé, ez gyakran előfordul vele.
1: Cseppi, csurog a falról, mondom, haver, mi történt itt veled, haver, hétvég, hogy ilyen hadbár nyomással jött ki, hát meg a nőibe, ott egy kedves lány pisil diszkréten, hát nem jobb volt,
2: érted? Feri, az a fajta ember, aki soha nem ez glutén érzékeny, hanem ő csak kitartja. Ez teljesen normális, hogy történik vele, megjegyetek!
1: Semmi, csak a női, persze. Sokkal tisztább. Itt van a játékosunk, jó reggel, csáó.
2: Szerencsétlen, szia.
6: Jó reggelt kívánok.
1: Ezt. Hogy hívnak,
6: csáó? Végig hallgattam. Ági vagyok, és én is beszoktam menni a férfi vécébe.
1: Na, látod,
2: akkor te Ági bácsi vagy.
1: Ági bácsit.
6: Hát, valami olyasmi.
1: Tanítasz, Ági, tanítasz?
6: Tanítok, igen, alsóba.
1: Alsóba.
6: Egyesen. Békés megyébe.
1: De hányadikosak az osztályaid éppen
6: harmadik
1: most?
6: Harmadik osztályosak.
1: Harmadik. Akkor még egyesek, hogy jönnek a kicsik megint. Aha.
2: Harmadikban le tudják írni a település nevét? Mert azért az a Magyar Bánhegyes nem olyan egyszerű.
6: A Magyar Bánhegyes, ez nem olyan egyszerű, igen.
1: Ez nem.
6: De tudják másolni a táblárod, aki már le tudja írni.
1: Nagyon
3: mi a nehéz a Magyar Bánhegyesben?
2: Hát, hogy van benne egy J.
6: Hogy hosszú. A J-J, igen.
1: Igen.
6: És amíg... Nagy betűvel írni.
2: Ferinek már évek óta nem volt gondja vele, azért ilyen értetlen.
3: Igen, 35 éves korom óta szépen írom, hogy Magyar Bánhegyes.
1: Igen. Ágy, akkor a Ferivel is játszodál, gondolom én, nem? Ha már
6: persze, igen.
1: Megtaláltátok egymást. Jól van. Egy tanítónéni játszik Ferivel, akkor legyen ez. Jó? Hallgat a csoportod? Vagy még alszanak? Vagy más uliba vannak?
6: Fogalmam
1: vagy...
6: sincs. Lehet, hogy hallgatnak. Hogy üdvözlöm őket.
1: Hát akkor tudom. Eljut az, mire beérsz, ott már mindenki tudni fogja, hogy a tanítónéni játszott.
3: Ha játszott, vagy nem.
1: Balázséknál ott volt a tanítónéni. Na jó van, menjünk akkor, Ági. Jó, 3-2-1, tessék.
3: Ági, a suliban jársz a férfi vécébe? Azt mondtad az előbb, hogy szoktál.
6: Előfordul. mert több részben nők dolgoznak az iskolában.
3: Pedagógus szakma az ilyen.
6: Igen, és ha nagyon
3: meg is vagyunk.
1: Ott vagyunk az igennel.
3: Tanítónéni drága, ez bukta.
1: Ági, ott volt egy igen, hogy férfiak dolgoznak, igen vagy kevésbé férfiak.
6: Hát, szoktam a gyerekeknek is mondani, igen, ügyes vagy, úgyhogy ez nálam.
3: Igen, Ági, nem voltál ügyes.
6: Nem, most nem.
1: Na de várjál, viszont van egy olyan ajándékod, hogy az figyelj, én nem tudom, hogy ezt tegnap óta tudod, de meghallgatod, megőrülsz, figyelj.
4: Gratulálunk. Az ön nyereménye egy kétfős, két éjszakás wellness hétvége félpanzióval a négy csillagos Hotel Vella Marinban.
1: Hoppácska! Na?
6: De tudtam róla, de nagyon szépen köszönöm.
1: Igazából ezért jöttél.
6: Igen.
1: Nem baj. Hát
3: pedagógusként meg is érdemled.
1: Hozzá vagyunk el szokva, hogyha nagy az ajándék, akkor többen akarnak játszani. Kivel mész, kit viszel magaddal?
6: Hát a Barinőm egy Csillát, ketten megyünk.
1: Nagyon jó.
6: A családot.
1: Helyes, még nem is az, hogy a férjemet, az uramat, vagy a páromat, egy barátnős hétvége a Vella Mariban. Érezzétek jól magatokat, küldjük akkor nektek, jó?
6: Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük. Sziasztok.
1: Hello. Igen, ez menő egyébként. Két éjszaka a félpanzió, akkor ez tulajdonképpen, ha nem nincs plusz fogyasztásod, egy forintodba se kerül, ha nem akarsz fogyasztani.
3: Egy úti költség és meg vagy.
1: Így van, este egy kis tarhonyás hús, reggel egy kis zalafelvágó. Dehogy is nem jó.
3: Ne Vella Marin, egy kicsit enni jobb.
1: Nem, ez kiváló hotel gyerekek, úgyhogy nagyon jó kis ajándékunk van. Csokortatjuk a hotel dolgozóit, hogy nálunk hirdetnek és tudunk adni hallgatóknak. Úgyhogy ez nagyon jó. Ez nagyon jó.
2: A Vella Marinba beengednek még téged, nem úgy?
1: Te csináltam ott valamit, amiért nem kellene?
2: Ez elég közel van ott azokhoz a területekhez, ahol szoktál tékozolni, csak kérdezem.
1: Ja, hogy Zamárdira gondolsz?
2: Igen.
1: Nem voltam még ebben a hotelben, mindenhol szívesen látnak.
3: Ha előszörre, azt
1: mindig
3: van
1: kis bekészítés, mindig úgy, örülnek nekem.
2: Lenni ilyen válságstáb, amikor megérkezel.
1: Amikor becsekkolunk.
2: Igen.
1: Nem, ebben a hotelben még nem voltam, de jókat hallunk, meg nagyon jó kis ajándék, úgyhogy egész héten ezt lehet nyerni a fekete féligennemben. Ja, jól van gyerekek, menjünk hírezni, reklámozni, és aztán belevágunk.
2: Jó, azt a pedig
3: jövünk egy újabb traumával.
1: Földolgozzuk az újabb traumákat, kibeszéljük, ventiláljuk, helyre tesszük.
2: Hoztál valamit, Feri, esetleg?
1: Megoldjuk.
3: Igen, nekem mindig van, tudod.
2: Apropó Harry, szeretnék is hozni.
3: Nem én írtam a levelet,
2: Azt, na, a Zsüle, most ellenőrizzük, jó? Mert
1: nézzük meg, milyen e-mail címről jött.
2: Így van.
1: Igen. Azt mondja, hamar feladtátok évelején, hogy a vesztes nem kapja magán nyereményt. Így van. Ezt, Lóri, nagyon jól látod. Ez egy egyhetes, átgondolatlan ötlet volt, és nagyon megszívtuk, mert nagyon sok adminisztratív dolog volt vele. Tovább kellett vinni, egy hétre köt a kampány, másfél hétig tartott a játék, a spotokat hogy rakod be. Ez egy bonyolultabb történet, mint mi azt gondoltuk, úgyhogy visszaálltunk arra, hogy igen, játék, kimondta, na, vidd az emléket, szavaz. úgy is tudjuk, hogy ezért jöttél. Mindenkinek sokkal egyszerűbb így.
2: De fel is szeretném neked a következő SMS-t felolvasni. Én csak azt szeretném kérdezni, hogy magyar bánhegyes csé vagy tjé?
3: Csé, szerintem csé.
1: Igen. Azt mondja, hogy a nem rosszból, pedagógus és EU dolgozótól nem sajnáljuk, de nem úgy volt, hogy idén csak nyertes kap nagy ajándékot? Nem.
3: Jó van már.
1: Nem, ez így volt, elvetettük. Elvetettük, ez egy hétig tudott menni. Aztán ezt kidobtuk az ablakon.
3: Gyakorlatilag ránk dőlt. A kiválóan fölépített rendszerünk az egy másodperc alatt dőlt össze. Mert rengeteget dolgoztunk vele.
1: Ugye itt azt kell megérteni, hogy ha a szponzor megveszi 5 napon keresztül, akkor ha azt tovább lógatjuk a következő hétre, ott már lehet, hogy egy másik szponzor van. Ő 5 napot fizet ki, de 7 napot megy, jövő héten már másik szponzor. Szóval ennek vannak azért különböző ilyen reklám, meg spotbéli, meg eladásbéli dolgai, úgyhogy nem olyan egyszerű ezt itt. Komoly terhelés alatt vagyunk, kérem szépen, ami a reklámokat illeti. Úgyhogy...
2: Szerintem el kellene kezdeni gondolkodni azon, mi az, amit valójában szeretnék reklámozni, hogy esetleg, nem tudom, te a nőklapját be tudnád-e hozni valahogy.
1: Én nagyon szívesen, most meglepetés címlapon leszek, csak szólok.
2: Feri a kolonoszkópiát, hogy olyan dolgok, amik így igazából rárímelnek az életünkre.
1: Igen.
2: Hogy állsz most így a tavaszi kampánya?
1: Mondom, meglepetés címla. Én végigmegyek most. Meglepetés nőklapja
3: kiskenyet. És belül a tartalom mi lesz?
1: Tessék?
3: A receptek után most mi jön?
1: Horoszkópot olvasok egy ilyen karosszékben, egy lobogó tűz mellett.
2: De én azt hiszem, hogy a rántás és a habarás közötti különbséget
1: elemzem. A nyok és a tájátelle közötti tészta bekeverési módszereket elemezzük a meglepetés újságírójával.
2: Illetve az ecet 9 féle nagyon izgalmas felhasználása.
3: Igen. Ecet a konyhán túl.
1: Igen.
2: Biomarkerek nélkül.
1: Igen. Na jó van, gyerekek, jövünk mindjárt. 3 perc, 7 óra, írjatok, ha van friss közlekedés. Mi pedig itt vagyunk mindjárt, a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Budapesten minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

minél több virsit a Mester Good Virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Már megint a Premier Outlet-be mentek.
5: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
6: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
7: Premier Outlet Budapest.
8: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
9: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
10: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
11: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
10: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
11: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
10: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
12: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
13: Skoda.
14: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő. Az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
15: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
16: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
17: A Kronesznél idén májusban is a jótékonysági a főszerep. Az idei Kronesz Charity Run támogatottja a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány. Csatlakozz a jótékonysági futóversenyhez, fuss át idén is egy működő gyáron, és légy részese az igazi Kronesz hangulatnak. Részletek és jelentkezés a futás.marathonman.hu/Kronesz-charity-run honlapon. Találkozzunk május 9-én!
18: Letisztult formák, modern, szürke árnyalatok. Az Asztinatúra teraszlapok stílust visznek minden lépésbe. Keresse most a GSV tüzében.
19: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
20: A Villás Galéria szeretettel meghívja Önt. Május 9-én a Villás Galériában 15 órától kezdődő festmény és műtárgy aukciójára. Az aukció résztvevő festmények és műtárgyak megtekinthetők április 27-től az árverés napjáig, naponta 10-től 18 óráig. Villás Galéria, Debrecen, Demtér 2, telefon 456-600.
21: Mi tudjuk, mi kell egy mosolyhoz. Kérjük, Ön is segítse kis betegeinket és családjaikat adója 1%-ával.
22: www.leukémiasgyermekekért.hu. Köszönjük!
0: Indulj Debrecenből és repülj Londonba, Eindhovenbe, Isztambulba, Várnára vagy Larnakára a Wizz Air járataival. Fedezd fel többet kedvező árakon és hozd ki a legtöbbet minden utazásból. Foglalj most a Wizz Air applikációban vagy a wizzair.com-on és induljon a következő élmény Debrecenből. Részletek www.wizzair.com.
13: Június 9. gazdaság aktuális folyamatairól, a vállalatokat érintő legfontosabb kihívásokról, valamint azokról a trendekről és lehetőségekről, amelyek a következő években meghatározzák a hazai és régiós gazdasági környezetet. Részletek a Portfólió rendezvény oldalán.
22: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 990 000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Debrecen Autóház, Debrecen, külső Böszörményi út 4.
23: Rádió 1.
3: Reklámot hallottak.
23: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
24: Túl a magyar érettségén, ma pedig matematikából adnak számot tudásukról a diákok. Üzemelnek a szökőkutak Debrecenben. Kovács Rádai Andrea vagyok. Hétfő reggel a magyar nyelv és irodalommal megkezdődtek az írásbeli érettségi vizsgák. A diákok többsége az irodalmi feladatlaptól tartotta leginkább, mivel ebben a részben a 4 év tananyagát átfogóan kérik számon. Az érettségizőknek 4 órájuk volt a feladatok megoldására. Az első

0: Részben szövegértést és irodalmi tesztet kellett kitölteniük. Utóbbiban új típusú kérdések is szerepeltek, például több szerző életművéhez kapcsolódó feladatok. A második részben Arany János a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése, vagy létösszegző versek bemutatása közül választhattak a diákok. A verselemzés sokakat meglepett, többen inkább novella elemzésre számítottak. Verdes Sepe Jorsolyát, a debreceni Fazekas Mihály Gimnázium magyar történelem szakos tanárát hallják.
1: Vannak, akik örülnek neki, mert jobban szeretnek verset elemezni, vagy eleve az évek alatt több verset tanulunk, mint novellát, tehát ilyen szempontból lehet, hogy szerencsésem. Úgyhogy a verselemzés az mindenképpen újszerűnek mondható.
0: A Fazekas Mihály Gimnáziumban 178-an érettségiztek, közülük 9-en emelt szinten. Ma a matematikával folytatódik az írásbeli érettségi vizsga. Megérkezett a jó idő, beindították a szökőkutakat Debrecenben. A városban csaknem 20 ilyen vízi létesítmény működik, ezek túlnyomó része már üzemel. A napokban ismét beindították az októberben lezárt szökőkutakat Debrecenben. A többi között már működik a belvárosban a Kossuth téri díszszökőkút, illetve a Csapó utca elején kialakított létesítmény is.
2: A gazdasági hírek támogatója az Esbox bevásárlópark Hajdúsámsonban.
0: Videón mutatták be, milyen lesz a debreceni logisztikai és kamionterminál. Figyeld fel a De Hír! Az animációt a debreceni logisztikai és kamionterminál közösségi oldalán tették közzé. Az épület alapkövét márciusban tették le. A terminált az északnyugati gazdasági övezetben építik meg, és Debrecen összes ipari parkját kiszolgálja majd. A cél, hogy a kamionforgalom ne a városi úthálózatot terhelje. A 4,7 milliárd forintos uniós forrásokból a munkát a közbeszerzésen nyertes Debreceni Mélyépítő Holding Kft. És a Kevíz 21 Zrt. Által alkotott konzorcium végzi el.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár Zrt. Ma tesszünk a holnap egészségéért.
0: Ma túlnyomóan napos időre készülhetünk, csak helyenként jelenhetnek meg vékony fátyolfelhők az égen. Eső nem valószínű. A szél azonban élénk, erős lesz. Kora reggel 3 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, majd délután a legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi reggeli műsor.
1: Reggeli műsor.
0: Balázsék!
2: 7 óra után 13 percet itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jó étvágy a gyerekek. Csőj,
3: hello.
2: Csak a kis focakodom a reggel kis étel. Jaj, de jól látni.
3: Már be kell vezessük a 7 órás kétzenés szünetet.
2: Igen, 7 óra kétzene.
3: Itt kapkodások vannak reggelikben, még nem tudta lenyelni.
2: Még tele van a szája.
3: Lenyelni.
4: Hütyül tapsol.
2: Igen.
4: Láttam az előbb, ahogy Feri kamuból agresszorkodik, és Zsül kiabált.
2: Ne, ez történt. Én egy 5 percre hagylak ott benneteket.
3: Egymásnak feszül. Úgynevezett munkahelyi villongás volt.
4: Akárkinek kell tanúskodni, biztos, hogy a Zsül mellett fogok, de hogy a...
3: De jó, de szeretlek én is.
4: Így is van. De hogy nagyon ijesztő, amikor egy nyugodt ember kiabál. A sokkal ijesztő, mint akkor...
2: És mi volt a serszlim, vagy a... A kolbászom, vagy a babtálom. Min sikerült összeveszni?
3: Igen, a paradicsomos babon ugrottam.
2: A paradicsomos babon, azt tudom, hogy nagyon szereted. Na jó van.
4: Hát ez van.
2: De megoldódott a dolog, mert mire kiértem addigra, ti már nagyon nagy táplálkozásban voltatok.
3: Nem, el tudtuk simítani.
2: Ült 5 ember, és néma csendben táplálkozott gyerekek.
4: Így van.
2: Na, azt mondja, hogy gyorsan egy-két közlekedési hírem. 3-as Galgapihenőtől Pest felé beállva, igen, ezt olvastam reggel, mint kisüngdíjas az Unikum Szilvától, miután MP beszélt az M1-en. Egyelőre ez a legfrissebb, úgyhogy ez van csak. Nekünk így ebben a formában, nyugalomban és békesség az utakon.
3: Ez soha nem fogjuk megérteni, de megint bedobom. M7-es autópálya Balaton,
2: igen.
3: Budapest. Miért most?
2: Hát valószínűleg itt a választások miatt ez most egy kicsit így.
3: Ja.
2: A fiúk levonultak, mire az újak felvonulnak.
3: De jó, de nem van, tavaly nem volt választás, akkor is szezonra
2: igen.
3: Kezdték.
2: A visszafelé jövőt csinálják most meg, és ott a 60-as kilométernél az 50-es kilométerig van valami kis szerteldobás és ágazás. Az ugye elkészülhetne nyára vagy májusra, igen. Tehát, hogy az vasárnap azért ott meg tudja fogni a forgalmat egy picit. Ezt nem érted, ezeket az időzítéseket, hogy ez miért van.
4: Igen, mert télen mondja, nem köt úgy a beton.
3: Ezt tudjuk, de március vége, április eleje. Tehát már most olyan forgalom volt egész hétvégén a Balatonon oda-vissza, mint az
4: láttam,
3: állat.
4: Pokol volt.
3: Na,
4: pokol volt.
3: Most kell főtúrni.
4: Ez a legdurvább, amikor így jössz, úgy van, hogy tehát, jössz az elterelő sávon, és mellette van az a, hát ilyen tudom, árok, és ugye ott beszokott ültetve lenni ilyen bokrokkal, ez a, tudod, ami úgy van, hogy a középen elváltja két irányt egymástól, és akkor átterelnek a másik oldalra.
3: Aha, meg
4: és átterelnek a másik oldalra az egy sávba, és most pont ahogy jöttem az M1-esen, ott úgy van, hogy így, így a beton mellett, tehát a maga az autópálya mellett le van, tehát nincsen semmilyen növényzet, hanem ilyen mélyen, hát 30 centire van egy
3: segítség
4: föld,
3: kicsit.
4: Föld van.
2: Én most messet nem tudom.
4: Bocsánat, az a lényeg, hogy magasan van az autópálya, és alatt a 30 centivel vannak, tehát hogyha lecsúszik a kereket,
3: ja, hogy akkor leesel.
4: Nem, hanem hogy lecsúszik a kereket, esetleg ugye nem vagy elég figyelmes, és hogy akkor utána az milyen következmények jár, egy leszűkített, egysávos, két beton közötti izén. De mindegy, akkor ez csak az én fejemben van.
3: Salzburgig fog állni az M1-es.
4: Legyen ez nekünk, srácok, ez van nagyon jó nap lesz.
3: Hogy nincs föld, hogy
2: hova esik a kereket.
3: Beesel a
2: mész az M1-en és leesel az árokba.
4: Majd nagyon, meglátjátok.
2: Én vigyázok. Igen, valaki segítkezett. Mit mond a nő?
3: Én pedig az elején nagyon figyeltem.
2: Én is, én mindig ráfűzök és próbálok, de ezt most egy a felénél lezuhantam, de valószínűleg beestem az árokba oda a beton mellé.
4: Árok van a beton mellett.
2: Igen. Igen, augusztus 19-ig legyen kész, a többi nem érdekel. Ez a beszéd egyébként, igen. Augusztus 19-20, ennyi. Már nagyon a nyár vége, azt most még ne kezdjük el említgetni, mert ha már arról beszélünk, hogy mindjárt az augusztus 19-20, az azt jelenti, hogy már mindjárt a nyár vége. Most ugye éljük meg a nyarat, meg legyen jó idő, meg sok jó esténk, meg napunk a nyárban, nem? Szóval, hogy nem, de ezt azért így várjuk meg.
4: Azt hittem neki, hogy kezdek eljulisodni.
2: Itt van happening. Néhány gondolatmeneted, amire viszonylag nehezen tudok ráfűzni.
4: Akkor ez már a menopauza.
2: ez már a kiszáradás éve.
4: Ez már, igen, eljött.
2: Száradsz, anyukám, száradsz.
4: Nem baj, utána egy nagyon kedves nyugdíjas leszek azonnal. Nem lesz
2: köztes időszak. A nyugdíjassal egyetértek, a kedvessel lehet, hogy a kedves meg tudom óvni.
4: Gyere csak ide, fiacska!
3: Tudod, milyen zsörtölődő öreg az, hogy leszel?
4: Biztos, hogy nem leszek.
3: Na, részeg leszel és zsörtölődő.
4: Nem fogom már számítani a mikrobiomom, most majd iszom a

0: egyszer gondoskodtak egy idős nénére, aki mindig a sütőrömat itta, és úgy hitt, hogy nyali.
1: Ezt nekem hozzá egy nyalit a kocsmá, egy nyalit hozzá. Igen, és akkor lejött, és azt nyalogattam.
2: Csak annyit, hogy miről beszél a spini? Miről beszél a spini?
0: Nem vagyok ma a toppon, jó srácok, van ilyen.
2: Jó, tegnap érted, nekiálltál birkózni valakivel, látod, odaadtad az energiádat. Ezért mondom, kíméld magad. Nem adunk oda ilyen energiát magunknak, másokban.
0: Nem hiszem, miatt a történt.
2: Ő csak elindított ezen.
0: A lejtő.
2: Na de akkor nézzük meg, hogy mi történik a svájci székelyű Hip Baby gyártónál, gyerekek. Ezt elhiszitek, hogy van ilyen? Ausztriában elbocsátott alkalmazottat gyanúsítanak a következővel, hogy mi történt itt valójában. Őt kirúgták, ugye? Ausztriában dolgozott, ez a Hip gyár, ez ugye csecsemő ételeket csinál. Tudod, ez a kis konzerv, túl vagyunk a gyerekes időszakon.
3: Kis üveg,
2: bementél, megvetted a tökfőzeléket, megvetted neki a babfőzeléket, a sárgarépa főzeléket, megfogtad, kigubapokoltad, benyomtad a gyerekbe, és boldog volt, mert evett és aludt. Ezek a kis Hip Baby ételek.
0: Tetszik nekem.
2: Sótlan, íztelen, szarít.
0: Azt mondani, hogy szerintem nem annyira jók amúgy.
2: De nekünk, a gyereknek akkor még jó 6 hónaposan, meg egy évesen, meg hozzátáplázni.
3: Hát, de még ugye anya nem főz, őket, akkor muszáj valamit ennie.
2: Igen. De kirúgtak egy szlovák férfit, aki bosszút állt, figyelt, hogy állt bosszút, és azt csinálta, hogy patkány mérget juttatott a gyártó soron keresztül a baby konzervekbe. Na azt aztán hogy csinált a gyerekek? Ezt próbáljátok megfejteni.
3: De ha miután kirúgták, hogy ment vissza?
2: A bébi étel bűnöző. Tessék?
3: Kirúgták, és utána állt bosszút? Hogy ment vissza?
0: Nem, hát nem azonnali volt.
2: Tudod, mindent az ügyről most fogjuk felderíteni az első kérdés.
0: Felmondtak neki, és még volt gondom, amit le kell dolgozni.
3: Igen. Fölmondási.
2: Lemérgezte a bébi ételeket, és azt csinált, Ausztriában vették észre, és ott is vették őrizetbe. Elvesztette az állását, és azt csinálta, hogy patkány mérget rakott a bébi ételbe. És nem egészen tudják, hogy, mert azért ez egy zárt rendszeren keresztül megy ugye maga az, hogy belenyomják az üvegbe a kaját. És azt mondta a férfi, megzsarolta a hibgyárat, és azt mondta, hogy elmondom, hogy melyik tételt mérgezte meg patkányméreggel, hogy ne kelljen kidobni nektek egy hónapi hibadagot. Viszont akkor fizessetek ki engem, vagy adjatok végkielégítést, vagy adjatok valamiféle...
0: Hát, jó, hogy ostoba voltam úgy már.
2: Kártérítést.
0: Összességében. De nem csak az, hogy ezt kitalálta, hanem az is, hogy tudod, ilyenkor nem az van, nem az a protokoll, hogy akkor persze elhisszük neked, hogy csak ebben a 10-be raktál, hanem ilyenkor az egészet így is úgy is meg fogja semmisíteni.
3: Hát, hogyha bevallod, akkor...
2: Na, de hogy jön rá? Várjál, szólt egy szülő, hogy patkányméreg van a kajában?
3: Nem, ez ő
2: hogy...
3: megmérgezte, és igen? Azonnal értesítette a gyárat, hogy méreg van a hibben, vagy hobban. És ha nem fizettek, akkor igen. Nem mondom el, hogy melyikben. Tehát meg kell, amit Eszter mond, meg kell semmisíteni egy hónapnyi termelést.
2: Iszonyat durva. Na most várjál, ezek már kim voltak kisboltokban közben. Tehát, hogy észrevette egy szülő, fölhívták a figyelmet arra, hogy figyeljenek a kajára, és Kismarton és környéke megyében, Snützen-Gibe településen vásárolták meg, 15 mikrogram patkánymérget találtak a bébi ételben. Azt nem mondták, hogy ennek mennyisége elfogyasztása milyen hatással lenne a kisbabára.
0: Lehet, hogy a nulla lenne a legjobb szerintem egy gyep kisbe a szájába, a patkánygyerekből. Azt gondolom.
2: Nem feltétlenül tesz jót az immunrendszernek. Szerintem úgy nem biztos,
0: hogy erős.
2: Nem biztos, hogy előnyös, igen. 2 millió eurót kért, 6 napon belüli kifizetést követelte a vállalattól, és azt mondja, figyelj, a hülye rossz helyre küldte az e-mailt, a levelet azonban csak 2 héttel a határidő lejárta után találták meg egy csoportos postafiókban, amelyet ritkán néznek. Ezt elhiszed. A hülye telenyomta a patkányméreggel a hipet, elküldte a zsaroló e-mailt. Nem jöttek rá, ezek kiszórták, tehát valószínűleg emberi fogyasztásra is került, mert hogy nem tudtak minden üveget megfogni. Majd 2 hét múlva észrevették, hogy ájjájájájáj, itt a csoportos e-mailben a csapatépítő, meg nem tudom milyen e-mailek mellett van egy csávó, aki lemérgezte a komplett gyártósort patkányméreggel. Na de kérdezem én, hogy jutottad be a patkánymérget? Fogod, beviszed a patkánymérget, és az üvegben, amikor keverik a babot, a főzeléket, meg a répát, fogsz 1 kiló patkánymérget, és beadagolod? Vagy az üvegbe nyomod bele, amikor az már gyártósoron van, és készen van? Hogy viszed be a patkánymérget?
3: Bekeverésnél. De mondjuk is, hogy viszel be 1 kiló patkánymérget?
2: Hogy viszed be? Azt gondolnád, hogy azért ennél ez egy zártabb rendszer, amin keresztül mennek ezek a kaják. Hogy mérgezed ezt le? Ilyen alapon bárki évek óta mérgezheti a hippet patkánymérgel, úgyhogy soha büdös életben nem jönnek rá.
0: Nem annyira zárt a rendszer szerintem, mert ugye az van, hogy nem nagyon van benne tartósítószer, ha jól emlékszem, a hippesre, mert az a jobbik minőségű, és ott ugye az van, hogy akkor hővel, meg ezzel a vákummal tartósítanak. Tehát akkor van egy része a sornak, amikor még nincs rajta tető. Szerintem tehát nem tett tőbe.
2: És akkor ott ő kicsit csipetnyúzóval.
3: Így egy kis kanállal mindegyikbe tesz bele.
2: Hát ezt gondolod, ilyen a gyártósor, az ittik, üveg rámegy.
0: Nem, de van mellette minőségellenőr mindig. Tehát például, hogyha valami mellé nyom meg, és ugye van, aki ki tudja szedni. Tehát fizikai munkás mindig van mellette.
2: Ezeken a gyártósorokon már nagyon kevés van. Gondolod, de jön az üveg, én láttam egy gyártósor. Jön az üveg, belenyomja a dzsuvát, ráteszi a kupakot, rányomja a matricát, kész, és következő. Kész. És ilyen százasával dobja ki. Tehát,
3: minőség ellenőrzés meg úgy van, hogy kiveszel x darabot belőle. Tehát legyártasz ezret, akkor abból kettőt kivesznek, szúrópróbaszerűen és vizsgálnak. Az pont átment, a többi meg...
2: És egyébként az jó kérdés, hogy a szülő hogy jött rá, hogy a 8 hónapos gyerek na, azt mondta, hogy patkányméreg íze van. Kosszol meg, mert ez nem finom, mondta az egyéves gyerek, aki egyébként ette a sárgarépa főzeléket.
0: Utána ő még elénekelte a lecsó betétdalát.
2: Igen, a kedvenc mesém a lecsó, igen. Hogy jött rá szülő, hogy ebbe patkányméreg van?
0: Valószínűleg a tetejére rákerült, mert ezeknek úgy van, hogyha oxidálódik a tetej, akkor nagyon megváltozik a színe, és attól már ijesztő. Tehát, hogy lehet, hogy lecsavarta, és ugye gondolat elkezdett dolgozni a patkányért, az így habosodik meg ilyen, mert ugye ez egy
3: átmarta
0: ilyen...
3: Átmarta az üveget.
0: Ne, az is lehet meg az, hogy ebben vannak fehérjék, és ugye amikor fehérjéhez hozzáér valami, ami kémiai reakciót vált ki, akkor az ugye elkezd valamilyen állaggá válni ott a tetején, és gondolom, hogy gusztustalan volt.
2: Ja, hogy rájött a szülő arra, hogy akkor ennek a tetején valami úszik. Nem jó, ha megváltozott az állaga. És akkor hát... kiderült, hogy a patkányméreg úszik a hípnek a tetején.
0: Igen, meg amúgy szerintem. Sok ilyen szitu van, hogy tudod, kibontod, átkanalazod, mert azért nagyon sok sztori volt, hogy mit találtak már ilyen ételekbe. Tehát ez nem az első ilyen eset.
3: Most várjátok, én ráolvastam erre, az érintett üvegen, amit lefoglaltak, egy fehér matrica volt piros körrel az üveg alján. Tehát a csávó megjelölte.
2: Hát akkor felejtsd el, az akkor annyira nem zárt rendszer. Tehát akkor a mamák, a nagymamák, mint a befőttes, hogy a baraszlekvárt berakják.
3: Oda ment,
2: és egy
3: krumplit.
2: Gyártósoron, egy 4000 négyzetméteres ipari telepe, egy gyártósoron ő megjelölgette az üvegeket, hogy ebben van a patkányméreg alulról?
3: Hát ezek szerint itt most az van, hogy a burgenlandi rendőrség, meg az osztrák élelmiszerügyi, biztonsági, akármicsoda, kinyitott üveget foglaltak le, és az érintett üvegen egy fehér matrica volt piros körrel az üveg alján, ami aha, egyébként ott nincs. Tehát valószínűleg a csávó, akkor tényleg az van, hogy a soron ott állt, kis kanállal tyuk-tyuk-tyuk, elkeverte, és ragasztott rá egyet. Mert ő ugye nem akart gyilkolni, tehát hogy ezt ő nem azért csinált, hogy meghaljanak emberek, meg csecsemők, gyerekek, főleg nem, hanem zsarolni akart vele.
2: Mondjuk meglehetősen naív feltételezés, hogy írsz egy e-mailt a cégre a saját e-mail címedről, megzsarolod a céget, és a cég neked ki fogja fizetni a 2 millió eurót egyébként, és aztán te elmondod, hogy igen, akkor a 6-os gyártósor, 2-es, nem tudom, Bécsbe menő fuvaron raktam be 6 üveget, amiben patkányméreg van. Tehát azért itt az egész feltételezés, meg az egész hitrendszer azért nagyon, nagyon inog, nem?
0: Azt írja valaki, hogyha a tartályba keverné bele,
2: akkor az nem tűnne föl senkinek.
0: Nem, az feltűnne, mert hogy ott vannak különböző ellenőrzések, ilyen kémiai, biológiai. Tehát, hogy ugye, mivel, hogy a több alapanyag van, bármelyik aha, alapanyag lehet szennyezett, úgyhogy gondolom a végén az elkészült terméket azt letesztelik ilyen csíkokkal, mindenféle dolgokkal, és utána pedig, tehát amikor elkészült az üveg, akkor azt már valószínűleg nem tesztelik le, hiszen ugye már előtte letesztelték, úgyhogy ennyi. Akkor az
3: szerintem a kész terméknél is biztos, hogy kivesznek kettőt.
2: Biztos, hogy van ilyen szúrópróbaszerű ellenőrzés, tudod, megnézik az állagát, hogy
3: jó, hogy a vákum, jó zár, az akármicsoda, ott még egy kört biztos, hogy ráfuttatnak, de mindegy, de akkor ezek szerint ő egyesével követte ezt el.
2: Kiskanál is belecorta, igen. De akkor a szülő rutinos volt, tehát akkor a szülő jött rá, hogy itt, és akkor aztán fölemel az üveget, és meg van jelölve pirossal. Na azért az úgy már egészen gyanús egyébként, igen. Aha, tehát én nem kóstoltam meg ezeket a bébi ételeket, csak akkor, amikor hogy melegel, tehát amikor megmelegíted neki, akkor úgy megkóstoltad. Meg rájöttél, hogy a tök egy kicsit szerintem megsózva nem olyan rossz. A tök főzelékük nem volt rossz. Én azt mindig megsóztam, egyébként azzal bevertem
0: a
2: egyet én is.
0: Tészta volt.
2: De melyiket szeret? Apró darabos tészta volt. De meg kellett sózni mindig, mert baromi sótlan.
0: Igen, igen, az a tészta volt az egyetlen
2: jó. Én a tököt szerettem.
0: Komolyan?
2: Igen, én nekem a tök főzelék volt. Kicsi tejfőbe, egy pici kanált tejfő, pici só. Figyelj, olyan főzeléket.
3: Ez igazi gurmé vagy.
2: Olyan főzeléket csináltam belőle, megőrültél. És voltak ilyen gyümölcs konzervjeik, amiben körte volt ledarálva. Elmondom neked, nem voltak rosszak.
0: Abból nem a maga gyümölcs, neked nagyon savas volt, hanem azt tetszett, mert volt egy kis gríz. Lehet kapni gyümölcs plusz gríz.
2: Gyümölcs plusz gríz, tényleg.
0: Mert jobb volt, ilyen sejmes volt az állaga. Szinte pudingos.
2: Igen. Igen, és egyébként a csávó mire gondolt, hogy akkor ő kifizetik a 2 millió eurót, ő megmondja, hogy 2-es kartó 6-os Bécsben ő szállítmány, azt levonják, és vége.
3: És tehát, utána
2: hogy...
3: nem fogják elkapni.
2: És nem kapják el, átutalják a 2 millió eurót, és azt mondják, hogy köszönjük, Jürgen, hogy elmondtad, itt a 2 millió euró, boldog nyugdíjas éveket.
3: Nem is értem.
2: Tehát az egészet nem érted, hát, hogy hogy gondolkodnak
0: nem ezért,
2: emberek.
0: Nem az irodában dolgozott.
2: Valószínűleg ezért nem volt, igen.
0: Igen, tehát hogy lehetett dönteni, több döntés is volt előtte, de ő végül is nem az irodát választotta.
2: Azt mondják, én ezt nem tudtam, hogy minden ilyen üzemben van kihelyezett üzemi patkányméreg, tehát hogy még csak azt be se kellett neki vinni, hanem a rágcsálók miatt kötelező kitenni, tehát hogy ott vitte be, nem is vitte be, hanem onnan vette el a patkánymérget és szórta bele valahogy. Felbosztotta
0: magát, felvette a patkánymérget és bele.
2: Beszórta és megjelölte az üveget valahogy.
0: Jó, de akkor a protokollal így is baj van, mert miért elérhető a patkányméreg dolgozó számára egy ilyen helyzetbe?
3: Hát az ott van a sarokban.
0: Elkaptunk mindenkit. Leszúrtuk rátok.
3: Jó, de akkor az is nagy kérdés, hogy mennyire zárt ez a gyártási lánc, érted? Hogy valaki oda megy egy ilyen patkánymérgez zacskóval, és így belerázza.
0: Szerintem, ahol emberek dolgoznak, ott bármi ezt hozzá lehet férni.
3: Persze, meg lehet oldani minden.
2: Bizony. Na írjatok, drága hallgatóink, miben mit?
3: Igen.
2: Kit hogy ölnétek meg, de hogy is nem.
0: Ebben van nagyon kompetensek.
2: Milyen mikrodózisban adagolnátok kinek, mint nem? Tessék, írjatok rövid zsaroló leveleket nekünk, hogy ki mivel tudná a saját cégét megfenyegetni, jó? Ha most ti lennétek ez a szlovák vendégmunkás, és megfenyegethetnétek a saját cégeteket, hogy megzsarolnátok, mi lenne az az egy-két sor, ami hát hogy is mondjam csak, tulajdonképpen a fejetekben van, és azt szívesen elküldenétek a főnökötöknek, a főnökötök feleségének, a tulajdonosnak, a vezetőknek, amivel egy kicsit meg lehetne őket zsarolni. Mit tudtok a saját állásotokról, főnökötökről, cégetekről, munkaadótokról?
0: Én erre felkészültem.
2: Felkészültél?
0: Igen.
2: Nem írhatsz levelet.
0: Nem írhatok levelet? Pedig nem. Tudom, hogy lehetne bántani téged.
2: Jövünk mindjárt 8:30 pontosan.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: Hollywood támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9 millió 790 ezer forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
3: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
4: Autóüveg Pilkington.
5: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
6: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
7: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsmedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. Spátrendexpo.hu.
8: Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
9: Szevasz, tavasz, hello Frontró, Viszlát, bolhák és kullancsok. A Frontrónál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes, puha rágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Frontprót a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Frontpró védelem.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Metasheet. Megunta a beázásokat és a folyamatos karbantartást. Itt az ideje a felújításnak. Válassza a Metasheet cserepes vagy trapézlemeztetőit akár akciós, trendi, matöröz színben. Felejts el a tető problémákat. Élvezze a biztonságot. Metasheet. A lemezbe zárt érték.
11: Ne felejtsd el befizetni a vízszámlát, drágám!
12: Nem volt időm, és már megint eltűnt az a fránya csekk.
11: Ideje elektronikus számlára váltani, most 6 havi kedvezmény is jár érte.
12: Igazán? Akkor tényleg most érdemes váltani. Végre nem lesz több elveszett csekk és sorban állás.
11: Na ugye, ezt mondom már mióta, intézem.
12: Váltson e-számlára ön is. Kényelmes, biztonságos, környezettudatos, és most pénzt adunk érte.
11: Részletek a debreceni kötőjel vízmű.hu oldalon.
6: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Debrecen Autóház, Debrecen, Külsőböszörményi út 4.
13: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
14: Olasz, modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlat készítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
15: A Mandula cukrászdák egész évben sok-sok finomsággal várnak. Makaronok, nosztalgiakrémes, gurú és tökéletes torták a tökéletes pillanatokra. Várunk mindhárom mandulában, vagy rendelj online a mandulacukrászdák.hu-ról.
16: Újra itt a hőség. Megoldás, radaárnyékolás. Szakértelem, precizitás, kompromisszumok nélkül. Árnyékot a nap ellen, stílust az otthonának. Radaárnyékolás. www.radaárnyékolás.hu.
17: Keresd a prémium térkövek és műfüvek széles választékát a Gulyás tüzében, ha a cél a minőség és hosszú távra tervezel. www.gsv.hu.
18: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
19: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
20: Nagy szükség van a csapadékra Hajdú-Biharban. Videón mutatják be, milyen lesz a debreceni logisztikai és kamionterminál. Kovács Rádai Andrea vagyok. Komoly a száj van térségünkben. Tartós szárazságot hozott az április, és a május is eső nélküli, nyáriasan meleg időjárással indult. Az elmúlt hónapokban az átlagos havi esőmennyiségnek mindössze a tizede esett a térségünkben. Még ennél is nagyobb a baj a szántóföldeken. Legalább egy évnyi csapadék hiányzik a talajból. A tavaszi a száj pedig csak tovább súlyosbítja a növénytermesztés helyzetét. Szolár Tibort, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnökét hallják.
21: Komoly a száj problémákkal küzdenek már az őszi kalászosok is, ugye az őszivetésű növények is, ez korábban nem volt jellemző, és hát nyilván most még talán annyi csapadék van a talajba, hogy annyi nedvesség van a talajba, hogy kikeljenek a tavaszi vetésű növényeink, de hogyha nem érkezik meg a csapadék, ott, ahol nincs öntözés, ott szerintem komoly használj problémákkal kell szembenézni.
20: Hajdú-Bihar öntözési lehetőségek szempontjából a kedvezőbb helyzetű vármegyék közé tartozik, de ez sem pótolja az esőt. Erre már nem sokat kell várni, bár kiadós, áztató esőzésekre egyelőre nem számíthatunk. Videón mutatták be, milyen lesz a debreceni logisztikai és kamionterminál. Figyeld fel a Dehír. Az animációt a debreceni logisztikai és kamionterminál közösségi oldalán tették közzé. Az épület alapkövét márciusban tették le. A terminált az északnyugati gazdasági övezetben építik meg, és Debrecen összes ipari parkját kiszolgálja majd. A cél, hogy a kamionforgalom ne a városi úthálózatot terhelje. A 4,7 milliárd forintos uniós forrásokból a munkát a közbeszerzésen nyertes debreceni mélyépítő holding Kft. És a Kevíz 21 Zrt. Által alkotott konzorcium végzi el. A terminál várhatóan 2027 első felére épül meg.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
20: Debrecenben a DV Parking Kft. Összesen 19 töltőállomást üzemeltet. A Sas utcai mélygarázsban 10, a felszíni parkolókban 9 töltőállomás van kihelyezve, melyeken darabonként 2-2 töltőfej található. A töltésért a felvett kilovattóra és a töltőn eltöltött idő alapján kell fizetni. A két tétel összege adja meg a fizetendő díjat.
0: A DV Parking információit hallották.
16: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
20: A túlnyomóan napos időre készülhetünk, csak helyenként jelenhetnek meg vékony fátyol felhők az égen. Eső nem valószínű. A szél azonban élénk, erős lesz. Kora reggel 3 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, majd délután a legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Oliverivel csak igazi mai sláger megy.
1: 3-4-8 lesz pontosan 5 perc, majd időjárás pattintsa ide nekünk, Ferenc, így a reggeli
2: már
1: után.
2: Már javulunk, jövő hét hétfő, Győr napsütés.
1: Köszönjük szépen!
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Segíts egy kicsit, hova javulunk, mert a hétvége 23 fok volt. Tehát mihez képest javulunk? A jövő hét javul, a mostanihoz képest?
2: Igen, még azt mondtuk, hogy ugye Győr már lehet, hogy esős. Most az már nem esős.
1: Ja, nem, azt mondtuk, hogy hétfő kedd az rendben van.
2: Mi az Istent kötözköd?
1: Semmi.
2: Megtámogattad?
1: Meg, jó. Senki. Azt mondta, hogy hétfőket, oké. Okay. Szerdát nézd.
4: Ferinek leesett a cukra.
2: Nem esett le, jó ez, van
1: ez
2: a cukrom.
1: Ez a herés csávó tehet minden. Ez idejött reggel, belerongyolt a reggelünkbe, és azóta kész, érted? Ez a csávó, ez magával rántott mindenkit.
4: Ugye, na tessék, Zsül vagy
2: agresszív. Jaj, Zsül, hagyjad már.
1: Igen.
2: Örüljél a kis volt. Babodnak, és...
1: Örülj a babodnak, aztán reggelizél, igen. Jött egy két e-mail, ugye, vagy hát SMS, de lát, nem írtál, mert babot ettél.
4: Honnan tudod?
1: Tessék?
4: Nem írtam. Az lesz az, ami arról beszél, hogy az apró hereidről, majd egy fotó kerül ki az internetre.
1: Igen, a főnök a céges autójában a pótkerékben tartja a nagybani tételben a kék színű vitaminokat, nem otthoni használatra, írta a hallgatónk, ugye, mert beszéltük egy szlovák vendégmunkásról, aki megzsarolta a hippet egészen fura módon, patkány mérget rakott a bébi ételekbe, és 2 millió eurót kért, hogy elmondja, hogy melyek a szennyezett üvegek. És hallgatóink írtak a saját cégüknek, főnöküknek, vállalatuknak egy-egy zsaroló levelet, hogy mi az, amit tudnak. És ő ott tartja a vitaminokat akkor nagyban, a kékszínű vitaminokat. Kedves főnök, ajánlom figyelmetbe, hogy a számítógép és időpontrendszert a mi kórházi osztályunkon csak én tudom kezelni jelszavakkal együtt. Ha bármi csúnyaság járna a fejedben, az egész rendszer törlöm, a jelszavakat pedig módosítom. Ha bármi kétséged lenne abban, hogy kidolgozik rendesen, ajánlom figyelmetbe a hétfő és csütörtöki kukásnapot, amikor is a kedves feleséget kint udvarol a kukásoknak, és majdnem elcsöppen sokszor. Legyen csodás napot, csak okosan.
2: Jó, ez egy csodás
1: zsaroló levél.
4: De miért kell udvarolni a kukásoknak?
1: Hát ez egy jó kérdés, mert az, hogy kell van hanyagolva valószínű.
4: Miért hát pedig az van, hogy valami súnyászkodás van. Van itt még egy plusz kuka, amit el kéne vinni, srácok, itt hátul, de gyere.
1: Nincs ott plusz kuka, ott egy másik kuka van, ott egy bozót van, amit le kéne vágni.
4: Azt mondod, hogy ízé.
1: Miért udvarol az asszonyka a kukásoknak? Egy kis plusz motyú elviteléért?
4: Szerintem a lehető legnehezebb műfajt választottam, mert a kukások mindig annyira sietnek, hogy ott nincs ilyen nagy
1: idő. Tehát
4: én még nem láttam fizikai munkásokat ennyire sietni. Olyanok az egész, mint egy ilyen gépsor.
1: Rohan, szedik. Ott nincs olyan idő.
4: Nincs
1: elkapni idős milfeket, akik kicsit kiéhezettek, igen. Személyi sofőr voltam május 12-ig, az összes szeretőt ismerem, legalábbis névről biztos, hazugságokat, kommunikációs savarokat, mit írt rá rokona, hogy ne az ő nevé legyen a vagyonbevalláskor, az összes mocskos dolgát tudom. Létezik betyárbecsület is, de az illetékesek fognak egyszer kérdezni, akkor szívesen elmondom.
2: Yeah.
1: Jött egy ilyen is. Köszönjük szépen. Annó nálam volt a főnököm céges telefonja, jött egy SMS a szeretőjétől, akinek férje is volt, sőt, ismertem is a mai napig a csajt, csak én tudom ezt két oldalra. Mindenhogyan tudtam volna zsarolni. Jóska, szerintem tedd ki az esőbe, hát ha nő még. Nagyon rád férne, puszi Kinga. Hát én 16 ezer nyers tejhez öntenék fél liter hipót, ha nem kapnék béremelést. Tudod? Ah. Ő is hozzáfér, és hozzá tudja önteni.
4: De a hipótól a tej, az mi lesz? Turó?
1: Az egy jó kérdés. Az egy kicsit összerántja, igen.
4: De mi fog történni? Vagy a szaga megváltozik? Lehet érezni a szagán?
2: Hát a hipó elég büdös.
4: Igen, de csak fél liter hipó, 16 ezer liter tej.
1: Igen.
2: Nem tudom, mit indít be, milyen folyamatot.
4: Mi lesz akkor? Szóval kicsit olyan turós lesz.
1: Betúrosodik, igen. Te kis pöcs, ha elküldeném a kedves párodnak a közös kóbor percénkről készült fotókat, lehet, hogy előbb-utóbb megadod a több mint 5%-os nyomorult fizetés emelésemet. Vagy betolom a képeket a közös munkacsoportba. Tuti zabálnák a sztorit. Utóirat, nálad kisebb pöccsel sosem volt dolgom. Tedd ki az esőbe. Hát, ha még nőni fog, Puzi Kinga, aki most fejtette ki az SMS-t. Hoppá!
4: De most akkor az történt, hogy amit gondolunk, hogy történt, hogy összefeküdtél a fizetésemelésért, és aztán nem adta meg.
2: Nem biztos, hogy azért szerelemből is összefekedett,
4: de
2: érted?
4: De az egy másik esemes volt, amit előtte írtál.
2: Hát utána kért egyébként nem adta meg. És azt mondta a főnök, hogy nem adja.
4: Időarányosan ez csak 3,5% tud lenni.
2: Vagy szóval van egy jó áresünk.
4: Így van. Ne, ez nehéz kérdés amúgy.
1: Igen, abszolút. De hogy ez valószínűleg az volt, hogy nem adta meg a fizetésemet. Lefeküdtek, és utána nem adta meg a fizetésemet, igen. Az M1-nél voltam valaha, mondom valaha, tudósító. A kérdés inkább az, mivel nem zsarolhatnám őket. De szép, igen. Tisztelt vezetőség, ha nem fizetitek ki az ünnepnapokat is, akkor jelzem az összes megrendelőnek, hogy a kutyáitok rendszeresen telibe húzzák a raklapokat, és ezt ők így kapják meg. Same in English, Dani küldte nekünk. Köszönjük szépen. Eszer videó felvételem van róla, hogy titokban gyászolsz. A követeléseim 2 darab Duma Színház a Herés műsorodban, kép meg 2 darab 500 forintos CBA utalvány.
4: Jó, először tegelj be a videón, hogy meglássam, hogy ez az ember.
1: Mennyire veszélyes.
4: Mennyire veszélyes.
1: Simán lehet, hogy vállalhatod ki.
4: Jól nézek ki rajta? Makulátlan fehér, de mi van rajta? Mi a helyzet?
1: Igen. BRFK bűnmegelőzési osztály, 12 fővel a rendőrpalotában dolgozunk. Ott is mit lehetne, gyerekek. Ott is mit lehetne. Pirítani azért a levesben, vagy aprítani. Zsarolásképpen.
4: Arra lenne kíváncsi, hogy a technél például milyenek a hétköznapok?
1: Hát most egy kicsit szomorúbbak.
2: Új, kevesebb lesz a meló.
1: Most egy kicsit kevesebb lesz a meló, igen.
4: Hát fogják
1: leépíti.
2: A funkciója az nem elsődlegesen az volt, hogy a közjogi méltóságukat védte, azt csak rájuk testálták.
4: Igen.
1: Ugye? Egy csomó terrorelhárítás, egy csomó rendezvényt biztosítanak, egy csomószor ott vannak civilben, úgyhogy nem is tudod, hogy mondjuk egy szigetkoncerten, ahol van 50 ezer ember, ott is vannak tekesek, akik civilben vannak, és figyelik a rendet, vagy hogy ne történjen baj. Tehát egy csomó dolguk van még
4: de
1: ezen
4: ez nem
1: kívül.
4: Úgy van, hogy ilyenkor, amikor tudod, megüresednek ilyen pozíciók, hogy akkor őket kirakják a marketplace-re, és vehetsz magadnak saját tekest.
1: Az menő lenne egyébként.
2: Mit csinálnál egy saját tekessel?
4: Jó, én nagyon szeretném a tekesemet.
2: Ott áll
1: lenne
2: az
1: egy saját sofőröd, vigyázna rád benne, és hát átmenne.
4: Nem, mindig a csomagtartóban feküdne hasán. És akkor az, hogyha van valami is, akkor így kiúrja. Tehát nem lehet, nem tudhatják, hogy tekesen van.
1: Ja, tehát nem feltűnően tehát követne lopakodnia. Valahol, hanem lopakodna és ülne a kocsiban.
2: Például a reggeli e-mail íróra ráeresztenéd a tekest?
4: Nem, oda anyámat ereszteném rá. Édesanyám, egy hosszú beszélgetés, egymás szemében nézős. De az igazság, hogy szerintem a tekesek, hányan lehetnek? Sokan vannak?
1: Sokan vannak, persze.
4: Na, most Feri, 4-5 tekes. Beépíted őket a saját éttermedbe, az lesz a legbiztonságosabb étterem a Liszt-Ferenc téren.
1: Még jó veszélyben van az étterem, az veszélyben.
4: A Nokedli tolvajok ellen teljes mértében fel van szerelkezve, és utána pedig esténként hazaviszed őket Békának, hogy bal alatt játszolnak.
1: Babusgassák.
4: De nem lehet jó, hogy elalsz egy nagy darab tekes ölelésében?
1: Én el tudok aludni anélkül.
2: Nekem is megy.
1: Én el vagyok anélkül, de személyvédelmet egyébként vállalnak, meg hát csomóan átmennek majd a polgári foglalkozásba. Én

0: Ezek neked tekest kell egy?
1: De akkor legyen kettő, ne egy magányos.
0: Kettő tekest, nem vagy ennyire veszélyben?
1: Nem, az van, hogyha egy van, akkor elmagányosodik. Ez olyan, mint a tengeri malac. Hogy két tekes kell, hogy mindig legyen a társaságnak.
2: Ne legyenek
1: szomorúak, igen. Igen,
2: a tekesek téged elvisznek mondjuk a izére a fellépésre, és amíg te fellépsz, addig ők tudnak beszélgetni.
1: Például.
2: Vagy tök hát, jó, ugye, igen. Tényleg két tekes kell.
1: Két tekes kell. Meg a macskában is úgy lenne jó, csak Péter nem engedte.
0: Na gyerekek,
2: van szava.
1: Látod.
0: Gyorsan még van egy telefonos interjúunk, mert itt folyamatosan rémizgetnek bennünket, és mondtuk, hogy ilyen 2-3 hetente ránézünk erre a történetre, hogy mi a helyzet benzin, kerozin, nyári repülés ügyben, tudunk menni, nem tudunk menni, lesz benya, nem lesz benya, lesz kerozin, nem lesz kerozin, mi a fene van most? Ugye, mert hogy itt a légitársaságok kolompolnak, de közben azt látod, hogy gépek indulnak, jönnek, mennek, de közeledik a nyári repülési szezon, és hát egy kicsit utána nézünk most gyorsan ennek, hogy mi várható nyárra, lesz-e kerozin hiány. Kell-e félnünk attól, hogy nem tudunk repülni? Egyáltalán mi lesz az üzemanyaggal? Mi várható? Egy gyors kis gazdasági kitekintés. Holoda Attila energetikai szakértő itt van velünk. Hello Attila, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, jó reggelt.
2: Hello.
0: Engem már ez a nyugodtság megnyugtat. Ez a kimért kedves nyugodtság. Én azt gondolom, nincs itt semmi
2: félelem. Én egy kicsit inkább azt érzem, hogy minden mindegy.
0: Igen. Na mi a helyzet, Attila? Hogy áll? Nézzük először a kerozin repülés, hogy lesz ez a nyárra. Itt most azért kongatják a vészharangot a légitársaságok. Mi van? Nagy a baj tényleg, vagy egy kicsit el van túlozva?
3: Egy nagyon picit el van túlozva, de nyilván azért nagyon komoly problémát jelent ez, hiszen Európa, úgy mint az összes többi energiahordozóból, ebből is elég erőteljes importra szorul. Nagyjából az európai kerozinfogyasztás az körülbelül 30%-ban importból van biztosítva, de vannak olyan területek Európában, olyan országrészek, ahol a kerozin import még nagyobb mennyiségű, tehát ott nyilván okozhat feszültséget. Tagadhatatlan, hogy ez a mostani hormuzi szoros részleges lezárás körüli téma, ez azért nagyon feszülté teszi úgy általában a világnak a kőolaj és kőolaj termék ellátását. Ebből adódóan valóban elképzelhető olyan, hogy a különböző légitársaságoknál csökkennek a járatszámok, összevonnak járatokat egymással, de nem gondolom, hogy olyan drasztikus kerozin hiány lehet, hogy most akkor hirtelen leáll a teljes légi közlekedés. Erre biztos, hogy nem kell számítani, ugyanakkor nyilván a hiányt sokkal nehezebb pótolni, ráadásul az árak nagyon erősen fölmentek, ugye az elmúlt időszakban, mióta a hormuzi szoros lezárása előjött, azóta nagyjából 70% és 110%-kal nőtt a kerozin ára. Ez nyilvánvaló, hogy meg fog jelenni a turizmusnál is, azaz utólag, hogyha már valaki régebben lefoglalta a repülőjegyét, utólag nyújthatnak be például áremeléseket, és ez bizony 15-20%-os áremelést is jelenthet akár.
0: Tehát akkor nem azt jelenti, hogy nem fogunk tudni repülni, csak lehet, hogy jóval drágábban, mint mondjuk az egy évvel ezelőtti ár.
3: Így van, ez nyilván minden ilyen esetben, amikor a kínálat az nagyon erősen szűkül, akkor mindig nagyon erősen föl is nyomja az árakat, ebből következően megpróbálnak a légitársaságok ennek elébe menni, már van is ennek nyoma, jó néhány olyan légitársaságban, amelyik korlátozta vagy szűkítette a saját járatszámát, összevonnak járatokat, hogyha kevesebb a járaton utazók száma, akkor esetleg kisebb gépeket alkalmaznak, így kisebb lesz vagy kevesebb lesz a férőhely is, tehát mindenképpen valamilyen lépést fognak tenni, és ezt meg fogják érezni azok is, akik a turizmusba nekilódónak. Nagy valószínűséggel azok, akik sokkal inkább árérzékeny turisták, azok kevésbé fognak nagyon messzi desztinációkba utazni, hiszen egy ilyen hosszú úton azért nagyon erősen megnőhet az árkülönbözet, amit esetleg utólag kérnek tőlük, de nem gondolom, hogy teljes egészében leülne a turizmus, inkább valami fajta korlátozás vagy visszafogottság lesz tapasztalható.
2: Hát ugye a tengeren túli járatok, illetve hát ami a Dubajt érinti, ott még mindig nem állt helyre a rend, úgyhogy az európai turizmust fogja leginkább. Most mindenki azt mondja, hogy aki megy nyaralni, az nagy átlagban most Görögország, Törökország, Olaszország, tehát az ide induló desztinációk, vagy ezek a desztinációk lesznek az izgalmasak. Ezek viszonylag rövid repülőutak, és a fapadosok nagyon sokat nyomnak ebben alatban. Őket jobban érinti ez a veszély? Tehát egy nagy cég, mondjuk egy KLM, vagy Air France tudja azt mondani, hogy ezt kibekkelem, míg a kisebbek, akik ugye jobban a penge élén táncolnak, azokra ez veszélyesebb?
3: Hát sokkal veszélyesebb abból a szempontból, hogy egy kis cég, egy fapados járatnak nem nagyon vannak azért olyan repülő készletei, hogy akkor jó, akkor most egy kisebbre lecseréljük, és akkor kevesebb utasszámmal indítjuk el. Nekik egy típusú repülőjük van, azokat szokták általában reptetni, annak megvan az utasszáma, és nem biztos, hogy annál az utasszámnál megtérül, főleg ilyen rövid úton is akár ennek az útnak a finanszírozása, tehát ők felléphetnek például azzal, hogy erőteljesebben emelik az árakat. A nagy légitársaságok nyilván amiatt, hogy sok a repülőjük, amelyikből tudnak válogatni, kisebbre változtatnak, kevesebb fogyasztásúval, összevonnak járatokat és kevesebb járatot indítanak ugyanabba a desztinációba, ők sokkal inkább ki tudják ezt bekelni. Na de hát sok gép az azt is jelenti természetesen, hogy a háttérben rengeteg munkavállaló is van, már pedig azok akkor, hogy mondjam, az ő fizetésük akkor van kitermelve, hogyha működnek ezek a járatok, tehát nekik sem túl egyszerű a helyzetük. Ugyanakkor én azt gyanítom, hogy sokkal inkább népszerűbbek lesznek például a buszos túrák, például, amit te is említettél, Görögország, Olaszország és egyéb desztinációkban, ami könnyebben elérhető, sokkal többen fognak menni például vasúton, hogyha ez megoldható, illetve a gépkocsis közlekedés az nyilván sokkal intenzívebb lesz, és kevesebben fognak utazni a Távol-Keletre, mondjuk úgy, hogy ilyen egzotikus helyekre turizmus célból, mert ott bizony nagyon erősen várható az, hogy emelkedik a repülőjegyek.
0: De az lehet, hogy megveszem a jegyet, és utána még rám terhelnek plusz költséget?
3: Hogyne, ilyen könnyedén lehet.
0: Igen, hát
3: ilyen
0: extrém helyzet, bárki fizetett nyilván repülőjegynél?
3: Hát persze, kifizetett repülőjegynél is mondhatják azt, hogy ez egy extrém eset, nyilván meg kell nézni a szerződést, de a szerződésekben általában vannak ilyen kitételek, hogyha hirtelen drasztikus növekedés áll be, akkor utólag kérhetnek be 10-15, akár 20%-os többletköltséget is. Ez nem szerződésszegés, hiszen a szerződéseknél gondosan ügyelnek arra, hogy ezeket az apróbetűs részekbe elrejtsék, de nyilván ilyenkor, hogyha valakinek szólnak a légitársaságtól, hogy akkor fizessen már be még plusz 15%-ot, az bizony nagyon meg tud ütni mondjuk egy 4-5 fős családnak az utazási költségét.
0: Ez nem is annyira korrekt, értem, hogy emelkedik, de akkor vagy gazdálkodja ki, vagy építse bele az árba, de utólag egy megvett jegyre még rákérni, azért az felvet bizonyos piaci kérdéseket.
3: Nyilván felvet etikai kérdéseket is, és nem az egészet fogják ráterelni, és megpróbálják igazdálkodni, de ez azt fog járni, hogy például akik most vásárolnak jegyet, most, amikor már ismert ez a feszültség a világpiaci ellátásban, akkor ők viszont drágábban fogják, mint amennyit mondjuk csak önmagában a kerozin áremelkedés indokolna. Tehát nyilván megpróbálják rajtuk beszedni azt az árkülönbözetet, amit másik helyen kiesett, mondjuk egy korábban megvásárolt repülőjegy miatt.
0: Mi a helyzet az itthoni üzemanyag dologgal? Ugye a barátságvezeték elindult, töltjük a készleteket, stratégiai készletek, hogy állunk, mi lesz nyára szerinted, mi várható? Meddig marad az árstop, mit jósolsz?
3: Hát ugye ez két különböző dolog, tehát ez a védett ár és az, hogy lesz-e üzemanyag, az két különböző dolog. Ugye jelenleg azért folyik a nyersolaj ellátás, mind a barátságvezetéken, mind az adióvezetéken érkezik kőolaj. Ebből következően a finomítás is működik. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a szászhalombattai finomító a tavalyi eset óta nagyjából olyan 60-65%-os teljesítménnyel képes működni, tehát kisebb a kapacitása, mint amennyire szükség lenne. De nem gondolom, hogy üzemanyag hiány lenne, sokkal inkább nehezen tartható az, hogy hogyan fogjuk finanszírozni ezt a védett árat. Ugye ennek a védett ár bevezetésének a hátterében az állt, hogy volt egy stratégiai készlet, ahol még olcsóbb áron beszerzett üzemanyagok voltak letárolva. Ezeket bedobták ebbe a, mondjuk úgy, hogy ebbe a politikai kampány intézkedésbe. Ezzel azt eredményezték, hogy nagyjából olyan 100 forint különbség van a piaci ár és a védett ár között. Ez csak addig tartható, amíg a stratégiai készletnek az a része tart, amelyik olcsóbban volt letárolva. Egyébként a stratégiai készlet visszapótlása az folyamatosan történik. Az információim szerint már megint nagyjából olyan 60-65 nap körüli tartalékkal rendelkezünk, viszont ez már az új, a drágább üzemanyagból lett letárolva. Ebből következően az nem nyújthat fedezetet a védett árnak a biztosítására, feladja a leckét nyilvánvaló a magyar nagy kereskedőnek, a MOL-nak, hogy hogyan tudja ezt ellátni, hiszen ugye volt már egyeztetés a leendő kormány fő és a MOL között, amelyben azt kérték, hogy tartsuk fönt ezt a védett árat. Ez nyilvánvaló, hogy azzal jár, hogy a MOL-nak a saját nyereségéhez, a saját nyereség tartalmához kell nyúlni. Ezt meg senki nem szereti, ugye a tőkések azok alapvetően nem szeretik, hogy a zsebükből pénzt szednek ki, és a MOL azért mégiscsak egy tőzsdei tőkés vállalat.
2: De egy rövid kérdés, rövid válasz, hogy a Battai finomító tavalyi balesete az pénzkérdés, vagy technológiai kérdés, hogy ezt még mindig nem sikerült megoldani, hogy 100%-os kapacitással menjen?
3: Nem pénzkérdés, nyilván pénzkérdés esetén, a MOL esetében nem beszélhetünk ilyenről, hogy a pénz bármilyen szűk keresztmetszet lenne, hiszen bármekkora forrást el tud élni, inkább az, hogy ezeknek a megsérült eszközöknek az újbóli legyártása az időt vesz igénybe, és nyilván ez húzza el az időt, és nagyjából ősz környékén várható a visszaindulás.
0: Attila, nagyon köszi, egy gyors kitekintés volt csak. Köszönjük szépen, csörgünk még úgyis, ha van aktualitás. Jó munkát, köszönjük szépen. Köszönjük szépen Holoda Attilának, köszönjük energetikai szakértőnek. Hát gyerekek, akkor azért óvatosan, az a csúnya dolog, hogy azért megveszel egy repélyet valahova Majorkára augusztusra, kifizeted, és még rákérnek akkor egy 20-30%-ot akár, nem?
2: Az benne van a szerződés, hát amit senki nem olvas el, ugye?
1: Az igazság, hogyha ezt mondjuk egy munkavállaló csinálna, akkor nagyon felháborodnának. Tehát, hogyha mondjuk te elkezdeni a dolgot, és azt mondod, figyelj, sokkal több ez a meló, mint amit mondtál, sokkal nagyobb feszültség, úgyhogy akkor ezt túl szeretném számlázni, nem hiszem, hogy bárki megengedné.
0: Igen. Na ez érdekes. Na mindegy, hát legyünk óvatosak. Jó kis Balaton kiszáradva. Jó lesz ez. Verencei tó átsétál. Na,
2: nagy gyalogtúrák lesztek.
0: Nagyokat a gupikat, sétálunk így van. Na jó, gyerekek, jövünk mindjárt 2 perc, pontosan 8 óra, itt vagyunk mindjárt a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: De nekünk kelljen!
1: Jól van, jól van, tévedésben.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
4: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
5: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
6: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200.000 kilométer Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
7: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termékre Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
8: Fáj a fejem.
9: Hamlátás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optic World üzletbe, ahol a 15.000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
10: Alig várod a nyarat és megújult stílussal vágnál bele. Irány a háda. Május 4-e és 8-a között teljesen új nyári árukészlettel várunk téged országszerte minden háda üzletünkben. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
11: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chicken burger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő. Az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik. A

0: tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
4: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
3: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
4: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Mi tudjuk, mi kell egy mosolyhoz. Kérjük, ön is segítse kis betegeinket és családjaikat adója 1%-ával.
6: www.leukemiasgyermekekért.hu. Köszönjük!
7: Az Eurovision és a Schaeffler bemutatja. Debrecen Drive május 29 és 31 között a debreceni Nagyerdőn. Minden, ami gurul, egy helyen. Új autók, sportautó, oldtimerek, drift és motoros show, modellvasút és legó kiállítás, motorok, Vespák, amerikai filmes autó, közszolgálati járművek, Devil Tuning országos találkozó. Ritkaságok, gyerekjátékok, izgalmas programok egy helyen a gyereknapi hétvégén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu.
8: Szia!
9: Hello!
8: Az Intim Flóránk egyedi, ahogyan mi is azok vagyunk.
9: Bonjour!
8: Hola!
10: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
8: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
10: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
11: Rendeljen a Formula ételbárból. Debrecen, István út 82 szám alól. Napi menü, à la carte, street food ételek, rendezvényekre zsöldestálak. Minden egy helyen, a hét minden napján. Formula ételbár, keresse a Facebookon.
12: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
2: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en. Hangolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és 4 kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395-ös számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa az FM 95 Rádió 1-et, mert fél egyelőtt kiderül, hogy melyik munkahelyi csapat kapja az 5 fős ebédet. Az 5 fős ebédet.
1: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
13: Sajtófotó kiállítás nyílt a Kölcsei Központban. Ma is napos, kora nyárias időre készülhetünk. Kovács Rátai Andrea vagyok. Folyamatosak a kulturális programok Debrecenben. Hétfőn nyílt meg a 11. Bihar Press sajtófotótárlat. A sajtófotó pályázatra 14 amatőr és hivatásos fotóriporter nevezett Hajdú-Biharból és Biharból. A Médiacentrum Debrecen munkatársa Gurbán György is elismerésben részesült. A kiállítást idén is a Sajtószabadság világnapja alkalmából rendezték meg, amit május 3-án ünnepelnek. Az alkotásokat nem csak Debrecenben, hanem Nagyváradon is bemutatják. A tükörkiállítást hétfő délután nyitották meg a Nagyváradi Várban. Stefán Tóth Istvánt, az Eurofoto Art Nemzetközi Egyesület elnökét hallják.
14: Ez lényegében egy nagyon jó találkozás a fotoriporterek között a térségből, és hasonlóképpen az, hogy ezek az alkotások, amelyek lényegében az elmúlt év leg kiválóbb eseményeit illusztrálják, hogy ez elősorban a két testvér megye nagyobb városaiban is.
13: A fotókat június 4-ig lehet megtekinteni a Kölcsei Központban. Májusban több kulturális program is várja a debrecenieket. Puskás István alpolgármestert hallják.
6: Hamarosan kezdődik a harmadik Artweek, ami a debreceni kortárs képzőművészet bemutatkozása. Most már mondhatjuk évről évre, hiszen harmadik évben kerül megrendezésre. A belváros állandó és alkalmi kiállító helyszínein a debreceni képzőművészek nagyon színes közössége mutatkozik majd be.
13: Május végén jön az irodalom éjszakája, aminek során több mint 20 ország kortárs szerzőit lehet megismerni a Csokonai Színház és a külföldi kulturális intézmények együttműködésének köszönhetően. A múzeumok éjszakáját és a könyvhetet pedig júniusban rendezik meg.
2: A sporthírek támogatója a Karát Fashion, mert itt érdemes vásárolni.
13: A Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága elkészítette a 2025-2026-os bajnokság utolsó, 33. fordulójának pontos menetrendjét, melyből kiderült, hogy május 16-án szombaton 17 óra 15-től a Nagy Erdei Stadionban fogadja a Loki az Újpestet, írta a dvsc.hu. A tét többek között a nemzetközi kupa indulás. A jegyértékesítés ma indul online a nagyerdeistadion.hu-n és személyesen a DVSC shopban.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
13: A túlnyomóan napos időre készülhetünk, csak helyenként jelenhetnek meg vékony fátyol felhők az égen. Eső nem valószínű. A szél azonban élénk erős lesz. Kora reggel 3 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, majd délután a legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Rás...

0: igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Jó reggelt! Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk 8 óra után 10 perccel. Hello, drága hallgatók! Na, mi lesz a matekon?
2: Hát olyan lesz, mint a tegnapi magyar, akkor bukta.
1: Ezek a kis rendszerváltó fiatalok. Na majd most megtanulják, akkor most megkapjátok azt a magyar érettségét. Arra még rádobunk egy matekot, szerdán megfüggöttünk törődből. Ez a mi bosszunk. Ezt most megtanuljátok, rohadt kis genyó.
3: Hogy rájuk túltak egy ilyen ipari érettségét, egy ilyen nagyon nehezet.
2: Hát, és akkor utána... ez már választás előtt megvolt a tételsor.
1: Igen, valószínűleg a tételsor megvolt, igen, de hát mondták, hogy sokaknak okozott problémát az érettségi. Gátyá lett egy kicsit a magyar, nem volt könnyű.
3: Igen, nagyon sok helyen én is olvastam, hogy erre nem számítottak azért.
1: Hát most figyelj, most nézzük meg a matekot. Tehát mert nekünk mondjuk minden nehéz lesz, tehát nem mi legyünk a viszonyítási rendszer, de hogy mit mondanak majd róla a tanárok, meg ugye ezeket mindig szokták értékelni, megcsinálják. Ha az is gatya, akkor itt aztán lehet összeesküvés elméleteket gyártani.
3: Szerintetek mi a funkciója?
1: Kellett aztán itt nektek aztán itt ugrabugrálni, mi? Na majd most az érettségi megkapjátok, ti kis rohadékok.
3: Milyen hatás van a gazdaságra, hogyha kibabrálnak egy csomó érettségizővel? Ezt szeretném megkérdezni. Hogy
1: hát a gazdaságra nem tudom, inkább szerintem az egyetemek számát lehet ezzel leredukálni, hogy ne akarjanak annyian egyetemre venni, mint amennyien akarnak, mert nincs annyi hely. Meg hát ugye tudjuk, hogy nem is támogatták annyira, hogy egyetemre menjünk, nem volt az jó, ha ott okosak ezek a diákok, meg nyelvet tanulnak. Hát aztán később a gazdaságra is lesz, persze. Hosszú távon nyilván van hatása annak, hogy ki hova kedik el, meg milyen munkát találva a munkaerőpiacon.
3: Ahogy ez úgy kell, hogy ha valaki nagyon elrontja, akkor lehessen szépíteni.
1: Hát a szóbeli egy szépítés effektíve.
3: Igen, de hát ott már azért szerint, hát mondjuk végig is lehet.
1: Írsz egy kettes szó, írásbelit írsz egy ötöst, és akkor valahogy lehozod egy hármas, három és félre. Kilenckor kezdik? Kilenckor jön a matek?
2: Igen.
3: Igen. Aha. Most már szerintem mindenkinek, figyelj, a matek a legnehezebb szerintem mindenkinek, nem?
1: Hát kinek mi, nem tudom. Ha humános vagy, ha reálos vagy, szerintem is van, aki meg tökre kirázza a matekot és szenved a magyartól. Tehát, hogy azért ez egy ilyen nehéz történet, hogy ki mibe van, tudod.
2: Én tegnap megcsináltam egy ilyen kvízt, hogy menne most a magyar érettségi.
1: És? Kapaszkodtál?
2: Hát, ha beviszek még egy fél disztót, akkor kettes.
1: Akkor valószínűleg kettesen megírod, igen.
2: Na, mi a műfaj az Rinyi Miklós Szigeti Veszedelem című művének? Tessék.
3: Nézd meg,
2: elbeszélőkön verses eposz, vagy verses regény?
1: Szerintem verses eposz.
2: Verses eposz. Egyet értünk?
1: Van jó válasz, vagy nincs jó válasz?
3: Én már a kérdésre hallottam.
2: Melyik irodalmi műszereplője Bence a hűszolga? Petőfi Sándor a helyiségkalapács, Arany János Toldi, Vörös Áskó?
1: Nincs jó válasz?
3: Én már a kérdésre hallottam.
1: Nincs.
3: I'm out, igen.
2: Melyik irodalmi műszereplője Bence a hűszolga?

0: tartalmaz főnévi igenevet. Nem alhatok sokat, nem szabad sokat aludni, ne aludj sokat.
1: Ha nem szabad sokat aludni, főnévi igenévni.
0: Nem szabad sokat aludni.
1: Aludni. Alszik, aludni, a főnévi igenév.
0: Jó. Melyik költőjükét?
1: Jó, bocsánat, jó.
0: A végén fogom megtudni az eredményt, Sebestyén. Ne ugráljon a rohadt életbe, mert elveszem
1: jó,
0: a papírt.
1: De mondom, jó.
0: Milyen költői kép a fehér illatokkal alkonyul? Metafora, szintézia vagy hasonlat?
1: Hasonlata mint, metafora.
0: De nem állt ilyeneket?
1: Olyan szép vagy, mint az a hasonlat. A metafora, meg a megszemélyesítés, igen, az hasonló. Mi szintézia szerinted?
2: Nem szintézia, mert amikor más...
0: Mert benne van a fehér, és az meg szín.
2: Nagyon nehéz ma Felit elviselni azért, Szuzakon, én tudom, hogy nekem van rossz napom, de mégis Feri az, akivel nehéz együtt lenni.
1: Olvasd még egyszer.
0: Milyen költői kép a fehér illatokkal alkonyul? A metafora, B, szintézia, C, hasonlat.
1: Uh-huh.
2: Azért szintézi, mert másik, tehát úgy írja le az érzéket, mint tehát másik szóval.
1: Jó, szintézi, adjuk meg.
0: Oké. Okay. Az alábbiak közül melyik mondat tartalmaz minőségjelzős szószerkezetet? Sándor helyes fiú. Rengeteg tervem van, ő itt Petra, a tanár.
2: Sándor helyes fiú.
0: Minőségjelzős szerkezet.
2: A helyes.
1: Nekem minden Sándor helyes fiú.
0: Az alábbiak közül melyik kategóriába sorolható Ady Endre Új vizeken járok című verse? A. Istenes versek, B. Arszpoetikák, C. Szerelmes versek.
2: Arszpoetikák.
1: Ajajajajaj, ezek a Ady különböző korszakai gyerekek. Nem könnyű. Arszpoetikák? Főnök asszony.
0: Beírtam.
1: Igen?
0: Már csak három kérdés van.
1: Igen.
0: Melyik két földrajzi név hiányzik az idézetből? Eddig ... földjén termettek,
2: eddig
0: csak
2: vagyok.
0: A könyvek, s most ... is ontja a szép dalokat.
1: Aha.
0: A válasz Pannónia, Itália, B válasz Itália, Germánia, C válasz Itália, Pannónia. Eddig ... földjén termettek, csak a könyvek, s most ...
1: Engedjük el, jó a kettes.
0: A szép dalokat.
2: Nem az A Pannónia, Itália?
1: Jó a kettes.
0: Hát elő eddig csak ott, és most itt is.
2: Ja, én azt hiszem, ezt egerszett Hilei idézeteket nézzük.
1: Eddig vagyok.
0: Az alábbiak közül melyik alárendelő összetett mondat? Alárendelő összetett. Elmentem iskolába, és megírtam a dolgozatot.
2: Ez mellé rendelő.
0: Nem mentem iskolába, így nem írtam meg a dolgozatot. C. Akkor mentem iskolába, amikor nem írtunk dolgozatot. Anyátok.
1: Szerintem... a mindenségit neki.
0: Alárendelő összetett.
1: A derék volt ez. Derék volt ez.
0: Tehát elmentem iskolába is meg.
1: Engedjetek el, gyerekek.
0: De most már csináljuk már meg, hogy
1: jelölt be a hármast.
0: Melyiket mond?
1: C.
0: Ráskó, mit mond? Ráskó, erre nincs időnk.
2: Hát, vagy a B vagy a C, de most...
0: Jó, C.
1: Enged a C-t. Nincs ennyi időnk, gyerekek. Enged a C-t.
0: Melyik nem igaz a barokra, kedveli a hatáskeltést? Emberképe a humanizmus, jellemző rá a körmondatos szerkezet.
2: Az emberképe a humanizmus szerintem.
0: Úgy van, az nem jellemző rá. Okos.
1: Ennyi, gyerekek. Hányasra írtuk a magyar érettségit?
0: Kettese?
1: Akkor még azért nem vagyunk túl.
0: Na. Hello!
1: Na.
2: Kilenc helyes válasz.
0: Jó, vald be, hogy te friss érettségiző vagy, netán épp tavaly végeztél. Akárhogy is, irodalmi tudásod széles körű és naprakész. Gratulálok.
1: Hoppá, gyereke! Hoppá!
2: Köszönöm szépen, bekapcsolódtam a felénél azért.
1: Ketten összehoztuk a felénél egy 9 jó válasz.
0: Tök jó.
1: Na most azért azt mondd meg.
0: Ez nagyon, nagyon parádés.
2: Az Isten, mennyi haszontalan dolog van a fejemben.
1: Mennyi haszontalan dolgot kell nekik tudni?
2: Igen.
1: Igen. Mennyi haszontalan dolgot kell nekik tudni? Na, Istenem.
3: Bocsánat, tudod, hány pontosat írtatok meg? Tehát ez a zéro.
0: Ez a
3: jó,
0: semmi.
3: Tehát, hogy maradjunk annyiban, hogy köszönjük a gatya az érettségi, tehát, hogy nem emiatt gatya, amit ti most megcsináltatok, hanem mondjuk a 40 pontosnak, ha nekiveselkednétek, megköszönöm.
1: Jó, nem biztos, Anna, hogy adásba fogjuk meg sem. Hagyj egy kicsit, miket 50 évesek vagyunk, hát ahhoz képest ez jó.
2: Nagyon felfelelőt vagyok.
3: Sziasztok, érettségiző lányom van, nagyon nagy méreg van benne.
0: És a két diákomat érted, a két diákomat lehúzott, pedig olyan szépen várjuk előre.
1: Várjuk meg a matekot, és aztán kezdjünk összeesküvés elméletek egyáltalán. Ha ma nagyon hárdat kapnak matek,
2: akkor kimegyünk tüntetni.
1: Kellett volna itt aztán rendszerbontó koncertet áldogálni.
3: Ennyi. Kellett ezt csinálni?
1: Kellett ezt. Ugribugriztatok, akkor most megkapjátok az
3: érettségét.
1: Írjátok
3: a 800 szavas eszét.
1: Ez az utolsó kis, ezt összeretünk nektek, akkor ez a mi bosszunk, megírjátok azt a kis eszét 800 szóból, úgy kell nektek. Kellett aztán itt nektek itt aztán ide-oda szavazgatni. Na jó, vagy gyerekek, mi történik most? Volt egy Hogy vagy magyarunk, ugye április 13-án hétfőn.
0: Igen.
1: De az csak egy gyors állapotfelmérés volt. Viszont április

0: vége van, vagyis május eleje.
1: Uh-huh. Már május eleje van. Érzések?
0: És elmaradt az a hónap végi hónapzáró. Spontán rácsörgünk, bár azt mondja a Laci, hogy januártól ugye mindig a hónap elején csörögtünk, hogy hogy érzi magát a delikvens a másik oldalon.
1: Ezt a fizetés környékére időzítettük, hogy akkor jobb a kedve?
0: Hát, ha jobb a kedve.
2: Szép munka.
0: És ugye április közepén csak azért lehet ismerős, hogy gyors közel volt, amikor csináltuk, mert hogy 13-án reggel itt új világra ébredtünk, és hát ugye megnéztük, hogy hogy van a magyar 13. Ennek jó volt. Volt tiszás, fideszes, szomorú, bánatos, csalódott, fiszás, minden volt. De most nem tudjuk, hogy két héttel a választások után, hogy van a magyar.
1: Azt mondja már, hogy juhéj!
0: Azt mondja már, hogy juhé. Igen, Bence már megint a szarul. Úgyhogy most akkor megint rácsörgünk. Laci legenerálta itt a kis szerencsejáték ZRT által készült kis saját számait, és megnézzük, hogy vagyunk. Csak hogy ezen a hullámon legyünk, úgyhogy ma még most senki nem veszi föl. 9-kor hazamegyünk, lekapcsoljuk a lámpát, és teljesen vége van mindennek.
2: A MediaWorks a TV.
3: Igen.
0: Kezi csokolom, jó reggelt kívánunk.
3: Jó reggelt.
0: Zavarhatunk egy pillanatra? Ráskó Eszter, Rákóczi Ferenc, Sebestyén Balázs. A másik oldalon. Élő adásban tetszik lenni a Rádió 1-en.
3: Igen.
0: Csak szeretném megkérdezni, hogy tetszik lenni ma reggel, milyen a május, hogy áll a hangulat.
3: A május teljesen jó, májusban van a szülinapom.
0: Hoppá!
1: Na, nekem is.
0: Egy keresztnevet kaphatunk?
3: Kitty.
0: Kitty, hello Kitty, merre vagy, hol találtunk el, merre vagy Kitty?
3: Tatabányán dolgozom.
0: Tatabányán dolgozol, Tatabány, mit dolgozol Kitty?
3: Bíróságon.
0: Oh, Kitty bíróságon dolgozik.
2: Judge Kitty.
0: Igen, bíróságon. Na és milyen a májusod? Májusban van a születésnap, azt kezdted elmondani, akkor jó a május.
3: Így van.
0: Hangulatilag hogy vagy?
3: Most egész jól. Ahhoz képest, hogy reggel van, egész jól.
2: És milyennek érzed ezt a hónapot amúgy? Tehát voltak most nagy történelmi események, hogy könnyebb lett, nehezebb lett. Mit érzem? Milyen az atmoszféra?
3: Semmi változást nem érzek.
0: Nem érzel egyelőre változást? Aha.
2: A bíróságon nem lettek jó kedélyesebbek a bírók?
0: Igen, kicsit jobb kedélyesebbek.
2: A talukpadján nem énekelnek? Semmi kicsit, nincs?
3: Igen.
0: Igen. Balázsi, benn van már nálatok? Nem? Még nem mindegy, hagyjuk. Jól van, akkor jól... Igen, túlsz vagy. Akkor jól vagy, jól érzed magad, ez a lényeg.
3: Így van.
0: Melyik nap van a szülinapod? Lehet, hogy egy nap van Ferivel.
3: 11.
1: Nekem is!
0: Ne csináld!
1: Istenem, májusiak, május 11.
0: Mindeket a május 11-én vagyunk. Hát akkor előre egy boldog születésnapot kívánunk neked.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Látod, mennyi változatosság van ugyanazon a dátumon, itt van, és sok... Kitty egyáltalán nem idegesítő. Ezeket a Feriek még
0: meg? Látod, nem idegesítő.
1: Nincs ma
0: bírás,
1: ahogy szoktam.
2: Hogy alakult ez így vajon?
0: Jól van, Kitty. Jó munkát akkor neked, köszi, hogy felvetted. Jól vagy, akkor egy valakit elértünk, az jól van, jó a kedve. Ez már mindenképpen pozitív volt hallani. Jó munkát neked a bíróságon. Köszi, Kitty.
3: Köszönöm
0: szépen. Ciao. Hello.
2: Letett a telefon, és tudod, hogy egy teljes ilyen terem ül le ott.
0: Mindenki, a bírónő elnézést.
2: Bocsánat, csak Balázsik hívták. Na, térjük vissza. Hol van a gyanúsítod?
0: Kiloptál azt a biciklit. Miért lopott maga biciklit?
2: Óriási lenne.
0: Igen.
2: Kicsit hiányzik a Katalin bírónő.
0: Én szerettem. Elkaptunk valakit, aki jó kedvű, aki jó hangulat. Van. Jó. Kicsit marcona, öreg, morgós hangú férfi tippelek.
2: Uh-huh. Szerintem Rottweiler.
1: Wow.
0: Jó, egyelőre ő nem vette föl, jöhet a következő elfoglalszám. Én érzem a május gyereket. Jó kedve lesz itt a magyarnak, itt nem lesz baj. Rátok nézek, ezt nem értem, de nem érdekes, majd kicsit a monitorát menedő elmagyarul, üveges tekintető, a gyerekek nem hiszitek el, ma én miben ülök itt. Egy kicsit volt Eszterrel.
1: Te pörgött túl.
0: Én nem, én próbálok titeket felhúzni.
2: Nem, látom, mindenki hibázott.
0: Két választásom van, vagy lemegyek a szintetekre, vagy ti jöttök az enyémre. Én nem vagyok hajlandó leugrani most oda, ahol vagytok, úgyhogy ti nektek kell oda felkapaszkodni, ahol én vagyok. Haló! Kezdjük Amerika! Erika. Ez a lendület, Erika. Kezdjük csokom. Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter, Sebestyén Balázs. Zavarhatjuk egy pillanatra, Erika?
1: Erika már nincs jó.
0: Erika már nincs annyira jó. Szerintem a Ráskónál tette le, nem a Rákóczi.
2: Itt van
0: Erika, itt tetszik még lenni? Vagy itt vagy, Erika? Szia!
4: De honnan van meg a telefonszámom?
0: Hát generáltunk telefonszámokat, Erika, képzeld el, mi generálunk számokat, teljesen véletlenszerűen felhívunk embereket egy rádióműsorban reggel, hogy hogy van ma a magyar. Ez nálunk egy rovat, és nagyon érdeklődünk, hogy aki a másik oldalon van, az hogy érzi magát, mond-e két mondatot, jó kedve van, rossz kedve van, mindenre nyitottak vagyunk, és neked dobta ki a telefonszámodat a gép.
4: Hát én elnézést szeretnék kérni, mert dolgozom. Egyébként jól vagyok, de ne haragudjatok most.
0: Dehogy haragszunk, Erika.
2: Csak azt mondom neki, hogy mit dolgozol,
0: mit csinálsz?
2: És hogy jó kedved van, és utána békén hagyunk.
4: Hát én könyvtáros vagyok, és én jól érzem magam.
2: Most képes vagy minket könyvtárosként lerázni? Ne haragudjál meg! Azért azt mondom, hogy orvosok vagy, érte, vagy sebész.
0: Az egy zenkert, hát az egy buddhista központ, ott nyugalom van, békesség van.
2: És te vagy ott a serif.
0: Igen, te vagy a helyi serif. És jó kedved
2: van. Ilyenkor? Miért nem lehet beszélni? 8-23-kor.
4: Az a helyzet, hogy várom egy kollégámat, mert kiállítási anyagot fogunk visszaszállítani egy vendégünknek, tehát ezért.
1: Milyen kiállítás volt? A kultúrát nagyon szeretjük.
4: Ez egy fotókiállítás volt.
0: Fotókiállítás. Ó, aha.
1: Természetfotók, avagy épületfotók, vagy emberekről.
4: Szociófotók, mondom.
1: Szociófotók, akkor fekete-fehér, ugye?
4: Hát, nagy része, igen.
0: Nagy rész, aha.
4: Ezek ilyen mobilos fotók.
0: Mobilos fotókat adtok vissza, jól van. És a kedved jó, május van, érzed a tavasz, jön a nyár.
4: Igen, tavasz van, igen.
0: Nagyon jó. Örülünk. Oké, jól van, Erika, nekünk már ez is nagyon elég. Köszönöm, hogy beszéltél velünk. Vigyázz
4: minden
0: magadra.
4: Minden jót nektek. Sziasztok.
0: Ciao. Hello. Van, aki még könyvtáros 2020-ban? Még van ez a munka, hogy könyvtáros?
2: Súlyog Tamás most viszi vissza a festményeket.
0: Igen, ma mindenki hirtelen vissza felajánl. Igen, visszaadják a feszti körképet, hogy ma tényleg visszacolgáltatják. Igen, jelentkeztek magyar oligarchák, visszaadják a bazinikát.
2: De amúgy az a durva, hogy rögtön lerázott valaminket. Érzitek, mondta, hogy hát sajnos nem tudom beszélni, dolgozom.
1: Na de aztán
0: csak megnyílt. Megfűztük be.
2: Én ilyen munkaerőt szeretném, ha lenne könyvtár, ilyen könyvtárosokat akarok.
0: Résnyire nyitott az ajtót, mi betettük a kis praszlinkat, és tágra nyitottuk a könyvtár ajtaját.
1: Olvas. Egy könyvtáros, nem?
0: Nem gondolnád, hogy olyan nagy a kapkodás. Igen,
1: egy ember bejön, azzal megkeresnek egy csehovot.
0: Igen, olyan nagyon nagy nincs. Igen, nagyon nagy munka azért nincs. Már idézőjelesen, nyilván van. Na?
2: Szerintem ugyanaz a számot hívjuk véletlenül. Szerintem...
0: Jó reggelt kívánunk! Sebestyén Balázs Ráskó, egyszer Rákóczi Ferenc, zavarhatunk egy pillanatra? Élőadásban vagy egy rádióműsorban.
5: Hát egy kicsikét meglettél.
0: Nem akartalak meglepni. Zavarhatunk egy pillanatra?
5: Csak egy pillanatra.
0: Hogy valami hívnak, hol értünk el, és milyen a kedved? Csak ezt szeretnénk tudni itt a bujavágyak.
1: Felesznél elég.
5: Meg hívnak, és fantasztikus a kedvem. És telefonon keresztül értetek el.
0: Így van, telefonon keresztül. De hogy hol, nem vagy telefonon.
2: Egy kérdés, például most egy macsétával állsz az ajtó mögött, mert kicsit olyan csendes a háttér.
5: Egy hatalmas nagy lándzsával, és van rajta egy
0: fityegő. Igen, helyileg hol vagy, csak így ezt szeretném még tudni. Úgy nem kell pontosan, csak hogy hol. Melyik község, város, falu?
5: Kecskemét.
0: Milyen a kedved, így érdeklődünk, random hívó.
5: Fantasztikus, és nagyon jó a kedvem.
0: Igen?
5: Kirobbanó vagyok, igen.
0: Miben vagy?
1: Kirobbanóban.
0: Kirobbanóban. Nagyon jó.
1: Most formában van.
0: Tudhatjuk, hogy mit dolgozol, mit csinálsz, mi a foglalkozásod?
1: Nem.
5: Gyakorlatilag ma céget vezetek, vagy cégtulajdonos vagyok alapjában véve, és jogászként
0: dolgozol.
2: Stróma vagy,
1: Péter? És baj van, most suttogunk.
0: Tárgyaláson vagy, vagy mit csinálsz?
2: Mit csinálsz, Péter?
5: Nem, most keltem föl.
0: Ja, most keltem föl, nagyon jó. Rovatunk lényeg, hogy teljesen random regenerálunk telefonszámokat, és felhívjuk a másik oldalról lévő embert, hogy hogy van, hogy érzi magát ez a hogy vagy magyar, amikor is hallgatóink vagy nem hallgatóink elmondják, hogy milyen a közérzetük, mit csinálnak, és milyen hangulatba kaptuk el őket. De akkor te is jól vagy így májusban tulajdonképpen.
5: Én mindig jól vagyok májusban is. Mert áprilisban.
1: Májusokban nagyon.
0: Kedved kiváló, és egész egyszerűen. Aha. És cég tulajdonos vagy?
5: Igen.
0: Vissza kell majd adnod a választások után?
5: Nem olyan területen. Nem.
0: Szóltak már, hogy ad vissza lehetőleg, vagy eljönnek és visszaveszik? Nem volt ilyen.
5: Elég provokatív volt, de
2: köszönöm. Péter, és milyen a hangulatod Kecskeméten, hogy érzel változást, vagy milyen az atmoszféra?
5: Fantasztikus, naposka. Teljesen naposka van, úgyhogy süt a nap, hát most ennél jobbat nem kell.
0: Nem, nagyon jó.
5: Ennél jobb nem kell. Okay. Most hova?
0: Jó.
5: Okay.
0: Jó kedved van,
5: cég. Minden a fölkedvünk, jó kedvedünk, ez kész.
0: Szeretem, így kell csinálni, persze.
2: Live coachot keresek, esetleg tudnál segíteni ebben.
0: Kell, hogy coacholj minket heti egyszer.
5: Nem tudom egyébként, hogy mindig jól nyomjátok alapjában.
0: Igen. Teljesen véletlen hívunk most, direkt nem az SMS falról, Laci generálja a telefonszámokat. Oké, jól van, akkor...
5: Hogy kerültem be a telefon?
0: Legenerálunk számokat, teljesen van egy telefonszám generáló ilyen appunk, tulajdonképpen ez legenerál minden számot, és teljesen véletlenszerűen felhívjuk ezeket az embereket, és megkérdezzük, hogy hogyan vannak. Van, aki beszélget, van, aki ránk teszi, van, aki jókedvű, aki szomorú. A lehető leglehetetlebb élethelyzetekben kapunk el embereket.
2: Korábban ez pártérsésre
5: használtuk. Jó koptatok, én már felkeltem.
0: Éppen felkeltél. És csináltad a reggeli rutinodat.
5: A reggeli rutinomat, így van.
2: És mi a reggeli rutinat, hogy kérdezzem már, mert most el akarom tudni.
5: Elmélek megmosakodni, most mit mondja az ember?
0: Cicamosdás, egy kis szapkása, egy kis tojásántot a 10 fekvő, és irány dolgozni. Jól van, örülünk, hogy beszéltünk, örülünk, hogy jól kedved, jó munkát ott Kecskeméten, vigyázz magadra.
5: Köszönöm szépen, kellemes napot nektek, és nagyon jókat, sziasztok.
0: Köszi, ciao, hello. Gyerekek, kifejezetten jó. Jó hangulat, nem teszi le, kedves, beszél, kommunikál, nevet, jókedvű, mi van?
2: Egy kicsit ott feküdtünk most vele a nagy ágyban, nem?
1: Én nem akarok vele feküdni.
2: Egy kis puha volt ott abban az ágyban, ott feküdtünk, jó volt.
0: Nem volt ott még cicamosdás, más történt ott még. Igen, de jó arc volt,
2: jó arc volt.
0: Fia, mennyire fura lehet, hogy veszed fel a telefonot korán reggel, és egy rádióműsor őrjön a másik oldalon, te meg ott fekszel. Ez
2: tudom, milyen érzés. Már mellem is megtörtént, és szörnyű érzés.
0: Igen. Azért, aki Lacina a telefonból hívd a barátaidat. Ez jó volt.
2: Azok nem is szokták felvenni, azok egyből a jelszót mondják.
0: Igen. És hát kinek milyen a lelkiismerete? Ki mennyire óvatos? Ki mennyire fél, hogy mit akarunk? Miért hívtatok?
1: De
0: honnan van meg a számom?
1: Mert emlékezz vissza, régen az volt, hogyha valaki nem akar, paf, már le is tette. Hát igen. Itt most a könyvtáros hölgy is elutasító
0: volt. Van egy ilyen hangulatváltozás, aztán... vagy egyőre mindenki jó kedvű, igen.
1: Négyből három fölvette, és jó fej volt.
0: Abszolút. Valami van, gyerekek.
2: A legtöbben arra gyanakodnak, hogy a Gyulának volt a rokona. Igen.
0: Jó, de egyébként teljesen jó. Igen. Így, hogy jól van, kezd értelmetlen lenni ez a rovat. Nem, jó ezt néha hallani. Nem kell mindig szomorúnak, meg depressziósnak lenni. Jó ez, hogy most egy kicsit jól van a magyar, nincs ezzel baj. 8:30 pontosan jövünk mindjárt a hírek után.
6: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
9: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
10: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
11: Autóüveg Pilkington.
12: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhangeri.hu-n.
13: Roppant jó májusi bajnok ajánlat a Metróban. A 2,5 kg-os metrós év gyorsfogyasztott express hasábburgonya bruttó 2799 forint. Négy csomagvásárlásakor csak bruttó 1899 forint. Május 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagy kereskedelem.
14: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendőr. Mivel készültél?
15: Csendből csinálok pénzt.
16: Történik bármi? Se pénz, se semmi.
14: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Cofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
16: Ezt nem hiszem el! Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát! Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
18: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
17: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
18: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
7: Reklámot hallottak.
9: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Reklám. Ne felejtsd el befizetni a vízszámlát, drágám.
19: Nem volt időm, és már megint eltűnt az a fránya csekk.
7: Ideje elektronikus számlára váltani, most 6 havi kedvezmény is jár érte.
19: Igazán? Akkor tényleg most érdemes váltani. Végre nem lesz több elveszett csekk és sorban állás.
7: Na ugye, ezt mondom már mióta. Intézem.
19: Váltson e-számlára ön is. Kényelmes, biztonságos, környezettudatos, és most pénzt adunk érte.
7: Részletek a debreceni kötőjel vízmű.hu oldalon.
9: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
13: Tökéletes az időzítés a váltásra. Válaszd minden idők legerősebb iPhone-ját és válts iPhone 17 Pro-ra az iStyle-nál. Easy Upgrade előfizetéssel már havi 20 200 forinttól a tiéd lehet. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek az üzleteinkben és az iStyle.hu-n. iStyle, a te Apple szakértőd.
20: Hány sejtből áll a tested? Valóban 100 000 kilométer hosszú a véráramod?
21: Fedezd fel a saját tested titkait interaktív anatómiai kiállításunkon. Tudományos kísérletek, lenyűgöző látvány, családi kvízek. Mindez a Fórum Bevásárlóközpontban május 2-től 17-ig. Emberi test expedíció a Fórum Debrecenben.
20: Részletek fórumdebrecen.hu.
22: Ó, már megint koszos az autóm.
23: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
22: Csodálatos! Hogy volt? My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
24: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
9: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en. Hangolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és 4 kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395-ös számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa az FM 95 Rádió 1-et, mert fél egyelőtt kiderül, hogy melyik munkahelyi csapat kapja az 5 fős ebédet. Az 5 fős ebédet.
7: Reklámot hallottak.
9: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
25: Túl a magyar érettségén, ma pedig matematikából adnak számot tudásukról a diákok. Üzemelnek a szökőkutak Debrecenben. Kovács Rádai Andrea vagyok. Hétfő reggel a magyar nyelv és irodalommal megkezdődtek az írásbeli érettségi vizsgák. A diákok többsége az irodalmi feladatlaptól tartotta leginkább, mivel ebben a részben a 4 év tananyagát átfogóan kérik számon. Az érettségizőknek 4 órájuk volt a feladatok megoldására. Az első részben szövegértést és irodalmi tesztet kellett kitölteniük. Utóbbiban új típusú kérdések is szerepeltek, például több szerző életművéhez kapcsolódó feladatok. A második részben Arany János a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése, vagy létösszegző versek bemutatása közül választhattak a diákok. A verselemzés sokakat meglepett, többen inkább novella elemzésre számítottak. Verdes Sepe Jorsolyát, a debreceni Fazekas Mihály Gimnázium magyar történelem szakos tanárát hallják.
0: Vannak, akik örülnek neki, mert jobban szeretnek verset elemezni, vagy eleve az évek alatt több verset tanulunk, mint novellát, tehát ilyen szempontból lehet, hogy szerencsésem. Úgyhogy a verselemzés az mindenképpen újszerűnek mondható.
25: A Fazekas Mihály Gimnáziumban 178-an érettségiztek, közülük 9-en emelt szinten. Ma a matematikával folytatódik az írásbeli érettségi vizsga. Megérkezett a jó idő, beindították a szökőkutakat Debrecenben. A városban csaknem 20 ilyen vízilétesítmény működik, ezek túlnyomó része már üzemel. A napokban ismét beindították az októberben lezárt szökőkutakat Debrecenben. A többi között már működik a belvárosban a Kossuth téri díszszökőkút, illetve a Csapó utca elején kialakított létesítmény is. Az elmúlt időszakban elvégezték a szükséges karbantartásokat és műszaki felújításokat. A polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint a halközben lévő szökőkutat azért nem tudták beindítani, mert olyan műszaki állapotromlás következett be, amit csak teljes felújítással lehet javítani. A korszerűsítésre vonatkozó műszaki tartalom kidolgozását már elkezdték a szakemberek.
23: Közlekedési információk egyenesen a DKV-tól. Itt az FM 95 Rádió 1-en. Rádió 1-en.
25: Május 9-én nyitott sorompók a DKV ZRT Salétrom utcai telephelyén, ahol egy igazán különleges élmény ígérkezik mindazoknak, akik betekintenének a városi közlekedés kulisszái mögé. Ez az a nap, amikor a telephely kapui kitárulnak, és bepillantást nyerhetünk abba a világba, ami nap mint nap mozgásban tartja a várost. A részletekről a DKV Facebook oldalán tájékozódhatnak.
23: A DKV információit hallották.
25: Ma ismét napos nyárias idő várható. 22-27 fok közé melegedhet a levegő.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, ma is sláger megy.
1: Rádió 9 lesz pontosan 6 perc múlva. Milánóban szakad az eső, gyerekek, 13 fok. Tehát ez nem, mintha nekünk ez bármit számítana.
2: Elázik a makaróni.
1: Így van, azt nem más mondasz. Jövő héten jó idő, remélhetőleg. Győr-Sopron már biztosítva, látjuk az időjárást. Szombathely, Dunaújváros, Debrecen, majd meglátjuk, mit dob a gép, de indulunk, úgyhogy jövő héten turné, hétfő Győr, Széchenyi téren kezdünk. Este 5-kor. Ez fontos. Nem reggel vagyunk.
3: Igen, de 4-től már van DJ-nk.
1: 4-től már játszik egy DJ, és 5-től érkezünk. 5-től érkezünk mi, hogy 8-ig lejátszuk azt a halomjátékot, ami van, hogy adjunk egy csomó nyeremény, meg
2: éhesen
1: pénz.
2: Gyertek.
1: Éhesen gyertek, szomjasan gyertek, üres zsebbel gyertek, hogy megtöltessük 100 000-nyi KP-k, gyerekek, nagy nyeremények. Minden lesz, úgyhogy sok mindent lehet nyerni. Jó, felborult egy autó az 52-es út 28-as kilométernél, fél pályán halad csak a forgalom. Köszönjük szépen.
2: Telefonálgassunk!
1: Jól van a magyar, gyerekek!
2: Hívogassuk őket!
3: Majd most mindjárt.
1: Majd most?
3: Na nyugi. Nyugi, most nyugi, mindjárt? Nyugi. Eddig jók voltunk, 4 hívásból 3 jó volt.
1: Jó.
3: Most figyelj.
1: Oké. Ki lesz a Balázsi Gyula sírás utánzó verseny, jó?
3: Jó.
1: Hangok vagyunk, ha nem csináljuk
2: meg. Jó, és utána pedig Ferrari gyorsuló hangverseny.
1: Igen. Hun vagy magyar? Hasá?
2: Calling me, calling you.
1: Na most aztán ezt elkiabáltuk, hogy túl jól van itt a magyar.
3: Várjál még, csak dolgozik, most futott.
1: Nem, aki eddig, azt ismerem, tesa. Aki ezt nem veszi föl, az nem veszi föl. Az már nem akarja fölvenni. Jó? Úgyhogy az nincsen. Szörpékézés lesz a rocson. Lesz, gyerekek, annyira lesz, hogy sehova nem vezetünk már aznap délután, belőlem vagy aznap este.
2: Belőlem ki kell üzni a démonokat. Tehát nekem most erre van szükségem. Hónapok óta nem ittam. De hogy nem, hónapok óta. Ugye hétfőn győrve.
3: Látszik is, nem én ugye vagyok ám ideges.
2: De hogy nem.
1: Kiűzzük a dímont.
2: Zső, ki a sátán ma?
1: Kiűzzük a dímont. Mondjad.
2: Így van, 2 új mutat Ferencre.
3: Persze, összeesküdtetek.
1: Te, itt a hírek előtt még itt volt a magyar, most már elment a magyar.
3: Laci, ügyesem.
1: Olyan számokat generáljál, amit felvesznek. Jó, itt hírek előtt egyébként az volt, aki nem hallott, hogy jókedvűek voltak, beszélgettek velünk.
4: Mutatjuk, hogy a hívott szám nem elérhet.
1: Jó?
2: Ne tájékoztassál,
1: vedd föl inkább. Szóval, hogy jó kedvű volt, és az volt, hogy jól érzi magát talán ebben az évben eddig a legjobban. De tényleg? Szóval itt valami megváltozott, valami
2: itt
1: más
2: jó,
1: lett.
2: Mondom, hogy hosszú volt a tél.
1: Hosszú volt a tél?
2: Aha, én azt éreztem, hogy most lett ilyen igazán jó idő, és azért most a május van. A délit, amit be kell tolni.
1: Na most.
5: Na.
1: Haló?
5: Halló?
1: Kezi csokolom, jó reggelt kívánunk! Kezi csokolom, zavarhatunk egy pillanatra?
5: Igen.
1: Kezi csokolom, jó reggelt, itt a Rácskó Eszter, a Rákóczi Feri, meg a Sebestyén Balázs. Egy rádió műsorból telefonálunk, zavarhatunk egy pillanatra, csak néhány kérdést szeretnénk feltenni.
5: Én nem hallgatok rádiót.
1: Az nem baj, az a legjobb, ha nem is tetszik rádiót hallgatni. Keresztnevet kaphatunk?
5: Erzsébet,
1: hát örülünk Erzsébet, nagyon örülünk. Szeretném megtudni, milyen a május, hogy érzi magát Erzsébet, hogy van, hogy telnek a napok. Egy ilyen kis rövid közvéleménykutatás csak, hogy ki hogy van.
5: Ja, jó érzem magamat, örülök, hogy május lett.
1: Ugye? Itt a jó idő.
5: Igen.
1: Mivel foglalkozik Erzsébet, mit csinál, dolgozik, még vagy nyugdíjas?
5: Tehát dolgozok.
1: Mit dolgozik?
5: Hát gyári munka.
1: Gyári munka.
2: Nem hangzik idősnek.
1: Nem hangzik idősnek. Igen, akkor rosszul hallom, azért magázódok, de akkor tegeződhetünk is, Erzsi. Gyári munka, és merre dolgozol? Merre vagy?
5: Merre? Hát Jászberény.
1: Jászberényben vagy gyári munkám. Aha, délutáni műszakban, igen. Tehát most a délelőtt a szabad.
5: Igen.
1: Aha, és mivel telik a délelőtt? Mit csinálsz?
5: Hát takarítgatok, főzök. Hát a szokásos.
1: Takarítasz és főzöl.
2: Mi lesz az ebéd ma?
5: Pörkölt.
1: Valaminek indult, aztán pörkölt lesz a vége. valami vagy lesz belőle. Aha. És érzed kicsit a változást? Érzed, hogy jön a tavasz? Jobb a hangulat? Így május közelettével? Vagy hogy már itt a május?
5: Hát igen. Érzem, hogy meleg van, jó idő, süt a nap.
2: Mit vársz a legjobban a nyárban?
5: Mit? Hát, hogy meleg van, nincs olyan. Meleg van,
3: nyaralni mentek valahova?
5: Nyaralni? Hát, szerintem nem.
3: Nem, de meleg van itthon is, ugye?
1: Igen. Meleg van is, jó idő. Jól van, Erzsi. Oké,
3: ennyi volt. Pár kapcsol a gyerekek. Ah, jó van, akkor meleg van. Semmi.
1: Egyszerűbben. De van egy gyereked, azt kérdezte a Feri.
5: Ja, nincs.
1: Na, hát ilyen egyszerűen kell. Erzsi, csókoltatunk, puszilunk, jó munkát neked délután, és köszönjük, beszéltünk.
5: Ja. Viszlát!
1: Viszlát! Ja, most már nem magázódjunk vissza. Most egy Erzsi hangutánzó verseny azonnal dobra, tessék.
2: Nem tudnám megugrani. Igen. Én már kevés vagyok ez. De azt szeretem az Erzsiben, hogy ő racionális.
3: Nem? Igen, tehát a melegnek örül
1: nem,
3: is
1: nem, meleg van, jó idő van.
2: Ezt úgy hívják, hogy mindfulness. A jelenben előtt, kell jelen lenni.
1: Így van, délelőtt főzünk, délután dolgozni megyünk. Ennyi a történet.
5: Hello.
1: Laci, halló, jó reggelt kívánunk. Zavaradtunk egy pillanatra?
5: Tessék, parancsolni.
1: Jó napot, üdvözlöm, jó reggelt. Egy rádióműsorban telefonálunk, de Rásko Eszter, Rákóczi Ferenc, Sebestyén Balázs. Zavarhatjuk egy pillanatot, csak néhány kérdést szeretnék föltenni, hogy hogy indult a reggel, hogy érzi magát?
5: Köszönöm, jól.
1: Na, ez nem beszél. Hasonlóan Erzsi, ez essen lesz egy hosszú beszélgetés. Kaphatunk egy keresztnevet?
5: Zoli,
1: ha illek, hol kaptuk el, Zoli? Merre van?
5: Most álltam meg a kocsival.
1: Hát azt tudom, hogy telefonálzol, hogy egyszer mi hívtuk. Ezt tudjuk, de hogy helyileg, merre? Községileg, városileg? Tatabánya.
5: Igen.
1: Mivel telik a délelőtt, Zoli?
5: Hát bevásárlás, ilyenek, apróságok.
1: Bevásárlás, apróságok.
3: Milyen ős nap.
1: Kedvileg, hangulatilag, milyen a május?
5: Hát közepes.
1: Na miért? Egészség problémák, anyagi, vagy mi a nehézségben? Mind a kettő van egy kicsit. Na hát akkor bízunk benne, hogy akkor ugye a május második fel az egy kicsit talán könnyebb lesz.
5: Reméljük, igen. Bizakodunk mindig.
1: Ez a beszéd.
2: Így van.
1: Ez
2: így
1: a beszéd.
2: Van. És milyen a családi hangulat?
5: Hát minden közepes, de nem nagyon tudok így beszámolni.
2: Na jó.
1: Jól van.
3: Jó, ez jó nekünk.
1: Köszönjük szépen akkor, nem egészséget. Köszönjük, viszont hallásra. Köszönjük. Most kapcsoljuk össze Zolit Erzsivel.
3: És dumágassanak nagyokat.
1: Erzsi feltette egy kérdés Zolinak, Zoli Erzsinek. Tessék?
2: Meglepődni, mert sokszor van az, hogy hasonló amplitudói emberek el tudnak szabadulni együtt. Tehát, hogy csak ugye mi vagyunk más sávon.
3: Igen, más
2: sávon,
3: mi máshol rezgünk.
2: Más frekvencián vagyunk, és ezért nehéz nekik.
1: Ugyanaz az éra, ugyanaz a telefon, az a generálás, Laci, ugyanúgy a 90.
2: Most a közös képviselőt hívjuk.
1: Most, hogy és hány, itt van hány. István a közös képviselő. Erzsi, Zoli közös képviselője. Szia István, hogy vagy már?
2: Amúgy itt beszélgetnék egy jótén közös képviselővel, rengeteg kérdése van. Tehát a közös képviselő és a BKV ellenőr, ők szerintem ugyanabban az iskolában tanulnak, és szeretném tudni, hogy pontosan mi vezetett idáig.
1: Igen, Béla Miskolc rázza az áram. Szia Béla! Írja van. Laci, ebből nem lesz új tévé. Na Laci számgenerálását imádom. Teljesen lehetetlen helyeket csörgünk be. Tehát,
3: ahogy milyen az ország, hát nem lehet csak mindig friss, fiatal, jó.
1: Imádom. Nagyon jó. Teljesen váratlanul generálja a számokat. Halló! Laci, te aranykezed van. Jó reggelt kívánunk! Zavaratunk egy pillanatra? Egy rádióműsorból telefonálunk. Eszter, Balázs, Feri van itt.
5: Milyen ügyben telefonál? Nem.
2: Egy rádióműsorból telefonálunk. Ez itt Sebestyén Balázs, csak szerénykedik. És igen. Ez itt a rádió egy. Azért telefonálunk, mert meg akarjuk tudni, hogy hogy van a lakosság.
1: Hangulat felmérő rádió telefonhívásokat bonyolítunk.
5: Köszönöm szépen, de nem kérek ebből.
1: Nincs jó hangulatban.
2: Nincs jó hangulatban.
1: Nem.
2: Morcos.
1: Mi azokat? Nem tudhatjuk, nem tudjuk meg. Jó egészséget kívánunk nem. Akkor.
5: Köszönöm szépen.
3: Jó, elviszél napot.
2: Viszont hallása.
1: Laci, nem lehetne, hogy a szaknépsor...
3: Laci, nem tudod az előző fél órát hozni?
1: Lehet, hogy a Vörösvári úti eszték a telefonkönyvéből esetleg fiatal nincs egy
2: kicsit. Laci, hogy a DPK listákat már megmondtuk, hogy ezt át kell szanálni, mert...
1: Ezt a Kubatov listát nem akart egy kicsit átszanálni, Laci. Mégis, hogy miért? Azért vannak fiatal szavazók is, érted hallgatnak. Szóval mi az is számokat? Ezt elhiszed, Laci, mit csinál?
3: Olyan ügyes volt a kezed egy órája, Laci.
1: Fél kéci, olyat mentünk, Laci, de most váltottál.
2: Vissza a szaunás haverjaithoz.
1: Mi történik ez? Elfekvőket hívunk, hogy mit csinálunk?
2: Hívjuk fel Zoltán Erikát, Zoltán és meg Erika is.
1: Jó, oké.
2: Okay. Na
1: most.
5: Halló!
1: Zseniális. Kezd csokkolom, jó reggelt kívánunk. Zavaratunk egy pillanatra?
3: Szerintem nem.
1: Dehogy nem, adjuk fel. Csokkolom, mit tetszik lenni? Halló?
3: Halló?
1: Halló?
2: Halló?
1: Ne tegy elő!
2: Halló, itt vagyok, mondja.
3: Mondan egy keresztemet?
2: Halló?
1: Adjatok már a Lacinak
2: egy
1: 1900-on kezdődő telefonkönyvet, mert 1825-ből telefonálunk. Amikor Bell föltalálta a telefont.
2: Magával meg nem beszélek.
1: Magával meg nem beszélek. Hát ez a rovat imádom, úristen. Ja Istenem, hát itt tényleg csak DPK szavazók maradtak már gyerekek. Na most ez jó lesz, figyelj. Remélem nem egy
3: közkor. Ő vagy férfi?
6: Kórház?
5: Igen, tessék.
1: Kezdj csokolom, jó reggelt kívánunk. Rádiómisorban telefonálunk, Sebestyén Balázs, itt a Rások Eszre, meg a Rákóczi Ferenc. Zavarhatunk egy pillanatra?
5: Igen.
1: Jaj, de jó, hogy valaki beszélget velünk egy kicsit. Keresztnevet kaphatunk?
5: A kislányom úgy látszik, hogy jobban
6: beszélgetek.
1: Szia! Szia! Itt a bácsi? Mondasz nekünk egy keresztnevet?
5: Angelika.
1: Angelika, otthon vagy éppen a gyerekkel?
5: Igen.
1: Nagyon jó, hogy csak gyorsan nem zavarunk sokat, még tudjuk, hogy ez így megterelő. Milyen a május, hogy érzed magad, milyen a kedved?
3: Most már szállt.
2: Jóval, igen. Adj a gyerekünk a telefont, beszélek vele.
1: Igen.
2: Ha adod neked telefont, én megnyugom, és suttogok fel. Figyelj.
1: Figyelj, nagy suttogok.
2: Mi a neve a gyereknek?
5: Lorka.
2: Dorka vagy Dorka?
3: Lorka.
5: Lorka.
1: Ő egy gyerek suttogó, te még nem tudod, hogy egy nagyon nagy suttogó. Bárki
2: megnyugtatok nagyon hamar. Lorka, én vagyok a Mikulás felesége. Most beszéltem anyával, Lorka. Azt hallottam, hogy szeretnél sok ajándékot kapni Mikulástól. Akkor ezt azonnal fél!
1: És
3: akkor a gyerek megálltam
2: fejlődésben. Hallottam,
1: hogy
2: elszalad.
1: Nagyon sokan vannak ott otthon gyerekkel, hogy azért a kedved az úgy jó mondhatni. Hányadik gyerek? Elsővel küzdesz éppen?
5: Második.
1: Ó, hát már rutinban, itt akkor már rutinból hozod. Mekkora a nagyobbik? Ő oviba, a suliba? Mekkora a nagyobbik?
5: Ő meg oviba, igen. Ő már 5 éves lesz.
1: Ó, hát akkor kitartás.
2: Ez egy hány magne B6-os gyerek ez a második?
5: Hú, nagyon sok. Nagyon sok, igen.
2: És amúgy az első, a másodiknak könnyebb a természete?
5: Hát, a kislányom lepipálja nagyobbat, úgyhogy gondoljuk itt azt, hogy a második könnyebb, de nem azért.
2: Akkor az első volt a promóciós minden. Gyerek.
5: Igen.
1: Na jó, van, kitartás.
5: Nagyon cukik.
1: Cukik, mekkorával küzdesz? Mennyi idő még elmegy bölcsibe, óviba? Mekkora?
5: Hát ő most 2 éves, most töltötte a 2.
1: 2. Még egy év, ha ott tudnak, akkor 3 évbe indul majd az óvi. Igen.
2: Terrible too.
1: Hát kitartás akkor neked. Ettől függetlenül a kedved hangulatilag, így májusban, hogy vagy?
5: Hát nagyon jó hónap.
1: Jó hónap?
5: Mert láttuk a jó időt, igen.
1: Na, ki tudtok egy kicsit szabadulni. Kitartás, ez egy kritikus szakasz, de 4-5 év is könnyebb lesz.
5: Igen, még megszorozott erről, de igen.
1: Hamar el.
2: De milyen energikus vagy, egy ilyen stabil asszonynak hangzó, úgyhogy előre, végtelenre és tovább.
1: Igen, van segítséged?
5: Köszönöm.
1: Van pár még segít, van segítséged.
5: Persze, mindenki nagyszülők is. Mert a legtöbbet együtt vagyok, és ez így a jó.
1: Jól van, kitartás ja, akkor neked, jó?
5: Köszönöm,
1: ciao.
5: Szép napot
1: mindenkinek. Hello. Felüdülés volt valakivel 80 alatt beszélgetni.
3: Szép volt, Laci, a vége.
1: Ez az, Lackó, az az aranykezed oda pattintotta így a végére. Na, gyere rá, még egy utolsó.
2: Szerintem nem kéne egy gyerekműsort csinálnom valahol?
1: Szerinted nagyon jó voltál. Csak ide, gyere csak ide egy kicsit, mondjad neked valamit.
2: Hogy hívták azért? Milyen Rita volt? Volt
1: egy pap,
2: kölyöklub.
1: Tudod, hogy utált a gyerekeket? Paprita, persze.
2: Paprita. Jónás Rita.
1: Jónás Rita.
2: De utált a gyerekeket.
1: Gyűlölt
2: őket. De oka?
1: Hát te vezetnél egy ilyen gyerekeket, szeretnél a gyerekeket.
3: Te is utálnád.
2: De amúgy azok a gyerekek megvoltak a trip. Na jó, beszéljünk egy kicsit erről a műsorban. Nagyon sok kérdésem volt. Voltál castingon? A kölyöklubban?
1: Nem, csak hát RTL-es hallottuk. Nem volt egyszerű annyi gyerekkel ott együtt forgatni. Tehát még ha nagyon szereted a gyerekeket és megutálod őket, hogy ott van körülbelül 100 visító, őrjöngő, síró, ortúró, fikazabáló gyerek. Hát ez...
3: És ha fölvette, és te pont azt mondta, ja nem.
1: Nem veszi fel.
2: Akart, ehhez képest a rádió nem egy nagy váltás, nem? Figyelj már, és azokat a gyerekeket megfizették, hogy ingyen csinálták.
1: Hát ez egy jó kérdés, nem tudom.
3: Hát lehet, hogy kaptak napi díjat.
1: De látik egy kölyöklubot. Rásko Eszterrel kölyöklub.
2: Egy ketaminos orspirivel befújjuk, ezt átszoljuk.
1: Jó, gyerekek. Oké, megvan a magyar, a fele jól van, a fele nem veszi fel, ez az összesítés.
3: Több, mint a fele jól van. Ne legyél ilyen. Több, mint a fele jól van.
1: Így van.
2: Igen.
1: Több, mint a fele egyébként
2: nem
1: jól van.
2: Nem adjuk fel, vagy feladtuk?
3: Hát, én egy kicsit igen.
1: Hogy megtettem. Laci,
3: van
1: én
3: még egy varázsszámod?
1: Mindent megtettem.
3: Van még egy varázsszámja,
1: figyelj. Egy utolsó, tessék, na. Gyere, gyere Május. Gyere Ica. 52 éves, szepszissel, kórházban fekszik, nagyon szomorú.
4: Volt előfizető, letiltotta a bejövő
1: hívásokat. Amputálták a fél lábát, nagyon szomorú, a másik is veszélyben van. Kórházi fertőzés miatt csak egy vesekővel ment be. Szia, Erika!
2: Egy tepsis, szepsis. Szepsis, Szentgyörgy.
1: Tessék, Laci, jó, az arany kezeddel egy utolsót generálhatsz, egy nagyon rövidre, akkor még beköszönünk neki, jó? Marika, süket!
2: Nem, azt kell csinálni, hogy így megpörgetni a Lacinak a telefonszámait, a saját telefonjám, és egyre rábökni, és felhívni.
1: Érzem a csöngést. Ezt most érzem. Ezt most... Anna! Kinyomod. Na. Jól van, itt a vége. Oké, okay, viszont...
2: Van, Laci megengedte, hogy feljünk valakit a telefonjáról.
1: Ja, Istenem, az gyerekek, az kemény
3: lesz. Ne!
2: Ugye, tehát csak az... Ádámból van 45.
1: Azért mondom, hogy ez szerintem... Az hogy
2: lesz? Egy hívát családok.
1: Az bujavágyak, az bujavágyak lesz az a telefonhívás.
2: Jó, már háromszor viszont... pörgetés, mindig Balázsok van.
1: El kell mondanom közben, hogy porszívós játékunk, tehát erre lehet jelentkezni, wow. Drága hallgatók, porszívós játék, gyertek, mert lehet nyerni egy takarító, porszívó, felmosó kütyűt, különböző hangokat kell, és annak a hangoknak az eltakarítását kell kitalálni, úgyhogy jelentkezzetek SMS-ben a játékra, adunk egy nagyon szép porszívót, itt mindenki bele van szeretve ebbe a cuccba, tehát ha hazavitte, kipróbálta, Zsül egyszerre most takarít,
3: oda... Gyulus már Bartók Béla utat fölmosta vele,
1: évet. Micsoda, a körutat föltakarította, igen, úgyhogy...
2: Besárgáztam neked egy üzenetet, ami lehet, hogy fontos lehet.
1: Nekem?
2: Na, az SMS falon.
3: Neki semmi nem fontos.
1: De hogy sok sárga van az SMS falon, az ha rámegyek a sárgára.
2: Az utolsót.
1: Én húszni indultam, befostam a parkolóba, és hazajöttem. Köszönjük szépen. Hát szerintem ez is
2: egy közlekedés híréken hallottad.
1: Egy gyors közlekedés hír. Úszni indultam, befostam a parkolóban, ezért hazajöttem. Köszönjük szépen, írta egy hallgató. Na, jelentkezzetek játékra, mi pedig itt vagyunk. Mindjárt 4 perc, a pontosan 9 óra.
6: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Esztergomba minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok. Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
5: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a dinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: kelljen!
1: Jól van, jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9 790 000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
4: Már megint a Premier Outlet bementek.
5: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
6: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
7: Premier Outlet Budapest.
8: Mit olvassunk ma?
9: A láthatatlan kincset.
10: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
11: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
12: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízel változatban már 9 990 000 forinttól elérhető. Utazz messzire dízzellel és élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200 000 km Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
13: Fáj a fejem.
14: Hamar elfáradok.
15: Nem szeretek este vezetni.
16: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
17: Brutál jó árak újra a hádában. Most éri meg igazán. Megérkeztek a zöld címkés termékek a háda darabáros üzleteibe. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
2: Reklámot hallottak.
18: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
19: Figyelem, fesztivál rajongók! Május 8-án és 9-én jön a Csabai Csülök Karnevál Békés Csabán a Csaba Parkban. Ingyenes belépés, brutális csülkös finomságok és sztár fellépők. Radics Gigi és Dérheni, Péter Sramek, Lengyel Johanna, Vétek Kefir, Nem az alány és Szofi, Bíró Csongor. Napközben programok, este koncertek és hatalmas No Low Sounds nagy koncert. Csabai Csülök Karnevál, ízek és slágerek tavaszra hangolva.
20: Mi tudjuk, mi kell egy mosolyhoz. Kérjük, ön is segítse kis betegeinket és családjaikat adója 1%-ával.
21: www.leukemiasgyermekekért.hu. Köszönjük!
22: Közeleg a gyereknap! Vár Debrecen és a Debrecen Drive! Egész napos családi program, számtalan gyerekjáték, elektromos kisautózás, kalapjakap koncert, eszméletlen autós és motoros mutatványok. Csak nem, 1000 különleges jármű a debreceni Nagyerdőn. Szórakozás az egész családnak. Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja Debrecen Drive, május 30-31. Jegyek, köztük családi és gyerekjegyek már kapható. 3 éves korig a belépés ingyenes. Minden előadás és kiállítás megtekintése és minden játék használata benne van a jegyárban. debrecendrive.hu.
23: Sziasztok, Csányi Sanyi vagyok. Ünnepeljetek velünk május 16-án kétszer is a Kölcseiben. Délután 3-tól Hogyan értsük félre a nőket, az 555. előadás, este 7-től pedig a 100. döntés, utána közönség találkozó, beszélgetés, úgyhogy gyertek, jó lesz.
24: Jegyek a csányisandor.hu.
25: Itt kutatunk, itt fejlesztünk. 125 évvel ezelőtt kezdte meg működését a Richter Gedeon gyógyszer cég, amely

0: Az egészség a küldetésünk.
1: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
2: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
1: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
2: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
1: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
0: Hangolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és négy kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395 számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa az FM 95 Rádió 1-et, mert fél egy előtt kiderül, hogy melyik munkahelyi csapat kapja az ötfős ebédet. Az ötfős ebédet. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
3: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: Nagy szükség van a csapalékra Hajdú-Biharban. Videón mutatják be, milyen lesz a debreceni logisztikai és kamionterminál. Kovács Rádai Andrea vagyok. Komoly a száj van térségünkben. Tartós szárazságot hozott az április, és a május is eső nélküli, nyáriasan meleg időjárással indult. Az elmúlt hónapokban az átlagos havi esőmennyiségnek mindössze a tizede esett a térségünkben. Még ennél is nagyobb a baj a szántóföldeken. Legalább egy évnyi csapadék hiányzik a talajból. A tavaszi a száj pedig csak tovább súlyosbítja a növénytermesztés helyzetét. Szolák Tibort, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnökét hallják.
5: Komoly a száj problémákkal küzdenek már az őszi kalászosok is, ugye az őszi vetésű növények is, ez korábban nem volt jellemző, és hát nyilván most még talán annyi csapadék van a talajba, hogy annyi nedvesség van a talajba, hogy kikeljenek a tavaszi vetésű növényeink, de hogyha nem érkezik meg a csapadék, ott, ahol nincs öntözés, ott szerintem komoly asszály problémákkal kell szembenézni.
4: Hajdú-Bihar öntözési lehetőségek szempontjából a kedvezőbb helyzetű vármegyék közé tartozik, de ez sem pótolja az esőt. Erre már nem sokat kell várni, bár kiadós, áztató esőzésekre egyelőre nem számíthatunk. Videón mutatták be, milyen lesz a debreceni logisztikai és kamionterminál. Figyeld fel a Dehír! Az animációt a debreceni logisztikai és kamionterminál közösségi oldalán tették közzé. Az épület alapkövét márciusban tették le. A terminált az északnyugati gazdasági övezetben építik meg, és Debrecen összes ipari parkját kiszolgálja majd. A cél, hogy a kamionforgalom ne a városi úthálózatot terhelje. A 4,7 milliárd forintos uniós forrásokból a munkát a közbeszerzésen nyertes debreceni négyépítő holding Kft. És a Kevíz 21 Zrt. Által alkotott konzorcium végzi el. A terminál várhatóan 2027 első felére épül meg.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
4: Debrecenben a DV Parking Kft. Összesen 19 töltőállomást üzemeltet. A Sas utcai mélygarázsban 10, a felszíni parkolókban 9 töltőállomás van kihelyezve, melyeken darabonként két-két töltőfej található. A töltésért a felvett kilovattóra és a töltőn eltöltött idő alapján kell fizetni. A két tétel összege adja meg a fizetendő díjat.
0: A DV Parking információit hallották.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
4: A túlnyomóan napos időre készülhetünk, csak helyenként jelenhetnek meg vékony fátyol felhők az égen. Eső nem valószínű. A szél azonban élénk, erős lesz. Kora reggel 3 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, majd délután a legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

egészen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family!

9 óra után 12 perccel itt vagyunk. Jó reggelt, drága hallgatók. Napsütés, jövő héten pedig Győrben kezdünk Széchenyi tér délután 5 óra. Rengeteg ajándék, KP, nyeremény, pénzgyerekek, minden lesz. Győr, Sopron, Szombathely, Dunaújváros, Debrecen, és ugye délután vagyunk, ez fontos, tehát hogy senki ne délelőtt keresse minket. Győr, Széchenyi tér, ez a kis hely. KP, nyeremény, pénzgyerekek, minden lesz. Győr, Sopron, Szombathely, Dunaújváros, Debrecen, és ugye délután vagyunk, ez fontos, tehát hogy senki ne délelőtt keresse minket. Győr, Széchenyi tér.

0: Szerettem ilyen.
1: Egy nagy ölelés, az mindenkinek jár, akinek születésnapja van. Jó puszit is adhatok a nyakára, azt mondja. A nyakára szereti, ha kapja.
2: Happy birthday táblák, nagy torták, nagy sütemények, nagy gyertyák, nagy zabálások és ital.
0: Így
2: mert
0: van.
2: Hogy csütört onnan mi már este nem megyünk sehova, tehát szabad a szörp, szabad az ital.
0: Szabad a szórakozás.
2: Ott aztán minden lesz, gyerekek. Most aztán minden lesz, intézted a helyet utána?
1: Minden el van intézve.
2: El van sikálva?
0: Minden.
1: De emlékezz vissza.
2: Minden fel lesz fejezve, minden el lesz intézve.
1: Minden lesz intézve. És végén megkérdettem, hogy ilyen későn ősztéket enni. Jó,
0: igen, 8 után, fúj.
2: Micsoda, hogy ott a kis kövön ott majd így süldögél, jó lesz az, jó lesz az.
1: Az adás közben kéne sütnünk amúgy a forró köveken.
2: De nagyon várom.
0: Hogy szeretnének a hallgatók, hogy ott tennék.
1: Sercegne így a forró
0: jó, és minden idők legkellemetlenebb.
2: Hajózás Arábán borkaival, ja.
0: Az is, meg még az 5 nap alatt, ugye? A fellépőket keresünk, hát ez ja. Tehetségkutatás van.
2: Angattalant, ugye? Igen. Boldogat neki. Feri, ráfér még bármi, boldogat neki. Látod, már most kapod.
0: Pedig még ráértem.
2: Még hétfőn. Hétfőn. Szóval, hogy mi lesz? Mit mondasz? Hogy, ja, hogy tehetségtelenség kerestetik?
0: Igen.
2: Hát ha,
0: napon
1: hát ha valahol vannak tehetségtelen emberek, akkor az a stúdió, úgyhogy...
2: igen, a zséfaktor.
1: ez szerintem működni fog.
2: Igen. Ja, Istenem, kanyón bozótlan?
0: Mi?
1: Ezt szerintem tőled kérdezik, Balázs.
2: Ez az, hogy készülsz a születésnapodra, hogy bozótlan-e a kanyon?
0: Bozótlan, gyertek, bozótlan, ez mindent elbír.
2: Bozótlan-e a kanyon, ez nagyon fontos, hogy bozótlan-e a kanyon.
1: Kíváncsi vagyok, hogy a következő játékos milyen, hogy is mondjam, füllel bír, mert úgy láttam, hogy nagyon nehéz lesz a feladvány.
2: Úgy már meghallgattad?
1: Lett ott leírva egy papírra.
2: Tényleg? Uh-huh. Na, ugye azt kell kitalálni, hogy mi az, ami történik, és hogy mivel takarítjuk el, ugye? Ez egy ilyen nagyon összetett kis játék. Erika, szia Erika, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok!
0: Hello, Erika!
2: Honnan hívtál minket, Erika?
3: Szia Eszter, Jászapátiról telefonáltam.
2: Jó kedv, jó hangulat, minden van ott Jászapátiban, úgyhogy jó.
3: Igen.
2: Mi a kitörőre oka?
3: Nem hiszem el, hogy hívtatok, komolyan mondom, rendesen reszketek az izgalomtól.
2: Nem kell.
1: Hát kérdezem meg, hogy neked volt egy Z+-os időszakod, és ha igen, akkor ki volt a kedvenc műsorvezetőd?
3: Nem volt, Eszter, bevallom.
0: Nem néztem azt a szart.
1: Jó, de akkor a hangod kérdezem, hogy a krémet lehetett. Nézted-e Ábrányitával és Rákóczi Ferivel?
0: Annál inkább. Mi nem egy televízió néző.
2: Mikor vagy, Erika? Mikor születtél?
3: 73-as vagyok.
2: Jó, de hát akkor lehet egy Z+-os korszakod. Azt hittem, hogy
1: fiatal. Csak elhatároló.
3: Lehetne, szerintem? De nem volt. Bevallom őszintén, nem volt.
2: Nem baj, Erika, ne törődj el. Régen volt az már. Erika.
1: Jó, a füled, Erika?
3: Remélem, igen. Nagyon fülelek.
1: Szükséged lesz rá.
3: Nagyon szükségem lesz most erre a porszívóra, mert pont a hétvégén romlott el, ha hiszitek, ha nem.
2: Ne csináld, mi történt?
1: Szétvettem egy kalapáccsal.
3: Megadta magát, egy 17 éves porszívón volt, még az a hagyományos porszívó, úgyhogy ilyen, amit most lehet nyerni, ilyen, nem rakéta, de hasonló, de ilyen, amit most lehet nyerni, ilyen porszívón még soha nem volt, úgyhogy erről csak álmodtam.
2: Na, látod.
1: De most 17 év valami a családtagja, akkor azt a végén eltemetitek, vagy hogy volt?
3: Hát nem tudom, ezen még nem gondolkodtunk. Szerintem kidobom.
2: Szakrális porszívó búcsúztatás. Jó, de akkor most itt van az új lehetőség, úgyhogy akkor próbáld megfejteni.
3: Nagyon fülelek, és nagyon izgulok.
2: Mi történt a konyhában, és mivel takarítottuk fel? Jó, figyelj, itt van. Ez komoly.
3: Ezt jól hallom?
0: Jó.
2: Ez minden idők játéka lesz, ha ez így folytatódik, ez még csak a kell.
0: Végre
2: igazán bátrak vagyunk. Végre valami kicsit, ami nem annyira komfortista. Nagyon jó.
1: Nem annyira kedélyes, nem annyira jó.
2: Hát ezt hallgassuk meg még egyszer.
0: Ez az? Gyereki?
1: Ez szerintem vagy.
0: Távozz belőle. Én szoktam állni, kislány.
1: Nem szoktál hányni.
0: Miért?
1: Nem értél még igazán, Feri.
2: De várj, utána valami csobbanod, nem az, hogy először hány, és utána ráül a WC-re? Figyelj, hallgass. Most hány. És figyelj, megfordul. Fenék odarag.
0: még ez jön! Jön az új!
1: Nem, ez nem,
2: egyszer,
1: ez nem.
2: Akkor nem, és fosol nem, egyszerre. Nem, ez, nem az, ez, ez az a kalici vírus,
1: nem,
2: tudod.
1: Ez epehányás volt, amikor előtt már rég kihányított magad, és most még öklendezve, a végén még...
0: És szerintem nem. Pedig a takarítási zaj van.
2: Szerintem nem.
0: Takarított föl?
2: Még nem volt takarítási zaj. Itt még csak az akció.

0: összeállja magát, megfordul, és brutális, hogy figyeld, és oda.
1: Nem olyan kell ötövet
0: figyeld. Érzi, hogy jön, fordul, és ott van. És ki, és
1: én soha nem láttam Lacit ilyen boldognak.
0: Lacival ebben mi nagyon
2: egyek. Végre egy játék, ami tetszik neki.
0: Lacival mi ebben nagyon egyek vagyunk. Órákig tudnák hallgatni. Laci balra jobbra dőle.
1: Kis arcával nézek, kacag.
0: Ez egy orális hasmenés, írja Péter, és igazad van, ez egy orális hasmenés.
1: Na, tényleg itt van még a játékos is.
0: Ja, szia, Erika, te még itt
3: hallgatom.
1: Erika, szerinted mit hallottál?
0: Ja, várj. Úgy azt mondod, Erika, hogy nem hallottad elég jól.
3: De hallottam elég jól.
0: Hihetetlen, nem hallottam.
1: Na, még egy utolsó esély.
0: Fordul!
3: Ilyet,
0: hogy
3: nem kellett
0: feltakarítanom, úgyhogy. Fossa magát.
1: Fossik
0: még egyet.
1: Ne.
0: Na, mi történt? Mi történt?
3: Ez egy hányás volt? Ez egy
0: úgy gondolod, Erika?
3: Utáni, vagy egy betegség utáni,
1: Nézd egy pillanat. Juli, gyere! Juli!
0: Várjál, jön a Juli, kapsz egy kis segítséget.
1: Juli!
2: Gyere
1: meg kicsit létszés, azt meg kell hallgatnod, mert szerintem minek lehet a hangja, gyere, vedd már fel.
0: Gyere, ja, Juli nem tudja, miről nem van szó, csak erre nagyon érzékeny. Hallgass meg, várj itt a Juli. Ugye, hogy odafosik?
1: Ne!
0: Hát miért? Először összeállja magát, ráül a vécén, és egyből kijön belőle.
2: Alul fölül.
1: Nem, hát nagyon magasról hány, és
2: később
1: repül, és megérkezik. Igen. A földre.
0: Juli, ugye hányás allergiás?
3: Mivel lehet feltakarítani?
0: Igen, azért a teszte rá füles, mert Juli hányás allergiás, és a hányással ő is elhányja magát, és ezt akarta, de úgy látszik, hogy az effekt hányás most nem jött.
1: Szerette engem.
0: Igen. Na és mivel takarítja el, Erika? Mivel takarítja el?
3: Ezt hallani kellett volna már?
2: Hát utána, ami van, amit Balázs...
3: Szerintem ilyen hagyományos vizes felmosás, ilyen felmosós vödör.
0: Hagyományos vizes felmosás, jó?
3: Szavarós esetleg.
0: Elfogadjuk.
3: Bár én még ilyet nem takarítottam fel, úgyhogy el sem tudom képzelni, hogy ezt mivel lehet feltakarítani.
0: Nem volt még ilyened? Egyszerre, hogy... Nem?
3: Nem. Szerencsére nem. De még csak a családban sem.
0: Ez addig nem hiszel benne, hogy ez létezik, amíg el nem kapsz egy ilyen vírus, ez megtörténhet. Hogy egyszerre mindenedből jön ki minden. Az tényleg nagyon durva.
1: Én a Fazekas Mici nevű betelefonál, hogy írónak kell szeretném felolvasni az esetét. Aki ezt kitalált, az hallgassa 24 órán át.
0: Erika, mutatjuk, hogy mit nyertél. Figyelj, megvan.
3: Nagyon köszönöm.
4: Nyereménye egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro koszmentes felmosóporszívó készülék.
3: Nagyon köszönöm, de azt megígérem, hogy nem ilyennel fogom kipróbálni.
1: Akkor nem küldjük el.
0: Nem vagy a mi emberünk, hanem ezt akarított fel először, Erika.
3: Ne, ez kelljen.
0: Na jó.
1: Nem kellenek a finnyás hallgatók, Erika, ezt te is tudod.
0: Így is van.
1: Én erős gyomor kell.
3: Jó, igyekszem akkor majd valahogy pótolni.
0: Küldjük akkor neked, jó, Erika?
3: Köszönöm szépen. Sziasztok.
0: Hello. Gyerekek, itt holnap mi lesz? Szerintem végre egy játékor az üzemi hőmérsékletet elérjük. Ez kell, de milyen összkít, zabot önt ki, meg zizit szór szét, érted? Oda csandázik egy durvát, és te még össze is fossa magát.
1: Ez a mi játékunk, gyerekek. Miért utatjátunk be, hogy múlt héten még itt irodalmárok olvasták a Rinna oldalakat, és most
0: van is onnan visszajönni.
1: Igen. Nagyon kíváncsi, mi vár még ránk.
0: Ez a mi terepünk. Ebbe fürdünk. Ezekben vagyunk jók.
1: De egy közelebb léptünk egyet a Juliának az idegrendszeréhez, tehát a kamuhányásról nincs rosszul.
0: Nem, ezt én csak azt vártam, hogy ráteszed a fülest, és így valahogy...
2: Igen, lesz.
0: Igen.
1: De a palacsintevés még nem bírja.
0: Nem
1: hogy van ez? Hogy van ez kitalálva?
0: Igen, palacsintás Robi, mikor itt volt, érted, majdnem rossz, nem Robitól, de majdnem összeálltam magát. Fülesen meg jól bírja a hányást. Igen. Holnap legyen azt írja, hogy hallgatod, egy gőzborotvás forsás. De egy olyan, amikor egy 6 bar nyomással kitör belőled. Tudod, amikor az, hogy vagy hazaérsz, vagy
2: összefosz. És ő nem ért haza.
0: És nem ért
2: haza. Nem ért haza, értve hazaért a nappalig.
0: És ott 8 bar nyomással gőzborotvaként kispriccel a ferekedből a fos.
1: És aludhatnék is ebben az idősában, csak mondom nektek, és én ezt választottam. hogy a
0: Balázs... Herékről stand-up-olsz, meg lila melbimbókról...
1: Oda szúrtál, ahol legjobban fáj!
0: Lila melbimbókról, meg herékről
1: stand-up-olsz,
0: hogy hagyjad már! Ezt az elszentséget azért nem bírom.
1: Hallod, ködös tekintette néz a távolba, és a gőzborotvás fosásra átrándozik, és utána azt mondja... Befejeztettem
0: volna a bűn és bűnhődés Dostoyevskitől, ami pár napja már az éli szekrényben, hagyjad már lila melbimbókról, meg duzzadó herékről.
1: Fekete melbimbókról, és lila herékről, és tudod, ez
0: zavar a fosár.
1: Mindent elmond a párkapcsolatunkról, Balázs, hogy ezt tudod megjegyezni.
0: Altesti poénokból hegyezed a stand-upodat, és elborzadsz egy kis Kis fosástól, gőzborotvás fosástól.
1: Három évig nem tud különbséget tenni egy fekete bimbo és egy lila here között.
0: Érted? Hát szeplő se fosod a budi, de a stand-upjaidba érted, így egy hallgatok.
1: Micsoda? Soha nem beszélnék ilyesmivel.
0: Hát ilyenek, a stand-up, azt ne boruljál már ki egy ilyen, hogy ez van a játékban. Adjad
1: tudom,
0: már.
1: Miről beszélek? Mozart, Bach?
2: Persze.
1: Mi a különbség a rokokó és a reneszánsz között? Ilyesmiről van szó.
0: Igen. Hányás hangutánzó verseny? Egyébként elmondom, hogy van...
1: Helikobakter hangutánzó.
0: Helikobakter hangutánzó verseny. Igen, és a hányás hangutánzó verseny, igen. Most zseniális a játék, megjött kedvem, holnap én is játszani akarok. Jó, és bejött a szokásos reggeliznék köszi című. Na jó, én most reggeliznék köszi.
2: Nem kell ilyen lenni.
1: 10 órai van már most amúgy is ilyenkor.
0: Amúgy is 10 órai van. Na jól van, gyerekek, oké. Sűrű reggel, hogy vagy magyar, hányás a rádióban, mindenféle
2: volt
0: dolog
2: kultúra,
0: történt.
2: Volt kultúra, magyar érettségit megcsináltuk, hát azért, na.
0: Írják a matekot, tudjuk a matekot, gyerekek, mi van? Lesújtott pártus kormányunk utolsó bosszújával a fiatalokra? Megbosszulja ezt a realitás magatartást egy olyan matek érettségével, hogy a NASA-ba is ráncolják a szemöldöküket? Most ugye jó kedvük van a magyar érettségidől, oda pirítanak nekik még matekból?
1: Szerintem igen.
0: Már de... elemzik majd a Telex, meg mindenki, nézzük meg, mert arra azért kíváncsiuk. Már nem így, hanem majd az elemzéseket. Aha, vár, figyelj. Exponenciális függvények és gráfok. Itt vannak az első feladatok matek érettségi.
2: Gráfok is vannak.
0: Megkapták ezek a gráfokat. Te oda rakták neki, kellett aztán itt a rendszert bontani.
5: Vannak a terembe, mint amit az előbb mutattatok. Ott már olyan hangok vannak.
1: Stefi gráfam. Aha. Jó, Istenem. De akkor miért nem segítenek a tanárok? Legyetek tökösek tanárok. Sugjátok le az összes megoldást.
0: Edulány beszámolója szerint az idei feladatról első részében exponenciális függvényes és gráfos feladatot kaptak a diákok. A portál szerint medián számítás és kvartilis számítás is a feladatok között
5: van. Kis ujjából, tudod, hogy hozzá Karina? Kis ujjából.
0: Egy kis kvartilis számítás.
5: Ennyit tudtok.
0: Ezt? Erre vagytok képesek? Hát egyszerűtek. Halmazok és köregyenlete is felmerül a rövid feladatok között.
5: Nem is értettek, csak vas... egy rövidet.
0: Messze neked egy kis Vasalbert után oda vágtuk nekik a matekot, hadd szóljon nekik a matematika. Kis...
5: Aztán még szerdán történelem.
0: Nagy pofájú kis rendszer, bontok. Na most üldögéljetek ott aztán.
5: Most törüljetek a farkötőnek.
0: Most törüljetek a vádrisban, a boldogok voltatok.
1: Azért volt rendszerváltás, mert ilyen buta lett a fiatalság. Ezt meg fogják kírni. Hát az érettségét is látszik.
0: Igen. Hát gyerekek, na az, hogy ha még a magyarhoz csak, de hogy a matekhoz, na azért az ott. Majd én csak a beszámolókat elolvasom, hogy közepesen nehéz nyilatkozta egy matematikai, de az a 4 éves átlaghoz képest általános aha, nehézség, neki. Ezeket így tudom nagyjából értelmezni, de hogy mennyire volt nehéz, ezt nem tudom. Hogy álltok, gyerekek? Most, ha itt kellene egy ilyen gyors kvartilis számolást csinálni, egyszer hova? Ha melyik nyomon indulnál el a kvartilis számolásban?
1: Nem, van stratégiám egy ilyen helyzetre.
0: Tessék, hogy a kvartilis számolásban. Hogy az első két sort vezes le nekem, légy
2: szíves. Ott a harmadik padban bal oldalon.
0: Egy kvartilis számítás. Hogy indítod el?
1: Be lehet vinni magaddal egy Balaton szeletet.
0: Egy hotdogot, két hamburger.
2: Igen, azt elmajszol, nem is hazamennék.
0: És egy nógrádi lopit.
1: Nem, rohadtul nem. Fog nem, és próbálnám nagyon hegyesre faragni a Balaton szeletet. Hogy ilyen fegyvert készítsek belőle.
0: És torkon szúrd a szomszédot, ha nem súgja le neked a kort.
1: Az előttem ülőnek oda tartanám a gigájához. És azt mondanám, hogy most vagy cserélünk.
0: Vagy megöllek.
1: Vagy meg...
0: A torkon
1: szúrd. Ha ez nem működik, akkor mi fejegni a talált, nem akkor végezzük magammal.
0: Neki futál az ablaknak, és... Kiugrott, ez kiugrott, ez tényleg kiugrott.
1: De azt látjátok azt a módszerességet, hogy a drágabb körben barátom szeretnek a végét, hogy hegyes legyen.
0: Én imádtam. Mit csinálsz? Élezem a Balaton szeretemet. Torkon szúrlak, te rohadék, ha nem mondtad meg a kvartilis számítást.
1: Na most beszéljünk egy kicsit azokra az emberekre, akik ugyanúgy izgulnak előtte, mint te. Nem is készültem, sosem ment jól a matek, és ahogy leül, elkezd füstölni a papírra tollal.
0: Csak ilyen osztálytársaim voltak.
2: Nem készült erre az egy alkalomra.
0: Én, nekem volt olyan sokszor elmondani, volt olyan, mondtam, hogy segítsél, mert eltakart, és aztán már hagyjál már, én se tudom. És a negyedik oldalt írta. A hagyjál már, én se tudom, az milyen mondat? Úgy, hogy te még a ceruzádat hegyeződő lapot
1: papírt,
0: kérsz.
1: Papírt.
0: Igen. És ugye? Azt mondja neked, hagyjál már, én sem tudom.
1: Édes Istenem.
0: Fúj, de ganék voltak
1: igen,
0: azok.
1: Ők pokorra kerülnek, mint egyes
2: éve. Mégis megcsináltad, megírtad, itt vagy.
0: Én a kvartilis számolást egyébként azt hoztam. Van sok nehézségem, de a kvartilis számításban nagy.
1: Ez a gráfok, ez mindig
0: benne. A gráfok is a kvartilis számításukban arra azért, hogy az benne van. Ne haragudjatok.
1: Szerintem tudod, mi történne, és elérdeknek ezt az érettséget, annyit ránéz, és azt mondod, hogy ilyen megalázóan alacsony színvonalú feladatokkal nem mutatnám saját magam, neki pöckölni a tanárnak, és kijönni a teremből, hazafelé végig sírna.
0: De ebben a pillanatban kapnék egy kihegyezett Balaton szeletet a hátam. engem, hát mondom, hogy fingom nincs. Mindenkinek pusztulni engem. Mindenkinek a helyben. Hátra érzik, és azt láttam, hogy te már torkon szúrtad az osztálytársaságot.
1: Csak 8 hely van az állami támogatásos egyetemet.
0: Halál! Veszetek rohadékok.
1: Ez a...
0: Azt a mindenségét nekem.
1: Nagyon vigyázzatok magatok.
0: Az első részben 12 rövidebb feladat szerepel, a második részem kisebb egységből álló, amelyet 135 perc alatt kell megoldani. Te jó Isten, 3 darab egyenként 13 pontos, és 3 darab egyenként 17 pontos feladat.
5: Egy órán írják. Délután 9-től 1-ig. A magyart is addig írták. 9-től 1-ig. Na jó, tehát könnyű volt, de le lehet hozni. Kell erre 4 óra, Ferenc? Önnek?
2: Nem, azért nem, ez mondom. Kell egy óra alatt megvan.
5: Azért mondom. Szégyen, ha 4 órát írod.
1: Ott ülsz, és az utolsó 15 percben rájössz, hogy az utolsó lap is két oldalas.
0: Az milyen?
2: Igen, már
1: megvagyunk. Minden is megfogad, és...
0: És akkor már csak elsírod magad, és kész, igen.
1: Fú, figyelj. Hát hú, ez még
0: én nem emlékszem ilyen nehéz feladatokra, de ezt most komolyan
5: nem
0: mondom.
5: Nem is volt nekünk.
0: Gyerekek, ennyire. Kaptunk a zöld könyvből 6 darab feladatot.
1: Neked odaadták az ablakzsiráfot. Meg kell mondani, melyik a másra hangzó, melyik a magánhangzó, azt megoltál.
0: Nem viszem a zöld könyvet.
2: A zöld könyvet nem lehet bevinni most.
5: Nem, nem, de van egy ilyen függvénytábla.
1: A sárga könyv, nekünk sárga volt.
0: Sárga vagy zöld, abból kaptál 6 feladatot, és megcsináltad. Nem volt ilyen, hogy A feladatla, B feladatla. Kartil is, meg gráfok, meg nekünk ez egyszerűbb volt.
1: De nem is már volt neked nagy. Kartil is eltél van a gatyádba.
0: De miért azóta okosodtak? Vagy igen, több
5: sokat, igen, igen, sokat okosodtak. 2020-ban vezették be a NAT-ot, neked meg nem volt NAT. Azt ennyi, azt kussolgassák. 2024-től van ilyen érettségi. Ez a harmadik ilyen erős érettségi. Ami nem erős, ezt tudni kell, Sebestyén.
0: De hát azért ez igen, és ez jó nekik, hogy egy szegények.
5: Hogy ne lenne jó, ott ül a lányom. Hogy ne lenne jó?
0: Úgy kell neki írja meg, azért tanultad 4 évet.
5: Szegények, nem, de hogy is?
2: Érettségizett volna 10 éve, akkor ennyi. Nem volt ilyen nehéz.
5: Pontosan, vagy jövőre.
0: De akkor emlékeztek? 5 darab feladat a zöld könyvben, megoldod a csókomat. Nem volt A sor, B sor, feladatlap.
5: Pontosan
0: hozzék.
5: Így van. Ez 3 éve jó. Van így, ez a harmadik ilyen érettség.
1: Tanárok, álljatok át, segítsetek ezeknek.
0: Nem de tényleg egyébként, igen.
5: Szaktanárt a terembe. Szaktanárt a terembe.
1: A szaktanárok üljenek be a női meg a férfi mosdóba, és akkor kimegy valaki pisilni, akkor gyorsan diktálja neki a képletet.
0: Igen, ez szegénykém. Na jó van. Hát reméljük, aztán majd már jövőre könnyebb lesz. Jövő mindjárt 9:30.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
2: Mi a Vánnal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130.000 forint készülék kedvezménnyel, ÉPEK-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a fél literes Beherovka keserű likőr 2999 forint, törzsvásárlóknak a 108 g-os Cherry Queen konyak megy 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online, mert a Front Pro védelem.
5: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at!
6: Autóüveg Pilkington!
7: Nagy bevásárlás olcsón? Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
8: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
9: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100.000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
8: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
9: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
10: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Ne felejtsd el befizetni a vízszámlát, drágám.
12: Nem volt időm, és már megint eltűnt az a fránya csekk.
11: Ideje elektronikus számlára váltani, most 6 havi kedvezmény is jár érte.
12: Igazán? Akkor tényleg most érdemes váltani. Végre nem lesz több elveszett csekk és sorban állás.
11: Na ugye, ezt mondom már mióta. Intézem.
12: Váltson e-számlára ön is. Kényelmes, biztonságos, környezettudatos, és most pénzt adunk érte.
11: Részletek a debreceni-vízmű.hu oldalon.
13: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy 5-ajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Debrecen Autóház, Debrecen, Külső Böszörményi út 4.
14: Letisztult formák, modern, szürke árnyalatok. Az Astinatura teraszlapok stílust visznek minden lépésbe. Keresse most a GSV tüzépen.
15: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
16: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: A Kronesznél idén májusban is a jótékonysági a főszerep. Az idei Kronesz Charity Run támogatottja a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány. Csatlakozz a jótékonysági futóversenyhez, fuss át idén is egy működő gyáron, és légy részese az igazi Kronesz hangulatnak. Részletek és jelentkezés a futás.maratonman.hu/Kronesz-charity-run honlapon. Találkozzunk május 9-én!
10: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en. Hangolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és 4 kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395-ös számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa az FM 95 Rádió 1-et, mert fél egy előtt kiderül, hogy melyik munkahelyi csapat kapja az 5 fős ebédet. Az 5 fős ebédet.
18: Hirdessen nálunk!
19: reklamkukac.mcdb.hu
20: Reklámot hallottak.
10: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
21: Folytatódik az útépítés Halápon. Fokozott rendőri jelenlétre lehet számítani az utakon. Kovács Rádai Andrea vagyok. Folytatódik az útépítés Halápon, közölte Kovács István, a városrész önkormányzati képviselője közösségi oldalán. A Seregély utca első, Fecske utca és Csíz utca közötti szakasza egy évvel ezelőtt kapott szilárd burkolatot, a D2030 program részeként. Ezen a héten pedig elindultak a Seregély utca második ütemének útépítési munkálatai, a Csíz utca és a Harkály utca közötti szakaszon. 118 méter hosszúságban, 5,5 méter szélességben kap szilárd burkolatot az út. Ezzel egy időben a járdát is felújítják, az első ütemhez hasonlóan. A kivitelezés várhatóan legkésőbb június közepére fejeződik be. A Seregély utcai útépítés több mint 53 millió forintos költségét az önkormányzat saját forrásból biztosítja. A debreceni utakon is fokozott rendőri jelenlétre lehet számítani a héten. A rendőrség a polisz.hu-n azt közölte, hogy az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján vasárnapig Magyarország egész területén a nehéz tehergépkocsik és autóbuszok fokozott közúti ellenőrzését végzik. Elsősorban a vezetési és pihenőidővel, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását, valamint a beutazás, illetve belföldön tartózkodás jogszerűségét vizsgálják. Megérkezett a jó idő, beindították a szökőkutakat Debrecenben. A városban csaknem 20 ilyen vízilétesítmény működik, ezek túlnyomó része már üzemel. A napokban ismét beindították az októberben lezárt szökőkutakat Debrecenben. A többi között már működik a belvárosban a Kossuth téri díszszökőkút, illetve a Csapó utca elején kialakított létesítmény is. Az elmúlt időszakban elvégezték a szükséges karbantartásokat és műszaki felújításokat. A polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint a hal közben lévő szökőkutat azért nem tudták beindítani, mert olyan műszaki állapotromlás következett be, amit csak teljes felújítással lehet javítani. A korszerűsítésre vonatkozó műszaki tartalom kidolgozását már elkezdték a szakemberek.
20: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
21: A túlnyomóan napos időre készülhetünk, csak helyenként jelenhetnek meg vékony fátyolfelhők az égen. Eső nem valószínű. A szél azonban élénk erős lesz, majd délután a legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk. Az UV-sugárzás 11 és 15 óra között már országszerte eléri az erős fokozatot, így érdemes lesz gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.
20: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: itt vagyunk, és mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy mivel is foglalkoztunk. Hogy vagy magyarunk első része kifejezetten jól sikerült, jól van, mosolyog, jókedvű, és kommunikatív, és kedves volt. Ez volt az egyik témánk. És másik pedig, hogy egy szlovák vendégmunkás megmérgezte a hip bébi ételét patkányméreggel, hogy megzsarolja a vállalatot 2 millió euróra. Teljesen lehetetlen a történet, de
1: zseniális
0: megtörtént.
1: Zseniális terv volt egyébként, tehát saját e-mail címről írni egy ilyet, amit meg se találtak.
0: Amit meg se talált a cég, így van. Próbáltuk kinyomozni és felgöngyölíteni a történetet, hogy hogy lehetett ez valójában.
2: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
0: Ezek már kim voltak kisboltokban közben. Tehát, hogy észrevette egy szülő, fölhívták a figyelmet arra, hogy figyeljenek a kajára, és Kismarton és környéke megyében, Snüccen-Gibe településen vásárolták meg, 15 mikrogram patkánymérget találtak a bébiét. Azt nem mondták, hogy ennek a mennyisége elfogyasztása milyen hatása lenne a kisbabára.
3: Lehet, hogy a nulla lenne a legjobb szerintem egy kisbaba szájába a patkánygyerekből. Azt gondolom.
0: Nem feltétlen tesz jót az immunrendszernek. Szerintem úgy nem biztos,
3: hogy erős.
0: Nem biztos, hogy előnyös, igen. 2 millió eurót kért, 6 napon belüli kifizetést követelte a vállalattól. Figyelj, a hülye rossz helyre küldte az e-mailt. A levelet azonban csak 2 héttel a határidő lejárta után találták meg egy csoportos postafiókban, amelyet ritkán néznek. Ezt elhiszed. A hülye telenyomta a patkányméreggel a hipet, elküldte a zsaroló e-mailt. Nem jöttek rá, ezek kiszórták, tehát valószínűleg emberi fogyasztásra is került, mert hogy nem tudtak minden üveget megfogni. Majd 2 hét már észrevették, hogy ájjájájájáj, itt a csoportos e-mailben a csapatépítő, meg nem tudom milyen e-mailek mellett van egy csávó, aki lemérgezte a komplett gyártósort patkányméreggel. Na de kérdezem én, hogy jutottad be a patkánymérget? Fogod, beviszed a patkánymérget, és az üvegben, amikor keverik a babot, a főzeléket, meg a répát, fogsz 1 kiló patkánymérget, és beadagolod? Vagy az üvegbe nyomod bele, amikor az már gyártósoron van, és készen
1: nem,
0: van? Hogy viszed be a patkánymérget?
1: Bekeverésnél. De mondjuk, hogy hogy viszel be 1 kiló patkánymérget?
0: Hogy viszed be? Azt gondolnád, hogy azért ennél ez egy zártabb rendszer, amin keresztül mennek ezek a kaják. Hogy mérgezed ezt le? Ilyen alapon bárki évek óta mérgezheti a hippet patkánymérgel, úgyhogy soha büdös életben nem jönnek rá.
3: Nem annyira zárt
0: azért
3: rendszer
0: rá.
3: Szerintem, mert ugye az van, hogy nem nagyon van benne tartósítószer, ha jól emlékszem a hippesre, mert az a jobbik minőségű, és ott ugye az van, hogy akkor hővel, meg ezzel a vákummal tartósítanak, tehát akkor van egy része a sornak, amikor még nincs rajta tető. Szerintem, tehát nem tettővel.
0: És akkor ott ő kicsit csipegy,
1: így egy kis kanál, mindegyikbe tesz bele.
0: Hát ezt gondolod, jön a gyártósor, az ittik, üveg rámegy.
3: Nem, de
0: hát
3: van mellette minőségellenőr mindig. Tehát például, hogyha valami mellé nyom meg, és ugye van, aki ki tudja ezt szedni. Tehát fizikai munkás mindig van mellette.
1: Itt most az van, hogy a burgenlandi rendőrség, meg az osztrák élelmiszerügyi, biztonsági, akármicsoda, kinyitott üveget foglaltak le, és az érintett üvegen egy fehér matrica volt piros körrel az üveg alján, ami egyébként ott nincs. Tehát valószínűleg a csávó, akkor tényleg az van, hogy a soron ott állt, kis kanállal tyuk-tyuk-tyuk, elkeverte és ragasztott rá egyet. Mert ő ugye nem akart gyilkolni, tehát hogy ezt ő nem azért csinált, hogy meghaljanak emberek, meg csecsemők, gyerekek, főleg nem, hanem zsarolni akart vele.
0: Mondjuk meglehetősen naív feltételezés, hogy írsz egy e-mailt a cégre a saját e-mail címedről, megzsarolod a céget, és a cég neked ki fogja fizetni a 2 millió eurót egyébként, és aztán te elmondod, hogy igen, akkor a 6-os gyártósor, 2-es, nem tudom, Bécsbe menő fuvaron raktam be 6 üveget, amiben patkányméreg van. Tehát azért itt az egész feltételezés, meg az egész hitrendszer azért nagyon, nagyon inog. Írjatok rövid zsaroló leveleket nekünk, hogy ki mivel tudná a saját cégét megfenyegetni, jó? Igen, a főnök a céges autójában a pótkerékben tartja nagybani tételben a kék színű vitaminokat, nem otthoni használatra, írta a hallgatónk. Kedves főnök, ajánlom figyelmetbe, hogy a számítógép és időpontrendszert a mikorházi osztályunkon csak én tudom kezelni jelszavakkal együtt. Ha bármi csúnyaság járna félben, az egész rendszer törlöm, a jelszavakat pedig módosítom, ha bármi kétséged lenne abban, hogy kidolgozik rendesen, ajánlom figyelmetbe a hétfő és sütörtöki kukásnapot, amikor is a kedves feleséget kint udvarol a kukásoknak, legyen csodás napot, csak okosan.
1: Jó, ez egy nagyon
0: zsaroló levél. Személyisőfordul volt a május 12-ig, az összes szeretőt ismerem, legalábbis névről biztos, hazugságokat, kommunikációs savarokat, mit írt rá rokona, hogy ne az ő nevé legyen a vagyonbevalláskor, az összes mocskos dolgát tudom. Létezik betyárbecsület is, de az illetékesek fognak egyszer kérdezni, akkor szívesen elmondom. Tisztelt vezetőség, ha nem fizetitek ki az ünnepnapokat is, akkor jelzem az összes megrendelőnek, hogy a kutyáitok rendszeresen telibe húzzák a raklapokat, és ezt ők így kapják meg. Same in English, Dani küldte nekünk. Köszönjük szépen. BRFK bűnmegelőzési osztály, 12 fővel a rendőrpalotában dolgozunk. Ott is mit lehetne, gyerekek. Most nem tudjuk, hogy két héttel a választások után, hogy van a magyar.
1: Azt mondja már, héttel, hogy juhéj!
0: Azt mondja már, hogy juhé. Igen, Bence már megírta szarul. megnézzük, hogy vagyunk. Csak hogy ezen a hullámon legyünk, úgyhogy ma még most senki nem veszi föl. 9-kor hazamegyünk, lekapcsoljuk a lámpát is.
4: Igen.
0: Kezi csokolom, jó reggelt kívánunk.
4: Jó reggelt.
0: Zavarhatunk egy pillanatra? Ráskó Eszter, Rákóczi Ferenc, Sebestyén Balázs. A másik oldalon. Élő adásban tetszik lenni a Rádió Egyen.
4: Igen.
0: Csak szeretném megkérdezni, hogy tetszik lenni ma reggel, milyen a május, hogy áll a hangulat.
4: A május teljesen jó, májusban van a szülinapom.
0: Hoppá!
1: Na, nekem is.
0: Egy keresztnevet kaphatunk?
4: Kitty.
0: Kitty, hello Kitty, merre vagy, hol találtunk el, merre vagy Kitty?
4: Tatabányán dolgozom, bíróságom.
0: Oh, Kitty bíróságon dolgozik.
3: Judge Kitty.
0: Igen. Balázsiben van már nálatok? Nem? Még nem mindegy, hagyjuk. Jól van, akkor jól... Igen, akkor jól vagy, jól érzed magad, ez a lényeg.
4: Így van.
0: Melyik nap van a szülinapod? Lehet, hogy egy nap van Ferivel.
4: 11.
1: Nekem is!
0: Ne csináld!
1: Istenem, májusiak, május 11.
0: Mind a kette május 11-e vagyunk. Hát akkor előre egy boldog születésnapot kívánunk neked.
4: Nagyon szépen köszönöm.
0: Jól van, Kitty. Jó munkát akkor neked. Köszi,
4: Kitty. Köszönöm szépen.
0: Ciao. Puszi. Hello, hello, hello. Jó, egyelőre ő nem vette föl, jöhet a következő elfoglalszám. Én érzem a május gyerekek. Jó kedve lesz itt a magyarnak, itt nem lesz baj. Rátok nézek, ezt nem értem, de nem érdekes, majd a monitorát menedő elvan, üveges tekintető, a gyerekek nem hiszitek el, majd én mibe ülök itt.
1: Egy kicsit volt Eszterre. Te pörgöd túl.
0: Én nem, én próbálok titeket felhúzni.
3: Nem lehet, hogy Eszterre mindenki tibászott.
0: Két választásom van, vagy lemegyek a szintetekre, vagy ti jöttök az enyémre. Én nem vagyok hajlandó leugrani most oda, ahol vagytok, úgyhogy ti nektek kell oda felkapaszkodni, ahol én vagyok. Haló! Kezdjük Amerika! Ez a lendület, Erika. Kezdjük Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter, Sebestyén Balázs. Zavarhatjuk egy pillanatra, Erika?
4: De honnan van meg a telefonszámom?
0: Generáltunk telefonszámokat, Erika, képzeld el. Mi generálunk számokat, teljesen véletlenszerűen felhívunk embereket egy rádióműsorra reggel, hogy hogy van ma a magyar. Neked dobta ki a telefonszámodat a gép.
4: Hát én elnézést szeretnék kérni, mert dolgozom. Egyébként jól vagyok, de ne haragudjatok most.
0: De hogy haragszunk, nem Erika.
1: Haragszunk. Hát,
3: csak azt mondom, hogy mit dolgozol.
0: Mit
3: csinálsz? És hogy jó kedved van, és hogy utána békén hagyunk.
4: Hát én könyvtáros vagyok, és én jól érzem magam.
3: Most képes, hogy minket könyvtárosként lerázni? Ne haragudjál meg. Azért azt mondom, hogy orvosok vagy, érte, vagy sebész.
0: Az egy zenkert, hát az egy buddhista központ. Ott nyugalom van, békesség
3: és
0: van.
3: És te vagy ott a serif.
4: Az a helyzet, hogy várom egy kollégámat, mert kiállítási anyagot fogunk visszaszállítani egy vendégünknek.
0: Jól van, Erika, nekünk már ez is nagyon elég. Köszönöm, hogy beszéltél velünk. Vigyázz
4: minden
0: magadra.
4: Minden jót nektek. Sziasztok.
0: Ciao. Hello.
3: Szerintem ugyanazt a számot hívjuk véletlenül. Szerintem...
0: Jó reggelt kívánunk! Sebestyén Balázs, Ráskó Eszter, Rákóczi Ferenc, zavarhatunk egy pillanatra? Élő adásban vagy egy rádióműsorban.
5: Hát egy kicsikét megleptél.
0: Nem akartalak meglepni. Zavarhatunk egy pillanatra?
5: Csak egy pillanatra.
0: Hogy barátom. Hívnak, hol értünk el, és milyen a kedved? Csak ezt szeretnénk tudni itt a bujavágyok.
5: Hétlenek hívnak, és fantasztikus a kedvem. És telefonon keresztül értetek el.
0: Így van, telefonon keresztül értetek el. De hogy hol, nem vagy telefonon.
3: Egy kérdés például, hogy most egy macsétával állsz az ajtó mögött, mert kicsit olyan csendes a
5: háttér. Egy hatalmas nagy lándzsával, és van rajta egy kicsit.
0: Igen, helyileg hol vagy, csak így ezt szeretném még tudni. Csak úgy nem kell pontosan, csak hogy hol. Melyik község, város, falu?
5: Kecskemét.
0: Milyen a kedved, így érdeklődünk, random hívó.
5: Fantasztikus, és nagyon jó a kedvem.
0: Igen.
5: Kirobbanó vagyok, igen.
0: Mibe vagy?
1: Kirobbanóban.
0: Kirobbanóban. Nagyon jó.
1: Most formában van.
0: Tudhatjuk, hogy mit dolgozol, mit csinálsz, mi a foglalkozásod?
5: Céget vezetek, vagy cégtulajdonos vagyok. Most keltem fel. Süt a nap, hát most ennél jobbat nem
1: igen.
5: kell.
1: Nem, nagyon jó.
5: Ennél jobb nem kell. Okay. Most
0: jó.
5: Okay.
0: Jó kedved van, cég.
5: Minden a fölkedvünk, jó kedvedünk, ez kész.
0: Jól van, örülünk, hogy beszéltünk, örülünk, hogy jó a kedved, jó munkát ott Kecskeméten, vigyázz magadra.
5: Köszönöm szépen, kellemes napot nektek, és jókattok, sziasztok.
0: Köszi, ciao, ciao, hello. Gyerekek, kifejezetten jó. Jó hangulat, nem teszi le, kedves, beszél, kommunikál, nevet, jókedvű, mi van?
2: Balázsék a Rádió Egyen.
0: Itt vagyunk, gyerekek, és elköszönünk már csak. Holnap is vagy még?
1: Jön, hát igen. Tudod, hát az első hármas az övé. Hát egy hős. Rendes leszek holnap kicsit, jó?
3: Soha nem volt a rendes Feri, úgyhogy nincsenek ilyen elvárásaim. Ez
0: jó,
3: van.
0: És ma ígérd meg, hogy hülyékkel nem birkózol, disznókkal nem vívsz, és barmoknak nem irogatsz. megtartod a mentális épségedet magunknak,
3: igen,
0: nekünk
3: azt
0: ide.
3: Azt fogod csinálni, igen? Most hazamegyek, összeverek a férjemet.
0: Kisírod magad?
3: Kisírom magad.
0: Sírt egy nagyot délután?
3: Igen, nekem időponta van a női napra a Lurdiba.
0: Jó, te mit csinálsz?
1: Én nekem van egy csomó dolgom, már vásárolok a motortúránkra, pihenek egyet, és holnap én itt vagyok.
0: Nagyon jó.
3: Szóval, szuper lesz, holnap találkozunk. Szia Balázs!
0: Mutatjuk még, mit elnyerte a hallgatója, megmutatjuk, bár már nincs idő hívni.
6: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy páros belépőjegy a Szegedi Szabadtéri Játékok musical bemutatójára, a Wikidre.
0: Na mondd, hogy kerülsz holnap jobb állapotba, holnapra?
3: Ma fürdőzések, testedzések lesznek, kis sírás, és aztán minden rendben lesz. Nem
1: hajnali kettőig géppel.
3: Nem, az lesz, vissza kell szerezni a gyereket, és addig kell ölelni, még van benne szusz, és utána minden rendben lesz.
0: Ez a beszéd. Jövünk akkor holnap 9-kor, mármint, hogy inkább 6-kor, 9-kor már megyünk lassan. Puszi mindenkinek, puszi. Sziasztok! Ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: 10-től After Party 3 helyszínen. Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
5: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
6: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
7: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
8: Autóüveg Pilkington.
9: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhangeri.hu-n.
10: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív PC Neo?
11: Egy óra múlva vizsga. Köszi, Datív PC Neo.
12: Válaszd a Datív PC Neo homeopátiás gyógyszert és koncentrálj az esti bulira. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: A Metal Sheet bemutatja Night Drive, május 29. Autós, motoros éjszakai show. Különleges fény, füst, láng, szikra és fénytechnikával. Drifttel, motor, jump és stunt show-val. Metal Sheet Night Drive. The show. Május 29-én a Debrecen Drive előestéjén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu.
1: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsárda.hu.
0: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
15: Komoly mezőgazdasági károkat okozhat a kevés csapadék. Megvan a bronzcsaták időpontja. Kovács Rádai Andrea vagyok. Komoly aszály van térségünkben. Tartó szárazságot hozott az április és a május is eső nélküli nyáriasan meleg időjárással indult. A szántóföldeken pár év alatt rendkívüli talajszárazság alakult ki, a kevés csapadék miatt, ami mezőgazdasági károkat okozhat. A hét közepén számíthatunk némi esőre, de utána ismét száraz, kora nyárias időjárás várható Hajdúbiharban. Videó mutatták be, milyen lesz a debreceni logisztikai és kamionterminál. Figyeld fel a Dehír! Az animációt a debreceni logisztikai és kamionterminál közösségi oldalán tették közzé. Az épület alapkövét márciusban tették le. A terminált az északnyugati gazdasági övezetben építik meg, és Debrecen összes ipari parkját kiszolgálja majd. A cél, hogy a kamionforgalom ne a városi úthálózatot terhelje. A 4,7 milliárd forintos uniós forrásokból a munkát a közbeszerzésen nyertes Debreceni Mélyépítő Holding Kft. És a Kevíz 21 Zrt. Által alkotott konzorcium végzi el. A terminál várhatóan 2027 első felére épül meg. A Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága elkészítette a 2025-2026-os bajnokság utolsó 33. fordulójának pontos menetrendjét, melyből kiderült, hogy május 16-án szombaton 17 óra 15-től a Nagyerdei stadionban fogadja a Loki az Újpestet, írta a dvsc.hu. A tét többek között a nemzetközi kupa indulás. A jegyértékesítés ma indul online a nagyerdeistadion.hu-n és személyesen a DVSC shopban. Ma ismét napos nyárias idő várható. 22-27 fok közé melegedhet a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi mai sláger megy, minden vonalunk csörög ezerrel. 20-as 311 111. Halló?
1: Szia!
0: Hello, Szabolcs szia!
1: Vagyok. Hallottam, hogy telefonálni kell.
0: De jó vagy. Mi az, amit hallottál?
1: Szemfeld, Art Like Mine.
0: A jó kis Szemfeld dal. Május 24-én pünkös vasárnap Szemfeld, az egyik világsztárunk fellép a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Cyril, Accent, Swiss Disco mellett természetesen. Szabikám, te lettél a 10. telefonáló!
1: De jó, nagyon szépen köszönöm.
0: Na mi a Rádió egy szlogenje?
1: Rádió egy csak igazi mai sláger vagy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Drága Rádió egyesek, egész nap bármikor lejátszunk egy dalt az egyik világsztárunktól, akik fellépnek a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Tessék ezerrel megcsörgetni minket, mert a 10. telefonáló megnyeri a páros

Szia, Alexa vagyok, csak szeretném elmondani, hogy a rádió egy legjobb rádió, ma is slágerekkel, ahol nagyon jók a műsorvezetők, és titeket hallgatlak itthon, illetve az autó.

0: Az ország nagy részén napsütés a program. A déli délnyugati részeken lesz egyre több felhő, és este a Dunántúlon már eshet is. Addig viszont lesz 26, 27, 28 fok is talán, majd meglátjuk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Köszönjük szépen, Lói és a Get Lucky az információk után ez is érkezik itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
5: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620...

0: Nagyon jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citromdíszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
5: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
6: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
7: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Tartósan olcsóbb például a 30 darabos 35 literes szemetes zsák, ami csak 649, és a WC Powerblock, ami csak 599 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap, mindig.
5: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
9: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúr buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúr buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúr buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
10: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, nincs már 19 nap, és mi Rádió 1-esek együtt tombolunk majd a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Budapest Parkban, május 24, pünkös vasárnap, 4 világsztárt hozunk Budapestre, egyikük dala a következő zenei órában páros belépőjegyet hoz a 10. telefonálónak, úgyhogy hölgyeim és uraim, amikor lejátszok egy dalt, a Switch Disco-tól... Switch Disco, I found

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy képenforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét.

nézzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
5: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
6: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
5: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
6: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
5: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
7: Ezt nem hiszem el! Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök, nem nyomom a dudát! Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
9: Spa Trend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsmedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. spatrendexpo.hu.
3: Reklámot hallottak.
10: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
11: Indulj Debrecenből, és repülj Londonba, Eindhovenbe, Isztambulba, Várnára, vagy Larnakára a Wizz Air járataival. Fedezd fel többet kedvező árakon, és hozd ki a legtöbbet minden utazásból. Foglalj most a Wizz Air applikációban, vagy a wizzair.com-on, és induljon a következő élmény Debrecenből. Részletek www.wizzair.com.
12: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
3: Reklámot hallottak.
10: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
14: Nőtt a csok plusz aránya a lakáshitelekben az év elején. Folytatódnak a helyosztók a férfi kosárlabda NB1-jában. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nőtt a csok plusz aránya a lakáshitelekben 2026 elején. Az emelkedés országos folyamat. A keleti ország részben a 16%-ot közelíti. Az összforgalom ugyanakkor nem változott lényegesen, közölte a Duna House. Hozzátették, a lakáspiac visszafogottabb, kiegyensúlyozottabb szakaszba lépett. A vásárlói magatartás az árérzékenység irányába mozdult el. Az első lakásokat kereső vevők aránya emelkedik. A közlemény szerint a hitelezés sem vesztett a lendületéből. A támogatott konstrukciók kereslete fennmaradt. A finanszírozási döntésekben meghatározó az államilag támogatott konstrukciók szerepe. A kamatkörnyezet enyhülése nagyobb teret engedhet a piaci hiteleknek. Így olyan vásárlói rétegek is megjelenhetnek az ingatlan piacon, akik nem jogosultak otthon start programra vagy csop pluszra. A debreceni utakon is fokozott rendőri jelenlétre lehet számítani a héten. A rendőrség a polisz.hu-n azt közölte, hogy az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján vasárnapig Magyarország egész területén a nehéz tehergépkocsik és autóbuszok fokozott közúti ellenőrzését végzik. Elsősorban a vezetési és pihenőidővel, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását, valamint a beutazás, illetve belföldön tartózkodás jogszerűségét vizsgálják. Folytatódnak a helyosztók a férfi kosárlabda NB1-jában, a Deac számára szerdán. Az 5.-8. helyért vívott keresztjáték második meccsén a Debreceni Egyetem együttese a Budapesti Honvéd vendége lesz, este 7-kor a Ludovika Arénában. A két győzelemig tartó párharcot 1-0-ra vezetik a fővárosiak.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: És most!
3: Rádió

0: egyik világsztárjától. Ha megszólal a Sam Feld, a Swish Disco, Accent vagy Szélén igazi mai slágere, az páros belépőjegyet ér a 10. telefonálónak, úgyhogy 0623111111 tessék elmenteni, és amikor jön, csörgetni. Most viszont...
1: Elsőként a Rádió 1-en.
0: Az egyik legfrissebb igazi mai slágerünk, alig 2 hónapos, a Rádió 1-es DJ-k viszont játsszák már egy ideje. Megjelenése óta, hölgyeim és uraim, Rádió 1-es újdonság következik Bibi Rexától és a Faithless-től. New Religion.

akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: keleten napsütés a program szinte egész nap. Délutánra, délre, nyugatra, délnyugatra érkeznek majd a felhők, de esni nem fog, este lehetnek majd futózáporok a Dunántúlon. Holnaptól jönnek a napos, gomoly felhős napok, 26-27 fok lesz szerdán is.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Köszönjük szépen! Ebben az órában még biztosan játszok dalt a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának négy világsztárja közül valakitől. Amikor érkezik, tizedikként kell hívni a 0623111111-et, és el lehet vinni a páros belépőket a születésnapunkra. A folytatásban pedig még ilyenek is jönnek, mint Hurts, Purple Disco Machine, Wonderful Life.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló, mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: 2024 pünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
0: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a dinekoshop.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: nekünk eljárt.
1: Jól van, jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Igen, csak igazi mai sláger megy. Most már csak hetek, napok kérdése, és itt a Rádió 1 születésnapi fesztiválja. A pünkös vasárnap nagyon-nagyon gyorsan eljön. Végre együtt tombolhatunk majd a kedvenc világsztárjainkkal, Cyrillel, Szemfelttel, Swiss Discoval, vagy éppen Accenttel, és természetesen az összes-összes Rádió 1-es lemezlovassal, ráadásul három színpadon is a Budapest parkon belül. Minden információ a weboldalunkon a radio1.hu-n és a hivatalos Facebook eseményben, és bármikor zenél a nap folyamán az egyik világsztárunk, telefonálni kell. Halló?
1: Szia, Gyuri vagyok. A játékra jelentkeznék.
0: Honnan csörögtél?
1: A Szódról.
0: És mit hallottál a Szódon a műsoromban?
1: Beach Disco, I Found You.
0: Azt hallhattad, mert játszottam.

0: élőben. Gyurikám, mit csinálsz most éppen?
1: Hát épp vizsgabázison ülök, várom a műszaki vizsgát.
0: Vizsgáztatjuk az autót. Az viszont biztos, hogy bulizni fogsz pünkös vasárnap, ha tudod a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Mert tizedik lettél.
1: Köszönöm, szuper, nagyon jó.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Köszönöm!
0: És természetesen a játék folytatódik tovább, nem csak ma, az elkövetkezendő napokban folyamatosan itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Budapesten minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: minél több virsit a Mastergood virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
6: Fáj a fejem.
7: Hamar elfáradok.
8: Nem szeretek este vezetni.
9: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optic World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
10: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és jármű kiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
11: Roppant jó májusi bajnok ajánlat a Metróban. A 2,5 kg-os metrós év gyorsfagyasztott express hasább burgonya bruttó 2799 forint. Négy csomag vásárlásakor csak bruttó 1899 forint május 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagy kereskedelem.
12: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-ig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsmedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. Spátrendexpo.hu.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
13: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
14: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
15: Újabb szakaszon kap aszfaltburkolatot a Halápi Seregély utca. Életet mentettek a DKV sofőrei. Kovács Rádai Andrea vagyok. Folytatódik az útépítés Halápon, közölte Kovács István, a városrész önkormányzati képviselője közösségi oldalán. A Seregély utca első, Fecske utca és Csíz utca közötti szakasza egy évvel ezelőtt kapott szilárd burkolatot, a D20-30 program részeként. Ezen a héten pedig elindultak a Seregély utca második ütemének útépítési munkálatai, a Csíz utca és a Harkály utca közötti szakaszon. A kivitelezés várhatóan legkésőbb június közepére fejeződik be. A Seregély utcai útépítés több mint 53 millió forintos költségét az önkormányzat saját forrásból biztosítja. A hősök köztünk járnak. Életet mentettek a DKV sofőrei, írja a De Hír. Hétfőn a déli órákban újra kellett éleszteni egy embert a debreceni villamoson, a Piac utcán. Az esetről az országos mentőszolgálatot is megkérdezte a De Hír. Mint írták, a helyszínről sikeres újraélesztést követően egy 50 év körüli férfit szállítottak kórházba. Mint kiderült, a sikeres újraélesztéshez nagyban hozzájárultak a DKV munkatársai, Bara János és Koszta Péter. Ismét meghirdette nyári táborát a középiskolások 9-12. Évfolyamos diákjai számára a Debreceni Egyetem informatikai kara. A résztvevők átfogó képet kaphatnak majd a modern informatika legizgalmasabb területeiről, miközben gyakorlati feladatokon keresztül mélyíthetik el tudásukat. A tábor célja, hogy a fiatalok kreatív és probléma megoldó gondolkodásukat fejlesztve élményszerűen ismerkedjenek az informatikai innovációk gyakorlati alkalmazásaival. Az informatikai kar nyári táborát június 22-e és 26-a között rendezik meg az IKÁN. Jelentkezni május 20-án, szerdán éjfélig lehet.
14: Hey, Hírben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: És most!
3: Rádió
14: Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

95 Rádió 1 Debrecenben is, az ebédidődben is a legmenőbb pop és klubslágerek szórakoztatnak, amit mi úgy hívunk ebben az órában, hogy Daily Mix. A Daily Mix egyik fontos darabja, ha már dél és ebédidő, az ebéd. Ma is van néhány adag menünk egy szerencsés munkahelynek. Ha szeretnétek, jó szeretnétek ezzel lakni, mert lehet, akkor pályázatok rá az ebéd szóval 20-95-95-395-re SMS-ben vagy Viberen küldhetitek még, és itt van a lehetőség ebben az órában végig nagyon nyugodtan, hogy köszöntsétek a szüli naposokat, mert őket is fogjuk majd a következő órában. Selena Gomez és Marshmello, a Wolfszal pedig folytatja a mai téli

Két közlekedési információt szeretnék megosztani az autósainkkal. Az egyik egy nagyon pici utca, a neve is az, hogy Kurta utca. Az egy nagyon forgalmas út a Kassai út végén. Összeköti a Kassait és a Hatházi utat. Aszfaltoznak, ott vannak már az aszfaltozó gépek. Ha tehetitek, kerüljétek ezt a picike kis útszakaszt. Aztán a 4-es út legeleje, vagy inkább így mondom a Szoboszlói úton építési munkák miatt kell lassítanatok. Úton folyó munka és sebességkorlátozás lassít. Még jó, hogy mi az éterben közlekedünk, ne gyorsíthatunk. Sean Paul-lal és Dua Lipával itt a No Lie.

0: sima slágerek.
1: Nem sima slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Május 5-e kedd, 12 óra 45 perc van. Önök a Napszemle, FM 95 Rádió 1 hír összefoglalóját hallják. Kovács Rádai Andrea vagyok. Hétfő reggel a magyar nyelv és irodalommal megkezdődtek az írásbeli érettségi vizsgák. A diákok többsége az irodalmi feladatlaptól tartotta leginkább, mivel ebben a részben a 4 év tananyagát átfogóan kérik számon. Az érettségizőknek 4 órájuk volt a feladatok megoldására. Az első részben szövegértést és irodalmi tesztet kellett kitölteniük. Utóbbiban új típusú kérdések is szerepeltek, például több szerző életművéhez kapcsolódó feladatok. A második részben Arany János a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése, vagy létösszegző versek bemutatása közül választhattak a diákok. A verselemzés sokakat meglepett, többen inkább novella elemzésre számítottak. Verdes Sepe Jósolyát, a debreceni Fazekas Mihály Gimnázium magyar történelem szakos tanárát hallják.
2: Vannak, akik örülnek neki, mert jobban szeretnek verset elemezni, vagy eleve az évek alatt több verset tanulunk, mint novellát, tehát ilyen szempontból lehet, hogy szerencsésem. Úgyhogy a verselemzés az mindenképpen újszerűnek mondható.
1: A Fazekas Mihály Gimnáziumban 178-an érettségiztek, közülük 9-en emelt szinten. Ma a matematikával folytatódott az írásbeli érettségi vizsga, holnap pedig történelem írásbelin adhatnak számot tudásukról a nebulók. Komoly aszály van térségünkben. Tartós szárazságot hozott az április, és a május is eső nélküli, nyáriasan meleg időjárással indult. Az elmúlt hónapokban az átlagos havi esőmennyiségnek mindössze a 1/10 esett a térségünkben. Még ennél is nagyobb a baj a szántóföldeken. Legalább 1 évnyi csapadék hiányzik a talajból. A tavaszi aszály pedig csak tovább súlyosbítja a növénytermesztés helyzetét. Szolláth Tibort, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnökét hallják.
3: Komoly asszály problémákkal küzdenek már az őszi kalászosok is, ugye az őszivetésű növények is, ez korábban nem volt jellemző, és hát nyilván most még talán annyi csapadék van a talajba, hogy annyi nedvesség van a talajba, hogy kikeljenek a tavaszi vetésű növényeink, de hogyha nem érkezik meg a csapadék, ott, ahol nincs öntözés, ott szerintem komoly asszály problémákkal kell szembenézni.
1: Hajdúvihar öntözési lehetőségek szempontjából a kedvezőbb helyzetű vármegyék közé tartozik, de ez sem pótolja az esőt. Erre már nem sokat kell várni, bár kiadós, áztató esőzésekre egyelőre nem számíthatunk. Mráz Anna meteorológust hallják.
4: Szerdán főként a késő délutáni óráktól kezdve már egyre több helyen alakulhat ki zápor, illetve zivatar, ugyanis a meleg légtömegbe érkező nedvesség igazán jó táptalajt biztosít a záporok, illetve zivatarok kialakulásához.
1: A hétközepi pár milliméternyi esőt hozó napok után újra száraz, korra nyárias időjárás várható. Vasárnapra ismét 25 fok körüli csúcshőmérsékletre számíthatunk Debrecen térségében. Folytatódik az útépítés halápon, közölte Kovács István, a városrész önkormányzati képviselője közösségi oldalán. A Seregély utca első, Fecske utca és Csíz utca közötti szakasza 1 évvel ezelőtt kapott szilárd burkolatot, a D2030 program részeként. Ezen a héten pedig elindultak a Seregély utca második ütemének útépítési munkálatai, a Csíz utca és a Harkály utca közötti szakaszon. 118 méter hosszúságban, 5,5 méter szélességben kap szilárd burkolatot az út. Ezzel egy időben a járdát is felújítják, az első ütemhez hasonlóan. A kivitelezés várhatóan legkésőbb június közepére fejeződik be. A Seregély utcai útépítés több mint 53 millió forintos költségét az önkormányzat saját forrásból biztosítja. Megérkezett a jó idő, beindították a szökőkutakat Debrecenben. A városban csaknem 20 ilyen vízilétesítmény működik, ezek túlnyomó része már üzemel. A napokban ismét beindították az októberben lezárt szökőkutakat Debrecenben. A többi között már működik a belvárosban a Kossuth téri díszszökőkút, illetve a Csapó utca elején kialakított létesítmény is. Az elmúlt időszakban elvégezték a szükséges karbantartásokat és műszaki felújításokat. A polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint a halközben lévő szökőkutat azért nem tudták beindítani, mert olyan műszaki állapotromlás következett be, amit csak teljes felújítással lehet javítani. A korszerűsítésre vonatkozó műszaki tartalom kidolgozását már elkezdték a szakemberek. Folyamatosak a kulturális programok Debrecenben. Hétfőn nyílt meg a 11. Bihar Press sajtófotótárlat. A sajtófotó pályázatra 14 amatőr és hivatásos fotóriporter nevezett Hajdú-Biharból és Biharból. A Médiacentrum Debrecen munkatársa Gurbán György is elismerésben részesült. A kiállítást idén is a Sajtószabadság világnapja alkalmából rendezték meg, amit május 3-án ünnepelnek. Az alkotásokat nem csak Debrecenben, hanem Nagyváradon is bemutatják. A tükör kiállítást hétfő délután nyitották meg a Nagyváradi Várban. Stefán Tóth Istvánt, az Eurofoto Art Nemzetközi Egyesület elnökét hallják.
5: Ez lényegében egy nagyon jó találkozás a fotóriporterek között a térségből, és hasonlóképpen az, hogy ezek a alkotások, amik lényegében az elmúlt év legkiválóbb eseményeit illusztrálják, hogy ez eljusson a két testvér megye nagyobb városaiban is.
1: A fotókat június 4-ig lehet megtekinteni a Kölcsei Központban. Májusban több kulturális program is várja a debrecenieket. Puskás István alpolgármestert hallják.
6: Hamarosan kezdődik a harmadik Artweek, ami a debreceni kortárs képzőművészet bemutatkozása. Most már mondhatjuk évről évre, hiszen harmadik évben kerül megrendezésre. A belváros állandó és alkalmi kiállító helyszínein a debreceni képzőművészek nagyon színes közössége mutatkozik majd be.
1: Május végén jön az irodalom éjszakája, aminek során több mint 20 ország kortárs szerzőit lehet megismerni a Csokonai Színház és a külföldi kulturális intézmények együttműködésének köszönhetően. A múzeumok éjszakáját és a könyvhetet pedig júniusban rendezik meg. A Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága elkészítette a 2025-2026-os bajnokság utolsó 33. fordulójának pontos menetrendjét, melyből kiderült, hogy május 16-án szombaton 17 óra 15-től a Nagy Erdei Stadionban fogadja a Loki az Újpestet, írta a dvsc.hu. A tét többek között a nemzetközi kupa indulás. A jegyértékesítés ma indul online a nagyerdeistadion.hu-n és személyesen a DVSC shopban. Folytatódnak a helyosztók a férfi kosárlabda NB1-jában, a Deac számára szerdán. Az 5.-8. helyért vívott keresztjáték második meccsén a Debreceni Egyetem együttese a Budapesti Honvéd vendége lesz, este 7-kor a Ludovika Arénában. A két győzelemig tartó párharcot 1-0-ra vezetik a fővárosiak.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Edward Maja és Vika Zsigulina, Stereo Love, ez volt az utolsó mai Daily Mix darab. Holnap ismét Daily Mixelünk, most pedig beleúrunk a délutánba, de előtte nézzük a mai debreceni programokat. Programajánlataink jönnek, aztán pedig folytatjuk méghozzá vele. Kedd délután varázslója Lady Gaga lesz, jön az Abracadabra a Rádió 1-ben.
1: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió 1 helyi közéleti magazinja.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió 1 helyi közéleti magazinja.
3: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
4: Megnyílt a 11. Bihar Press sajtófotó kiállítás. Dobó Nikolett vagyok, szép napot kívánok a hallgatóknak. A tárlat a sajtószabadság jegyében mutatja be Bihar és Hajdú-Bihar megye hivatásos, illetve amatőr fotóriportereinek tavaly készült legizgalmasabb alkotásait a Kölcsei Központ körfolyosóján. A Kölcsei Központ nagy termében emellett május 16-án lesz látható Edith Éva Éger világsikerű műve alapján a Döntés című darab Tenki Réka és Csányi Sándor előadásában. A mű 100. előadását Edith Éva Éger emlékére ajánlják, és ez alkalomból közönség találkozót is tartanak. Jegyek és bővebb információ a kölcseiközpont.hu oldalon érhető el. Ma 14 és 19 órától is játsszák a Hegedűs a háztetőn című musicalt a Csokonai Teátrumban. 17 órakor Dr. Bálint Marianna régész előadása kezdődik, Talpunk alatt történelem címmel a Mélius Bentéri Központi Könyvtárában. Ugyanitt 17 óra 30-tól a CryptoCAD keretében hallhatnak információkat az érdeklődők a Bitcoin és a Blokklánc közérthetően című előadáson. Délután 5 órától komplex vízi tornára is várják a mozogni vágyókat a Bocskai István általános iskola tanúszodájába, a Debreceni Sportcentrum szervezésében. 18 órától pedig Martin Csaba rendező Nem vagyok a Csaba című alkotását vetítik közönség találkozóval egybekötve az Apollo moziban. Jó szórakozást és tartalmas kikapcsolódást kíván az FM 95 Rádió 1.
3: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

Üdv a kedd délutánban mindenkinek, sziasztok, Szilágyi László vagyok, ez már a Rádió 1 délután a legmenőbb igazi maiakkal, Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei óráival. Nem is nagyon szakítjuk meg ezt az órát sem, egyszer majd hosszabban, amikor megköszöntjük a mai születésnaposokat. Addig még van kis idő, pontosan annyi idő, hogy ha idáig nem tetted meg, akkor tedd meg és nevedd a rokon barátot ismerőst 20 95 95 3 95-re, és odaadjuk neki a finom süti csomagunkat. Most megadom nektek a következőeket, Fastball, Rihanna és a Rehab érkezik a Rádió 1-ben.

Ma nyárias időre számítható, kissé megnövekszik délután felettünk a fátyol felhőzet, ami többfelé megszűnhet a napsütés, de csapadék nem várható, a déli szél napközben megélénkül, néha megerősödik. Délután 28 fok körül alakulnak a maximumok, szerdán a több órás napsütés mellett erősebben megnövekedhet majd a gomoly felhőzet, amelyben eleinte csak helyenként délután szorványosan kialakulhatnak záporok, zivatarok, élénk erős lesz a délnyugati szél, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések lehetnek, hajnalban 7-15, délután 23-28 fok valószínű. Hát ez tényleg nyár, úgyhogy örüljetek neki, mi meg nyilván katalizáljuk ezt. Tovlóval most itt a Habits.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Egy vacak kapcsolatban ezt gondolod a másikról, jár a szája, tehát hazudik. Megan Trainor és a Lips Are Moving a Rádió 1-ben. Semmiféleképpen nem szeretném feleslegesen jártatni a számat, a lényeget, csak a lényeget. Mondom, születésnaposokat köszöntünk. Kedves ma ünneplőink, boldog születésnapot kívánunk nektek a Rádió 1 nevében. Mindenkit ölelünk, és mindjárt küldünk egy ünneplő, közös születésnapos zenét, de van természetesen itt finomság is. Kismandó az ukrázas süteménycsomag, ami ma az övé. Sziasztok, ismerősömet, Bakó Ibolyát szeretném nevezni a szülinapi játék. Boldog születésnapot kíván Timi, és a Rádió 1, kedves Ibolya, finom lesz. Jó étvágyat kívánunk, és boldog születésnapot neked. Abi pedig mindenkinek szól, happy birthday Avicivel és a The Nights-al.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

95 Rádió 1, ha velünk maradsz, akkor a délutánodban is igazi mai sláger megy. Játék, újdonságok, pletykák és Györke Attila. Erre számíthatok, én megköszönök a Rádió 1 debreceni stúdiójából Szilágyi Lászlót hallottátok. Sziasztok, szép délután mindenkinek!

0: Szentendrében vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden Dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
2: Fáj a fejem.
3: Hamar elfáradok.
4: Nem szeretek este vezetni.
5: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
6: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnetbanknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnetbank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
7: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Szia!
9: Hello!
8: Az Intim Flóránk egyedi, ahogyan mi is azok vagyunk.
9: Bonjour!
10: Hola!
11: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
8: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
11: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
12: Június 9-én a Portfolio Debrecen Economic Forum konferencián átfogó képet kaphat a gazdaság aktuális folyamatairól, a vállalatokat érintő legfontosabb kihívásokról, valamint azokról a trendekről és lehetőségekről, amelyek a következő években meghatározzák a hazai és régiós gazdasági környezetet. Részletek a Portfolio rendezvény oldalán.
0: Hirdessen nálunk!
1: reklamkukac.mcdb.hu
0: Rádió 1.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
13: Erőgép és papírhulladék kapott lángra a külső Kassai úton. Informatikai nyári tábort szervez az egyetem. Dobó Nikolett vagyok, jó napot kívánok! Egy erőgép és nagy mennyiségű papírhulladék gyulladt ki ma kora délután Debrecenben a külső Kassai úton, közölte a katasztrófavédelem. A helyszínre a debreceni hivatásos tűzoltók és több másik egység is kivonult. Ma reggel a matematikával folytatódtak az írásbeli érettségi vizsgák. Középszinten exponenciális, függvényes és gráfos feladatot is kaptak a diákok, írta meg az eduline.hu. A portál tájékoztatása szerint több mint 79 ezeren vizsgáztak ma matekból. Ismét meghirdette nyári táborát a középiskolák 9-12. Évfolyamos diákjai számára a Debreceni Egyetem informatikai kara, közölte az egyetem az unide.hu-n. A tábor június 22-e és 26-a között lesz az informatikai karon. Jelentkezni május 20-áig lehet. A nagy tavaszi élelmiszergyűjtés elnevezésű akció keretében országszerte 240 település 437 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat a hétvégén, közölte a Magyar Élelmiszerbank Egyesület ma az NTI-vel. A péntek délutántól szombat estig tartó gyűjtésben mintegy 5500 önkéntes vesz részt. A tájékoztatás szerint az adományokból főként idősek, nagycsaládosok, egyszülős háztartások, gyermekvédelmi intézmények ellátottjai, fogyatékkal élők és hajléktalanok részesülnek. A nap további részében is nagy részt derült marad az ég. Jelenleg 27 fok körüli maximumokat mérhetünk. Késő estére 14-16 fokig hűlhet a levegő.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: egyen.
1: A New Religion, a vadi új dal BB Rexától és a Faithless-től a DJ-ink a megjelenése óta játsszák érthetően, hiszen ez az újragondolás megint szuper jó lett. Szerintem

remélik. De az igazi mai slágereket

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Folyamatosan játszunk, bármikor jöhet dal a Rádió Egy születésnapi fesztiváljának világsztárjaitól. Halló!
1: Szia, Zsolt vagyok, a játékra jelentkeznék.
0: Szia, Zsolt! Autóban, ahogy hallom.
1: Igen.
0: Merre felé jársz?
1: Az M3-ason megyek Budapest felé. Miskolc.
0: Aha. Minden rendben Miskolcnál? Az M3-ason nincs dugó?
1: Eddig minden jó.
0: Jól van. A zenék jók az autórádiódban?
1: Jók, igen.
0: És mit hallottál?
1: Cyril Ed Sheeran, Kamran.

0: Beach Disco, Accent. Zsoltikám, te pedig felhívtál 10-én! És még a szlogen is kiválóan megy. Nagyon jó vagy.
1: Szuper!
0: Úgyhogy ez a tiéd.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Hát fiaj, egy csomószor próbálkoztam, szuper!
0: Hát most végre eljött a te időd és megnyerted. Na de ki lesz a következő nyertes? Kiderül, amikor ismét zenél egy születésnapi fesztivál világsztár fellépőit a Rádió 1-en. Az infók után viszont ő érkezik majd, Martin Garrix.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

0: jelentkezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vén nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Figyelem, fesztivál rajongók! Május 8-án és 9-én jön a Csabai Csülök Karnevál Békés Csabán a Csaba Parkban. Ingyenes belépés, brutális csülkös finomságok és sztár fellépők. Radics Gigi és Dérheni, Péter Sramek, Lengyel Johanna, Vétek Kefir, Nem az alány és Szofi, Bíró Csongor. Napközben programok, este koncertek és hatalmas No Low Sounds nagy koncert. Csabai Csülök Karnevál, ízek és slágerek tavaszra hangolva.
4: A Balázsék Roadshow május 15-én megérkezik Debrecenbe. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.
8: Hello Debrecen! Nagyon várunk titeket!
9: Délután 5 és 8 között a Kossuth téren.
4: Hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix 4-től 5-ig Newickkal.

0: Rádió Egyen, csak igazi ma is láger megy. Ha már ajtó, bekopogtattak a felhők, megérkeztek nyugatra több felé, és holnaptól változatosan napos felhős idő lesz az országban. A hőmérséklet viszont még mindig marad 27-28 fok körül.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója a szerelvénybolt.hu.
0: Rádió 1-es DJ zenéjét indítottam, jaj, vele is nagyot fogunk mulizni a Rádió 1 születésnapi fesztivál.

0: Itt a Rádió Egyen. Csak igazi ma is lágerbe egy. Ezekkel a zenékkel kívánok kitartást mindenkinek az M0-áson is. Barbie küldött egy hangüzenetet onnan, közlekedési infóval.
1: Szia, sofőr Barbie vagyok. Csak szeretném jelezni az autósoknak, hogy az M0-áson Diósd után az OMV kút magasságába egy kamion durdefektet kapott, aminek a következményeképpen két személy autó is összeütközött. Az Audinak durván ki is nyílt a légzsák, személyisérülés nem történt, úgyhogy biztos, hogy torlódás és dugó várható. Még egyszer, az M0-áson Diósd után Biatorbágy irányába kifelé a városból.
0: Viberen érkezett ez a hangüzenet. Barbie, jó utat, köszönjük szépen, és bárki bármit lát, még szóljon. A Rádió egy forradalmatja 20-as 311-111.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

Ez a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Matek érettségi volt, ugye, úgyhogy abszolút megértem, hogyha a dolgozó szülők közül most valaki koncentrálva hallgatja a műsoromat a munkahelyén. Két opció van, Excel táblákat néz, vagy még mindig másodfokú egyenleten gondolkozik. Azért tessék majd észrevenni a következő zenei órában ezt a dalt. My body breathes.

0: amikor ez a dal megszólal, majd Swiss Disco React, telefonálni kell 10-ként a forradalottunk 20-as 311-111. Én Györke Attila vagyok, aki újabb zenei órát indít hamarosan, méghozzá ezzel a dallal.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán.

0: belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
0: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620.

0: jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Metasheet. Megunta a beázásokat és a folyamatos karbantartást. Itt az ideje a felújításnak. Válassza a Metasheet cserepes vagy trapézlemeztetőit akár akciós, trendi, matöres színben. Felejts el a tető problémákat. Élvezze a biztonságot. Metasheet. A lemezbe zárt érték.
4: A Kronesznél idén májusban is a jótékonysági a főszerep. Az idei Kronesz Charity Run támogatottja a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány. Csatlakozz a jótékonysági futóversenyhez, fuss át idén is egy működő gyáron, és légy részese az igazi Kronesz hangulatnak. Részletek és jelentkezés a futás.marathonman.hu/Kronesz-charity-run honlapon. Találkozzunk május 9-én!
5: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelőrendszert. Hungarocell.hu.
6: Hirdessen nálunk!
1: reklamkukac.mcdb.hu. Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
7: 70 tűzoltó küzdalángokkal a külső kassai úton. A megyei jogúvárosok közül Debrecenben épül a legtöbb lakás. Dobó Nikolett vagyok, már is jönnek a részletek. Egy erőgép és nagy mennyiségű papírhulladék gyulladt ki ma kora délután Debrecenben a külső kassai úti mélytelepen, közölte a katasztrófavédelem. A helyszínre 9 gépjármű fecskendő és 7 vízszállító is érkezett, mintegy 70 tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén.
2: Gazdasági hírek.
7: Debrecenben épül a legtöbb lakás a megyei jogú városok közül, írja a dehir.hu egy független pénzügyi közvetítő és összehasonlító portál közlésére hivatkozva. Tavaly 926 új lakás építését engedélyezték a városban, amely így az első helyen áll. Második a sorban Szeged, ahol 864 lakást engedélyeztek. Debrecenben több nagy lakás fejlesztési projekt is zajlik. Ezek közül számos az úgynevezett Otthon Start programhoz kapcsolódik. A legnagyobb projekt a Diószegi út 1-3 szám alatti, itt 789 lakást építenek meg, de több száz lakást terveznek építeni többek között a Vámospircsi út 86 szám alatti telken és a Hajnal utca 20 számnál is. Összesen több mint 2200 lakás épülhet meg ebben a konstrukcióban Debrecenben.
1: A gazdasági hírek támogatója az S-Box bevásárlópark Hajdúsámsonban.
2: Közlekedési információk egyenesen a DKV-tól. Itt az FM 95 Rádió 1-en. Rádió 1-en.
7: A Debreceni Egyetem Balázsházi János gyakorló technikumában holnap és csütörtökön az érettségi miatt változik a tanítási rend. Ehhez igazodik a 13-as autóbuszok közlekedése is, ezért ezeken a napokon nem indulnak rá segítő járatok.
2: A DKV információit hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!

Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy. Említettem az előbb, hogy a diákok ma matekból érettségiztek, a szüleik viszont idegeskedésből. És ahhoz még négy jegyű függvénytábla sem kellett, csak sok kávé. Hát akkor nyugodjon le mindenki, hölgyeim és uraim, a fiatalok is, a szüleik is. Én Györke Attila vagyok, ebben az órában is a legjobb zenéket hozom. Játékot is, mert zenél majd a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja. És most itt a közös nagy kedvencünk, Ray Dalton. Ugye mindenki kezénél ott van a hang.

0: is sláger megy.
1: Sziasztok! Mi is megyünk a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára!

0: csak igaz, hogy ma is sláger megy. Komolyan mondom, a holnapi időjárás is olyan lesz, mint az érettségi utáni hangulat. Reggel még tiszta fej, napsütés, aztán délután jönnek a komoly felhők, amikor mindenki próbálja megtudni a másiktól, hogy ki mit írt. 26-27 fok körül lesz szerdán a maximum.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Köszönjük szépen! Közben pedig tessék nagyon figyelni, hogy mikor zenél az egyik világsztárunk a Rádió 1 születésnapi fesztiváljáról, mert amikor jön a dala, a 10. telefonálónak páros belépőjegyet jelent a születésnapunkra.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

egyenesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: jelentkezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
6: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
5: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
6: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
5: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
4: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
7: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
4: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
7: reklamkukac@mcdb.hu.
4: A Balázsék Roadshow május 15-én megérkezik Debrecenbe. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.
8: Hello Debrecen! Nagyon várunk titeket!
9: Délután 5 és 8 között a Kossuth téren.
4: Hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix 4-től 5-ig Newickkal.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

akik gondolják, vannak akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Részletek a weboldalunkon a radio1.hu és a hivatalos Facebook eseményben. A folytatásban pedig az egyik világsztárunk zenél. Ők a Switch Disco!
1: Hi, we are Switch Disco. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest.
2: See you soon.
3: The

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindenkit megdicsérek. Nagyon ügyes volt mindenki, aki telefonált eddig, vagy éppen most telefonál. Jelen pillanatban 10 vonalunkon 10 hallgató vár arra, hogy őt kapcsolja adásba. Na nézzük, Rádió 1, tessék!
1: Szia, Katica vagyok! Jegyekért,
0: hogy
1: jelentkezni,
0: kinyomok. Katicánál óriási izgalom, mert hallott egy dalt, mi volt az?
1: Rich Disco, React.
0: Igen, valaki segített neked.
1: Igen, a kislányom.
0: Őt hogy hívják?
1: Zsófi.
0: Nagyon ügyesek vagytok.

0: Zsófi szeretne nagyon jönni a szülinapunkra.
1: Én.
0: Katica, őt otthon hagyod?
1: Én őt itthon hagyom, igen. Én szeretnék menni, én voltam 2 évvel ezelőtt.
0: És kivel mennél?
1: A kolléganőmmel.
0: Mert hogy felhívtál 10-én!
1: Szépen, jó, de örülünk, ez az, köszi.
0: Mi a Rádió 1 szlogenje?
1: Rádió 1, csak igazi, mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon köszönjük, örülök!
0: Hölgyeim és uraim, lesz még itt dal a műsorunkban a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztárjaitól.

egy, csak igazi mai sláger megy. Meg is mutatom gyorsan, hogy a következő zenei órában melyik dalt kell figyelni a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárjától.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620...

0: jól van, tévedésben vagytok, a hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsarda.hu.
6: A Kronesznél idén májusban is a jótékonysági a főszerep. Az idei Kronesz Charity Run támogatottja a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány. Csatlakozz a jótékonysági futóversenyhez, fuss át idén is egy működő gyáron, és légy részese az igazi Kronesz hangulatnak. Részletek és jelentkezés a futás.marathonman.hu/Kronesz-charity-run honlapon. Találkozzunk május 9-én!
7: A Villás Galéria szeretettel meghívja Önt. Május 9-én a Villás Galériában 15 órától kezdődő festmény és műtárgy aukciójára. Az aukció résztvevő festmények és műtárgyak megtekinthetők április 27-től az árverés napjáig, naponta 10-től 18 óráig. Villás Galéria, Debrecen, Demtér 2, telefon 456-600.
8: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
9: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
8: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
9: Reklámkukac mcdb.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
10: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Egy erőgép és nagy mennyiségű papírhulladék gyulladt ki ma kora délután Debrecenben a külső Kassai úton az egyik mély telepen, közölte a katasztrófavédelem. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, 7 vízszállító kocsi és a hajdubihariak mellett a karcagi hivatásos tűzoltók is kiérkeztek. Papkunk Linóra, a Hajdú-Bihar megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője úgy tájékoztatta a dehír.hu hírportált, hogy több épület is lángra kapott, 2 összedőlt. Személyi sérülés nem történt, a kigyulladt épületekben nem tartózkodott senki. Mintegy 70 tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén. Holnap is napos csapadékmentes idő ígérkezik Debrecen térségében, élénk széllel és ismét 27 fok körüli maximum hőmérséklettel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

Rádió 1-en, 9 perccel 4 után közlekedési információk. Rollitól tudom, hogy kamionos baleset volt az M3-ason 60-nál Vásárosnamény felé. Útzár van, úgyhogy kerülni kell a 60-i csomópontnál. 5-6 kilométeres jelen pillanatban ott a dugó. Dodó pedig azt írta, hogy az M0-áson Gyálnál az M5-ös felé haladva is volt egy baleset a 35-ös kilométernél. Itt a külső sávot zárták, de emiatt is nagy a dugó. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Én Györke Attila vagyok, még zenélek ebben az órában, aztán 5-től Kismártival és Jaminával. Rádió 1 lá-

remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: igazi mai sláger megy, minden vonalunk csörög, mind a 10. Ki lesz most a mázlista? Rádió 1, tessék!
1: Szervusz, István vagyok!
0: Hallgatlak, szia! Ezek szerint kihallottál a műsorban egy dalt?
1: Nem fel, a megsejtés. Hát, like mine.
0: Bizony ez a dal volt az!

0: Budapest Parkban ő is fellép, és rá te pedig 10-ként értél el.
1: Nagyon szépen köszönöm. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Hát kérlek szépen, 10-ként elértél. Tudtad a szlogen? Felismerted a dalt, az előadót, dalcímet, mindent tudtál, úgyhogy jogosan jár ez.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon szépen köszönöm, ott leszek.
0: Most már biztos. Na de kivel?
1: A kedves párommal.
0: Várunk titeket nagyon. Hölgyeim és uraim, a játék pedig folytatódik, a kívánság műsorban Kis Mártinál is lehet nyerni. Öttől ugye live mix, Jamira lesz a DJ, addig viszont én zenélek, és mindjárt érkezik Kemrettől a Be Mine.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Kisztől After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és hullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és hullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
5: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és jármű kiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motor kiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
6: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Mi a Vánnal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 000 forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Van, minden pillanat számít.
9: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
10: Skoda.
11: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
13: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Tartósan olcsóbb például a 30 darabos 35 literes szemetes zsák, ami csak 649, és a WC Power Block, ami csak 599 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap, mindig Aldi.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió 1-en. 5 órától Kismártival és Jaminával Live Mix. Most 16:45-kor közlekedési infók. M0-ás az M5-ös felé Nagy Tarcsánál baleset volt az 58-as kilométernél. Torlódás van. Eszter küldte. És nagyon sokan írják, kiégett egy kamion az M3-ason 60-nál Vásárosnamény felé. Továbbra is útzár van. Kerülni kell, már kerekharasznál érdemes levenni a pályáról. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Még egy-két dal belefér ebbe az órába. Ed Sheeran és az Azizam elindítva. Aztán, ahogy mondtam, 5

A Rádió egy, itt csak igazi mai sláger megy. A Rádió egy live mixben pedig Jamina egészen este 6-ig az élő kívánság műsorig. És ez most egy ilyen feszültséglevezető live mix is, mert hogy érettségi hét van, és hát én akárhova bementem ma, pékség, üzletek, bank, mindenhol azt hallottam, hogy a szülők arról beszélnek, hogy a gyerekük érettségizik, és mindenki stresszbe volt.

0: 16 éve. Pont annyi.
1: És azért ez tényleg, aki ugye így utólag azt mondjuk, hogy amúgy semmi az érettségi, de amikor ott vagy, benne vagy, az egy óriási drukk, és azt érzed olyankor, hogy életed legnagyobb eseményére készülsz, úgyhogy

Fjord a lábon. És bulizunk hétvégén. Itt volt a New Religion, ugye ez egy Faithless klasszikus, és azt írja valaki, hogy nagyon szereti, Jami, az összes dalodat, a Holograms is nagy kedvenc, és az új dal.

lemez játszok, nem pedig egészen este 6-ig Jamina. És nagyon fontos info, hogy ma is lehet páros belépőt nyerni az élő kívánság műsorban a Rádió 1 születésnapi fesztiválra. Ugye május 24-én lesz a buli a Budapest Parkban, és minden órában, hogyha felcsendül egy nemzetközi előadónk igazi mai slágeret, ez lehet egy Cyril, egy Sam Felt, egy Switch Disco, vagy egy Accent dal, akkor kell hívni minket.

0: Big Mix, a lemezjátszóknál pedig Jamina! Csinálta meg a hangulatot, és hát a Feszpó levezető live mixet, azt mondtuk, mert hogy érettségi hét van, és mindenki más miatt izgul, valaki azért, mert érintett, valaki meg azért, mert a gyereke miatt érintett. Hát mi még egyik kategória sem vagyunk. Én olyan 11 év múlva megtapasztalom majd, vagy 12 év múlva.
1: De közelebb vagy akkor, Márti, megnyugtatnak.
0: Hát igen. Gabi és Zsolti azt írta, hogy nagyon örültek a találkozásnak, Jamina, hogy a hétvégén összefutottak vele Kanizsán.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Szevasz tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
4: Mit olvassunk ma?
5: A láthatatlan kincset.
6: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
7: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200.000 kilométer Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
8: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden 6. kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
9: Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
10: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
11: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
12: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
13: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
14: Autóüveg Pilkington.
15: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
16: Mi a Vánnal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130.000 forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Van, minden pillanat számít.
9: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
17: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márka kereskedéseinkben vagy a KGM Hungary.hu-n.
4: Alig várod a nyarat és megújult stílussal vágnál bele. Irány a háda. Május 4-e és 8-a között teljesen új nyári árukészlettel várunk téged országszerte minden háda üzletünkben. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
18: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden Dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
19: 18 éven aluliaknak nem ajánlott.
20: Johnny Cage. Kiválasztottak a Mortal Kombatra.
21: Színész vagyok, nem bajnok.
22: Mi nem térdelünk le!
19: A várakozás ideje lejárt. Mortal Kombat 2.
23: It's showtime.
19: Május 7-től a mozikban.
24: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő. Az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
25: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
19: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
26: Indulj Debrecenből, és repülj Londonba, Eindhovenbe, Isztambulba, Várnára, vagy Larnakára a Wizz Air járataival. Fedezd fel többet kedvező árakon, és hozd ki a legtöbbet minden utazásból. Foglalj most a Wizz Air applikációban, vagy a wizzair.com-on, és induljon a következő élmény Debrecenből. Részletek www.wizzair.com.
27: Rendeljen a Formula Ételbárból. Debrecen, István út 82 szám alól. Napi menü, à la carte, street food ételek, rendezvényekre zsöldest állak. Minden egy helyen, a hét minden napján. Formula Ételbár, keresse a Facebookon.
28: Sziasztok, Csányi Sanyi vagyok. Ünnepeljetek velünk május 16-án kétszer is a Kölcseiben. Délután 3-tól hogyan értsük félre a nőket? Az 555. előadás, este 7-től pedig a 100. döntés, utána közönség találkozó, beszélgetés, úgyhogy gyertek, jó lesz!
29: Jegyek a csányisandor.hu.
30: Tökéletes az időzítés a váltásra. Válaszd minden idők legerősebb iPhone-ját, és válts iPhone 17 Pro-ra az iStyle-nál. Easy Upgrade előfizetéssel már havi 20.200 forinttól a tiéd lehet. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek az üzleteinkben és az iStyle.hu-n. iStyle, a te Apple szakértőd.
31: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletre. Is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
32: Hirdessen nálunk!
4: reklamkukac.mcdb.hu.
1: Reklámot hallottak.
19: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
33: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Egy erőgép és nagyobb mennyiségű papírhulladék gyulladt ki ma dél körül egy mélytelepen a Pallag közelében. Nagy erőkkel vonult a helyszínre a katasztrófavédelem, 70 tűzoltó dolgozott a lángok megfékezésén. A tűz keletkezésének okát még vizsgálják. Két ember megsérült, egyiküket kórházba szállították. Halmazok, gráfok, valószínűség, számítás és függvényelemzés. Többek között ilyen feladatokat kellett középszinten megoldaniuk a mai matematika érettségén a végzősöknek. Az írásbeli érettségi szerdán a történelemmel folytatódik. Holnap is napos csapadékmentes idő ígérkezik Debrecen térségében, élénk széllel és ismét 27 fok körüli maximum hőmérséklettel. Hajnalra 8-10 fokig hűlhet a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a két órás élő kívánság műsorban is. Juhász Gergő pihen, én Kismárti hozom helyette is a legmenőbb Rádió 1-es zenéket, hát azokat a dalokat, amiket a Rádió 1-esek kértek a 0620-311-111-es számon. Lesz játék is ebben az órában, páros belépőt lehet nyerni a május 24-i Rádió 1 születésnapi fesztiválra. Accent, Tóth Abigail és a Sugar Daddy, ez a nyerő dal. Panninak meg a Ray Dalton újdonsága, Blood Runningot ő is kérte, és várakozik valaki a vonalban, egy ifjú Rádió 1-es, ha minden igaz. Szia!
1: Hello, szeretnék dalt kérni, lehetséges az?
0: A legjobb helyen jársz, mert hogy ez a két órás élő kívánság műsor. Mit kell tudni rólad?
1: Emma a nevem, és a legjobb barátnőmnek szeretném küldeni, hát hogy nagyon szeretem, és hogy remélem mindig a legjobb barátom lesz. Anyáiknak is üzenem, hogy nagyon szeretem.

0: közlekedési információk már is. A két órás élő kívánság műsorban Dóri írja, hogy erős a forgalom a Hegyalja úton, Budapesten mindkét irányban, és sajnos kigyulladt egy kamion az M3-ason, 60-nál Vásárosnamény felé. Ez az 55-ös kilométer, több kilométeres a torlódás, 0620-3-111-111, ez a hívható SMS és Viber számunk. Közlekedési infók után folytatódik a két órás élő kívánság műsor, nem akárkivel. Kinek szól jó Ray?
1: Krisztinek és Hanyinak szeretnék a Bátszalóki Földre. Kívánom nektek, hogy jó sok halat fogjatok.
0: Hát szerintem erre a zenére kidugják majd a pontyok a fejüket a víz alól. Ray jelenleg az egyik legizgalmasabb jelenség a popzenében, és a menősége nem csak a fülbe mászó dalokban rejlik. Egy igazi független nő, aki levált a kiadójától és a saját kezébe vette a sorsát. Pár év múlva meg is lett a gyümölcse, egy éjszaka alatt 6 díjat vihetett haza a Brit Awardsról.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest...

0: 1 születésnapján.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: Park. Újra rádió egy születésnapi fesztivál a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good. A kutyád szíve a tiéd, örökké, ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
3: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
4: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy a 0680 200 200-on.
5: Autóüveg Pilkington.
6: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendőr. Mivel készültél?
7: Csendből csinálok pénzt.
8: Történik bármi? Se pénz, se semmi.
6: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Kofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
9: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-rel ez mennyibe kerül?
10: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
9: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
10: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
11: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hát megvolt az idei év első igazán meleg napja, nem tudom, hogy ki hogy viselte. Idén először mutattak 30 fokot a hőmérők, mégpedig Derekegyházán. És ahogy néztem, a következő napokban is kitart a meleg, záporok, zivatarok inkább csütörtökön jöhetnek majd.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Aminek viszont

Tóth a Bigéllel közösen egészen biztosan előadnak majd. Érkezik még Cyril, a Swiss Disco, a Holland Star DJ Sam Felt, és persze a Rádió 1-es DJ-k is az After Party-n. Ez a Sugar Daddy, Accent is Tóth a Bigél dala.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és izgalmak a folytatásban. Írom az újabb neveket a születésnapi fesztiválunk vendéglistájára. Legalábbis remélem.
1: Ja, Gábor vagyok, a játékra jelentkezni.
0: Szia Gábor, honnan csörögtél?
1: Székesfehérvár.
0: Na hát ez egy nagyon szép város. Ott is élsz, vagy csak áthaladsz
1: rajta? Igen, igen, ott is élek.
0: Mi áradban? Játszom itt az Álnaívat.
1: Ja, hazafelé tartok.
0: De miért hívtál most?
1: Ja, a játékra jelentkezik.
0: Na hát azt mindjárt gondoltam. Na mi az a dal, ami szerinted szólni fog május 24-én, és ki az előadó?
1: Accent, Tóth Abigail és a Sugar Daddy.
0: Tudsz belőle énekelni?
1: Nem.
0: Nem is kell. De te vagy a tizedik, képzeld el!
1: Nagyon komoly.
0: Szerintem is. Mondod a szlogenünket?
1: Rádió 1, csak igazi mai slágernek.
0: Éljen!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Gábor, Gábor, kicsit kiabálok, aztán a maradék hangom is elmegy így a nap végére. Megcsináltad, ennyi, ügyes vagy.
1: Köszönöm szépen.
0: Kivel fogsz bulizni?
1: Szerintem a
0: hát, azt szerintem szót radírozhatjuk is ki. Írom a neveteket a vendéglistára, jó?
1: Rendben.
0: Játék a következő órában is lesz, akkor Sam Felt Memories dalát kell majd felismerni. Mutatok belőle egy kis ízelítőt, aztán folytatódik az élő kívánság műsor.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

mostanában minél több virsit a Mester Good virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
5: Fáj a fejem.
6: Hamar elfáradok.
7: Nem szeretek este vezetni.
8: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optic World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
9: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
10: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Utazz messzire dízzellel és élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200.000 kilométer Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
11: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
12: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
11: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
12: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
11: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
13: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
14: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
15: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
14: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
15: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a Dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
3: Reklámot hallottak.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
16: Ó, már megint koszos az autóm.
4: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
16: Csodálatos! Hogy volt? My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Egy erőgép és nagyobb mennyiségű papírhulladék gyulladt ki ma dél körül egy mélytelepen a Pallag közelében. Nagy erőkkel vonult a helyszínre a katasztrófavédelem, 70 tűzoltó dolgozott a lángok megfékezésén. A tűz keletkezésének okát még vizsgálják. Két ember megsérült, egyiküket kórházba szállították. Halmazok, gráfok, valószínűség, számítás és függvényelemzés. Többek között ilyen feladatokat kellett középszinten megoldaniuk a mai matematika érettségén a végzősöknek. Az írásbeli érettségi szerdán a történelemmel folytatódik. Holnap is napos csapadékmentes idő ígérkezik Debrecen térségében, élénk széllel és ismét 27 fok körüli maximum hőmérséklettel. Hajnalra 8-10 fokig hűlhet a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival! Csak!

0: Közlekedési információk már is a Rádió 1-en. Szia, Márti Prímán, autózható Budapesten a Villányi út és a Budaörsi út. A jó hír is ír, nem igaz? Írt a Tamás. De abszolút, köszi az infót. És korábbi hír, és sajnos még aktuális, az M3-ason ugye Vásáros-Namény felé 60-nál kigyulladt egy kamion, és ez még mindig akadályozza a forgalmat, ezért van a több kilométeres torlódás az 55-ös kilométernél, egészen konkrétan. A közlekedési infók után.
1: Sziasztok, egy pici kökörányból. A Good Life-tól kérnék egy számot, páromnak, Anikónak, ide pici kökörányba.
0: Hát a Good Life, ez maga a dal címe, de rájöttem, hogy a Fastboy dalát szeretnéd hallani. Ez egy ilyen közös kedvencetek?
1: Hát, szerintem neki is kedvence lesz.
0: Miket lehet csinálni ilyenkor kora este püspökladányban? Egy ilyen átlag.
1: Hát én most bicikit szerelek.
0: Az nem rossz.
1: Meg teszem rendbe a kerékpárt.
0: Na, nagyon rendes kerékpárfelhasználó vagy. Ehhez szerintem tökéletes háttérzene lesz, úgyhogy indítom neked már is ezt a dalt.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Köszönöm szépen! Szia, szia!

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szintem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egy.
4: Mi hoa, dis-moi qui est le plus beau, qui t'a le

0: who's next?
1: Why wait to say, at least I did it my way.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy 19 óra 21 perckor, ez továbbra is a két órás élő kívánság műsor.
1: Szia Márti!
0: Hello!
1: Tudok kívánság műsorban számot kérni, Tomi vagyok amúgy.
0: Nagyon vidám vagy, Tomi, és ezt örömmel hallom, jó napod volt?
1: Hát nem, mert fájt az arcom, meg húzatot kaptam a klímától, aztán
0: ó, az a vigyázni kell.
1: Aha. Hát tudom, valami nagyon

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: ajánlásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A két órás élő kívánság műsorban is, és hozok egy olyan előadót, akivel találkoztatunk május 24-én személyesen a Budapest Parkban. Méghozzá egy nemzetközi sztárt, ő Sam Felt. Megvolt ma Rádió 1-esek az első 30 fokos csúcs, 2026 első nyárias napja, hát csütörtökön végre jönnek már a záporok, zivatarok. Azt ígérik.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Szóval Dori írt nekem egy üzenetet, és azt mondta, hogy tanulnak még, és valami beindulós buli zene kéne nekik, hát akkor jöjjön egy a születésnapi sztárjaink közül, a Rádió egy születésnapi fesztivál. Színpadán ott lesz május 24-én Sam Felt. Ez tőle most a Memories.
2: What's up, I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Miatt

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy 3/4-8 után járunk egy kicsivel, és Rádió 1-esek elérkeztük a nap utolsó játékához. Mára 2 darab belépőn maradt a május 24-i Rádió 1 születésnapi fesztiválra, de holnaptól ismét játszunk óránként.
1: Kezeit csokolom, egy hallgatójuk vagyok, el is vettem a hangot, és Szemfeldnek hallom a Memory című számát.
0: Kinek van ilyen beépített Shazam a szoftverében?
1: Árpád a keresztnevem.
0: Árpád, itt pedig Kismárti, örülök, hogy hát így bemutatkoztunk egymásnak virtuálisan. Igen, Szemfeld is a Memories, és a 10. vagy, azt képzeld el.
1: Nagyon szépen köszönöm, fantasztikus. Fogd esetleg.
0: Jöhet.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Voltál már korábban?
1: Még soha.
0: Na hát akkor ez nagyon izgalmas lesz. Van olyan előadó, akire nagyon-nagyon kíváncsi vagy?
1: Az ausztrál...
0: Cyril.
1: Mesterre, Cyril.
0: Igen.
1: És igazándiból ez még egy ilyen nagyon ismerkedős hozzáállás.
0: Az a jó, nálam az abból szoktak lenni a legjobb bulik. Nincs elvárás, elmegyek és nagyon jól érzem magam. Ne tedd még le a telefont, jó? És felvesztük az adataidat.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Játék tehát legközelebb holnap lesz, a menő mixek pedig még csak most indulnak. 8-tól diszkósít, 9 órától World is Mine Radio Show. Én Kismárti voltam, további szuper jó Rádió 1 hallgatást.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekosok.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
3: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő. Az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
4: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
6: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsbedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. Spátrendexpo.hu.
7: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezmény. Adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
8: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
9: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustwelt autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustwelt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
1: Reklámot hallottak.
10: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Prime Radio Show on Radio 1.
1: Radio 1.
0: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. This.

0: Disco Shit. Disco Shit. A Rádió Egyen. PG Juniorral, Hamvai PG-vel és Bárány Attilával.
1: Rádió Egy csak igaz, ma is Láger megy Disco Shit. Radio Show DJ Junior.

0: 10-ig mindenki jól érezze magát.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, én pedig DJ Junior vagyok, a harmadik diszkosi DJ. Amvai PG-t én is támogatom, és FM-en, webben, applikáción. Tartsatok a diszkosittál. A diszkóval történtek után nagyon-nagyon rám fér a támogatásotok, és ezúttal is mindenkinek köszönöm, aki aggódik a kiskutyámért. Már is kezdünk, és jön egy saját cover, a háttérben Robert Ovin és jó magam Amvai PG, és egy olyan dal, amelyet biztos, hogy pénteken a soron következő diszkosi bulin játszani fogok. A következőkben Joel Corey, itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy a diszkosi rádió show-val.

0: Isten éltesse az ünnepelteket!
1: Bétot Lászlót én is csokolhatom.
2: Igen, a legenda.
1: Egyébként ezt tudni kell, hogy Bétot Lászlótól még anno a Magyar Rádió épületében nyertem egy, talán egy bandét bakelitott egy telefonos játékba, tehát ott ismertem meg Bétot Lászlót, és akkor jártam először a Magyar Rádió épületében, utána pedig dolgoztam is, mint a Danubius Rádió DJ-je, úgyhogy ez nem ma volt.
0: Bandét bármit is jelentsen.
1: Ez egy támogatói lemez volt, egyébként szegény afrikaiak gyerekek megtámogatására, és a világ legismertebb popsztárjai álltak össze, és ez egy albumon jelent meg, és ezt a bakelitet nyertem meg tőle.
3: Na tessék, most már ezt is tudjuk, illetve azt is, hogy a következőkben egy újabb cover a háttérben, Roberto Vin és jó magam hamvaj PG, Taylor Swift érkezik itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú Adrian színnölő diszkosít a Rádió 1-en. Hamvai PG Mixel, itt van Bárány Attila és én DJ Junior, és mind a hárman ott leszünk pénteken, mert hogy jön a soron következő diszkosít.
1: És hogy is játszunk?
2: Én 11-től, azt tudom, Junior előttem, és te pedig egy órától játszom. Valamennyien két-két órát fogunk hoppán élni.
1: 6 órás diszkosít.
2: 6 órás, előtte pedig a New Week melegít majd be. Délután 7-től indul a buli. Egyébként ez egy látogatható rendezvény. Minden információ fenn van a rajongói oldalunkon, a Facebookon.
1: És egyébként ugyebár mezőtúron várunk mindenkit most sok-sok szeretettel pénteken. Már is egy olyan dal, amely ott is fog tőlem forogni. A háttérben Roberto Vin és jómagam Hamvai PG. Egy újabb cover tőlünk jön, Sam Feldit a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: Ő csak igazi mai slágermely, egy diszkosi Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával is velem, Hanvai PG-vel.
1: A héten 4 fellépésem lesz, de ebből csak 3 látogatható. Pénteken egy privát bulin kezdek, és onnan megyek majd Mezőtúra, ahol a diszkosit Legends lesz. Szombaton pedig Kiskualason kezdek a városi rendezvényen, utána Debrecenben lesz jelenésem, ahol Németi Pistivel a volt egyszer egy Egoist partin fogok zenélni. Bővebb információ a rajongói oldalamon a Facebookon.
0: Én állam a stimmel ugyanaz a Bárányjal, mint velem is, hogy pénteken együtt Mezőtúra, másnap meg én is leszek Kiskualason ezen a városi nagyfesztiválon. Én 4-től 1-ig fogok majd pörgetni. Én leszek az utolsó Mezőtúron, és nagyon-nagyon fontos Mezőtúra az a pénteki diszkosít bulival kapcsolatban, hogy van egy játék a diszkosít Facebookján, tessék felmenni, csekkolni, és hát lehet nyerni. Most pedig már is megyünk tovább egy újabb olyan dallal, ami megint csak érkezni fog szerintem pénteken Mezőtúron. Sebek mélyén, Roberto Vinicius, jó magam, Hanvai PG, itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy.

0: És megnéztem egyébként az eseményt, illetve az oldalát ennek a bizonyos helyszínek, mert kíváncsi voltam, hogy micsoda. Egyébként tök szexin, jól néz ki az egész helyszín, és úgy tudom, hogy még ez elég kerül valami plusz dolog. Ettől fog kiteljesedni ez a parti teljesen 100%-os, és sőt, ha kell, akkor 100% fölé. Hát meg a mi zenénktől várunk mindenkit oda most pénteken.
1: Jut eszembe, én szombaton egyébként a fővárosi rezidenciámban várok majd mindenkit sok-sok szeretettel, tetőtől tapik feketében és fehérben, és mind pénteken, mind szombaton szerintem a következő coverünket fogjuk játszani, illetve fogom játszani. A rendezvényeken a háttérben Roberto Win és jó magam, Hambai PG érkezik Sony Fodéra itt a rádió.

0: éves diszkós itt a Rádió 1-en, Bárány Attilában, Hanvai Pidzsivel, velem DJ Junior, és ebben az esztendőben is, hát mondhatjuk, hogy majdnem maximumot fogunk teljesíteni, mert megint bekerült, úgy tudom, a naptárba egy újabb eseményünk, ha minden igaz, akkor majd valamikor szeptember végén, igaz, ez megint magá jellegű buli lesz, de egyenlőtt a diszkós itt rendezvények száma, és egy csomó fesztiválon, klubban, nagy rendezvényen és privát partikon is ott vagyunk, úgyhogy magárendezvényekre is lehet hívni a csapatot.
1: És amiről még nem beszéltünk, csak a tegnapi nap folyamán, nagyon úgy néz ki, hogy elkészült az új diszkós dal végleges verziója, amelyet be fogunk mutatni a Rádió egy születésnapi fesztiválján két hét múlva vasárnap, ami ugye május 24-e, és ahol olyan világszárok lépnek fel, mint a Switch Disco, Sam Felt, illetve Cyril, a diszkosi pedig a nagy színpadon, és ugye ott lesz majd az AI videoklip premierje is.
2: Én nagyon-nagyon várom ezt a premiért, mert én már játszanám ezerrel a dalt, kifejezetten nagyon extrán tetszik ez a verzió, amit csináltunk ebből a dalból, legalább annyira, mint a következő saját coverünk, a háttérben Roberto Vini és jó magam Hanvai PG, Hype Patron, itt a Rádió 1-en, csak igazi mai srágán megy.

0: Pénteken ugyanúgy a srácokkal Mezőtúron, a Diszkosit Legendsen, szombaton pedig ugyanúgy, mint Attila, csak én évféltől játszom Kiskun Halason a városi rendezvényen, minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, illetve a Facebookon megosztom majd az új remixeket is ezen a héten, úgyhogy azt is megtalálhatjátok, és le tudjátok tölteni. És nem elfelejteni, elkészült az új Diszkosi dal, amelyet május 24-én mutatunk be Budapesten, a Rádió egy születésnapi fesztiválján.
1: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hambai PG voltam, igen, pénteken Mezőtúr, szombaton pedig a fővárosban, a budapesti rezidenciámon várok mindenki sok szeretettel, Gold Handel és Fatboy-jal egyetemben, és nagyon-nagyon fontos, hogy közönség találkozó, Diszkosit Pizza Kóstoló, május 30-án, pár

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, ittattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Hallgasson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigyel Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.
1: Május 11.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám következik.
4: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
5: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész Magyarország.

0: utolsó hello mindenkinek! Imádni fogjátok velünk ezt a következő három órát. Dance, house, melodic techno, jó sok mindenre számíthatok. Jauri már berendezkedett a lemezjátszók mögött. Hello Jauri!
1: Hello Geri, szép estét kívánok én is mindenkinek. Jön a Side Piece-től A Cry For You. Indulás van, let's go!

0: Most egy igazi különlegesség, ami nem szól sehol máshol.
1: Igyekszem. Ez is egy pár héttel ezelőtt jelent meg, Rivo és Fidelesz közöse, ez az Into the Sun. Ez is szerintem már-már a kis nyári borozós estéket és hajnalig tartó bulikba átcsapó estéket idézi. Ahogy mondtam, Rivo és Fidelesz közöse az Into the Sun, itt a Rádió 1-en.

0: máshol.
1: Ez ugye egy saját átdolgozás Bészántor óriási nagy-nagy slágerére, a Now Your Gun-ra, és ezt már tényleg így a stílusváltásomnak köszönhetően letöröltük Spotify-ról, YouTube-ról, mindenhonnan, úgyhogy ez tényleg rádió egy exkluzív, úgyhogy megyünk is vele tovább. Let's go!

Igen, igen, így a órák végén mindig egy kicsit megőrülünk itt a stúdióban is, meg zeneileg is magasabb tempóra kapcsolunk. Funk Tribu az egyik olyan előadó, akit én nagyon szeretek ide a rádióba elhozni nektek, és már hallottam olyan kommenteket, hogy tökre szeretitek ti is, hogy végre valaki játszik ilyet, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, jön Funk Tributtól a Viento, itt a Rádió 1-en, a Bird is My Radio Show-ban.

0: keményebb zenéket is. Hát jó hírünk van, lesz még egy csomó 10 után is.
1: Na ez egészen biztos, úgyhogy maradjatok velünk, tényleg egy rövid szünet, és jövünk vissza.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
6: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
7: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
5: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
7: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
5: Inkább a motorodat.

0: nézzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám következik.
4: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
5: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Vigy egy nagy levegőt. Egész Magyarországon.

0: tökéletes nap végi levezetés leszünk ma is még Jaurival, aztán 11 óra után Christopherrel a lemezjátszói mögött. Hello Jauri, menjünk tovább!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek! Siri remixében jön Ed Sheerantől A kamera. A World is My Radio Show-ban természetesen a Rádió 1-en.
0: És Siri idén is velünk bulizik a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Budapest Park, május 24.

0: az pontosan ilyen, szerintem minden tud, amit egy igazán modern, előremutató zenének tudnia kell 2026-ban.
1: Igen, kicsit a Purple Disco Machine-ra emlékeztet, de nem ő, hanem Another az előadó címe, és a dal pedig a Talk to You, úgyhogy ezzel folytatjuk itt a Rádió 1-en, a Where is My Radio Show-ban.

0: És a zenéi is nagyon jók.
1: Igen, na ez lesz például a következő is, ahogy az óra elején ígértem, elkezdünk egy kicsit gyorsulgatni, ez is már ilyen 138 BPM környékén van, úgyhogy szerintem a buli is egészen kemény lesz. Beyoncé Feld és a Heart Like Mine itt a World Is My Radio Show-ban.
2: What's up, I'm Sam Feld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: lesznek, ott előttük pedig 4-től 5-ig mi melegítjük elő a terepet a Rádió 1 Live Mix-el. Bővebb infók a rádió1.hu-n. Jauri.
1: A következő zene pedig Gordótól és Renner Zombától a Loco Loco. Ezt nagyjából ilyen januárban kezdték el promózni a srácok, és egy tök jó ilyen marketing, gerilla marketing fogta körbe az egészet. Én már akkor otthon folyamatosan hallgattam, és az Instán így folyamatosan kidobta. Na, de ne is beszéljünk erről tovább. Jön szerintem sokunk közös kedvence, a Loco Loco, itt a Rádió 1.

0: Rádió Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio Show
1: is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
3: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: mindenkinek, Christopher is nagyon sok extra zenével készült nektek ma estére. Hello Christopher!
1: Így van, üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, ciao Geri!
0: Óriási nagy ismert slágerek és újdonságok is lesznek természetesen, kezdjük el!
1: Így van, induljunk is el Robin Schulznak és Szigalának az újdonságával, az EM2PM-mel, csak itt a Rádió 1-en, World is my Radio Show!

minden este 9-től a Rádió 1-en. This is the World is Mine Radio Show.

zseniális kis dal, mostanában elég sokszor játszom a klubokban, és nagyon-nagyon szereti a közönség, hála Istennek. Ami pedig alattunk fog érkezni, az nem más, mint az új dalom, a One Night, amit a Dubsickkal közösen készítettem, és most 10-én jelent meg, és épp hogy átléptük már a 200 ezer hallgatót Spotify-on, úgyhogy innen is szeretném megköszönni mindenkinek. Még egyszer, One Night, Dubs, Christopher, csak itt a Rádió 1-en, World is My Radio Show.

0: Nézzük, hogy mi jön most.
1: Egy olyan dallal megyünk tovább, ami a TikTokot az elmúlt egy hónapban szerintem letarolta. Goodfellának és Jitvemnek a Morning Café, a zseniális kis tech house dal. Szerintem nem kell bemutatni senkinek. Ezzel megyünk a folytatásban a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája,

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a popstar Ray a folytatásban, akinek az igazi neve Rachel Keane. Popstar, hát a jóval több énekesnő, dalszerző, lemezproducer, nagyon fiatal, 1997-es, és 2024-ig már olyan ügyfélköre volt, mint Beyoncé, a Little Mix, Charlie XCX, volt akinek produceri munkákat végzett, a Rihanna-nak, John Legend-nek, és csak a DJ kollaborációiból tudna házat venni magának, a David Guetta-val közös You Don't Know Me, és az ő dala, meg a Brigaddal közös Secrets, ez pedig egy saját dal,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az

igazi mai sláger megy, és a Magyar Madártani Egyesületnek van egy aktuális felhívása, ne féljünk a tőrösdarazsaktól. Hát először is keresünk rá, hogy hogy néz ki a tőrösdarázs, mielőtt elkezdünk nem félni tőle. Azt mondják, hogy májustól számíthatunk a termetes tőrösdarazsak feltűnésére, a kertek, parkok gyepén, korhadó fák közelében, komposztnál keringenek nagy tömegben is, és félelmetesek, de teljesen ártalmatlanok, sőt, segítenek kordában tartani például a cserebogár szaporulatot. Úgyhogy ne csapjuk le a fél pár kerti papucsa a szegény tőrösdarazsat. Rendelkezik ő is fullánkkal, ezt azonban, hogyha csak nem fogjuk meg őket, nem ellenünk használják. Szóval ne tévesszük őt össze a lódarázssal. A folytatásban is szólnak az igazi mai slágerek, köztük nagy klasszikusok a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és most egy igazán prémium hang, Ray Dalton, hát nem csak egy énekes, dalszerző is, Grammy-díjra is jelölték már, és ami a mai napig inspirálja, felsorolta ezeket egy interjúban, az a szerelem, a legjobb barátok, a tenisz, Venus és Serena Williams, Roger Federer, úgy általában a sportolók, az erdő, az utazás és a víz közelsége. Ray Dalton, Blood Running, hozom a Rádió 1.

csak igazi mai sláger megy éjszaka is, és egy tudományos fantasztikus tény, így a késői órákban, hogyha valaképpen elaludni készül, és azt tapasztalja, hogy mindig kilógatja az egyik lábát a takaró alól, teljesen exakt evolúciós okai vannak, illetve tudományos okai, gyorsabban elalszanak és jobban is alszanak azok, akik az egyik lábukat kint hagyják a takaró alatt. A tudományos ok pedig a következő, a lábfejünkben rengeteg ér található közvetlenül a bőr alatt, emiatt ezek a részek kiválóan alkalmasak a hőleadásra. Szóval amikor a lábunk nincs letakarva, az erek kitágulnak, így a test könnyebben tud lehűlni, ami segíti a belső test hőmérséklet csökkenését. Na tessék, ez a hőmérséklet visszaesés az egyik legfontosabb jelzés a szervezet számára, hogy ideje aludni. Persze ez a trükk nem válik be mindenkinél, de azoknak, akik izzadós alvók, vagyis könnyen kimelegednek éjszaka, többet segíthet a kilógatott lábfej, mint gondolnánk. Na micsoda tény ez?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak